0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 76. Zsoltár. Az éneklőmesternek a Száv Zsoltára. Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izraelben. Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. Ott törte össze a kézív nyilait, a pajzsot, a szabját és a hadsereget is. Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek. Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat alusszák, és minden hős kezének ereje veszett a te dorgálásodtól, ó Jákob Istene! Megzsibbadt mind a szekér, mind a ló. Uram, te rettenetes vagy, és ki állhat meg a te orcád előtt, mikor haragszol. Az egekből jelentetted ki ítéletedet, a föld megrettent és elcsendesedett. Mikor fölkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorútját. Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután fölövezed végső haragodat. Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti isteneteknek, mindnyájan, akik ő körülötte laknak, hozzanak ajándékot a rettenetesnek. Mert a fejedelmek gőgét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.
0: A 76. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggel kívánok mindenkinek. Ma reggel a római levél 5. fejezetének 3-as, 4-es és 5-ös versét fogom olvasni. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Azon gondolkodtam, amikor ezen a néhány versen gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan nehézségekben, próbatételekben, konfliktusokban, vagy aggódásokban vagyunk ezekben a napokban, és Isten beszéde azt mondja, hogy a próbatétel reménységet nemz. És a reménységgel kapcsolatban több Biblia verset is olvashatunk, elég sokat. Isten bátorít bennünket. Például a Zsoltár tele van olyanokkal, hogy tőle, mármint Istentől van a reménységem, vagy te vagy az én reménységem, Uram, Istenem. Sőt, a példabeszédek 10.28-ban az van, hogy az igazak reménysége öröm. Vagy a Róma 12.12-ben, hogy a reménységben örvendezők legyünk. És az jutott eszembe, hogy a próbatétel között is lehet örülni. Azért, mert amikor keresztül megyünk egy próbatételen, a reménységünk erősödik, és erősödik az örömünk is, a békességünk is, az Istenben való bizalmunk. Olyan fantasztikus, hogy Isten minden egyes nehéz helyzetből tud jót kihozni. Isten a reménységnek az Istene. Azt mondja a Róma 15.13, hogy a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Egyszerűen Isten belénk tölti a reménységet, belénk tölti a Szent Szellem ereje által, és felfakad az öröm. És egyszerűen csak bátorítalak ma a reggel, hogy akármilyen nehézségek vannak körülötted, ne veszítsd el a hitedet, hanem legyél türelemmel, mert Isten nem fog cserben hagyni. Egyszerűen beléd tölti a reménységet, és ezáltal örömöd lesz, békességed lesz. Azért, mert Isten a reménységnek az Istene. Úgyhogy, ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Mennyi, Atyám, köszönöm, hogy Te a reménységnek az Istene vagy. Köszönöm, hogy nem adod fel a Te szeretetedet, kegyelmedet, a bennem való hitedet, reménységedet, akkor sem, amikor nehézségekben vagy háborúságokban, próbatételek között vagyok, hanem kész vagy arra, hogy betöltsd az én szívemet reménységgel, örömmel, békességgel. És köszönöm, hogy arra nézhetek, hogy Te minden egyes nehéz helyzetből ki tudsz és ki is fogsz hozni. És ez betölti örömmel a szívemet. Hálát adok neked ezért, hogy még a nehézségeket is jóra fordítod, és növekszik bennem a tőled való reménység, a benned való reménységem. És erre szánom magam oda a mai napon is, hogy benned reménykedjek, a Te kegyelmedben, szeretetedben, és ezáltal Te pedig betöltesz örömmel és békességgel.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáv Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok, elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, s nem lesz-e többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre. Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten. Avagy elzárt a haragjában az ő irgalmát. És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggel kívánok mindenkinek. Ma reggel a római levél 5. fejezetének 3-as, 4-es és 5-ös versét fogom olvasni. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Azon gondolkodtam, amikor ezen a néhány versen gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan nehézségekben, próbatételekben, konfliktusokban, vagy aggódásokban vagyunk ezekben a napokban, és Isten beszéde azt mondja, hogy a próbatétel reménységet nemz. És a reménységgel kapcsolatban több Biblia verset is olvashatunk, elég sokat. Isten bátorít bennünket. Például a Zsoltár tele van olyanokkal, hogy tőle, mármint Istentől van a reménységem, vagy te vagy az én reménységem, Uram, Istenem. Sőt, a példabeszédek 10.28-ban az van, hogy az igazak reménysége öröm. Vagy a Róma 12.12-ben, hogy a reménységben örvendezők legyünk. És az jutott eszembe, hogy a próbatétel között is lehet örülni. Azért, mert amikor keresztül megyünk egy próbatételen, a reménységünk erősödik, és erősödik az örömünk is, a békességünk is, az Istenben való bizalmunk. Olyan fantasztikus, hogy Isten minden egyes nehéz helyzetből tud jót kihozni. Isten a reménységnek az Istene. Azt mondja a Róma 15.13, hogy a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Egyszerűen Isten belénk tölti a reménységet, belénk tölti a Szent Szellem ereje által, és felfakad az öröm. És egyszerűen csak bátorítalak ma a reggel, hogy akármilyen nehézségek vannak körülötted, ne veszítsd el a hitedet, hanem legyél türelemmel, mert Isten nem fog cserben hagyni. Egyszerűen beléd tölti a reménységet, és ezáltal örömöd lesz, békességed lesz. Azért, mert Isten a reménységnek az Istene. Úgyhogy, ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Mennyi, Atyám, köszönöm, hogy Te a reménységnek az Istene vagy. Köszönöm, hogy nem adod fel a Te szeretetedet, kegyelmedet, a bennem való hitedet, reménységedet, akkor sem, amikor nehézségekben vagy háborúságokban, próbatételek között vagyok, hanem kész vagy arra, hogy betöltsd az én szívemet reménységgel, örömmel, békességgel. És köszönöm, hogy arra nézhetek, hogy te minden egyes nehéz helyzetből ki tudsz és ki is fogsz hozni. És ez betölti örömmel a szívemet. Hálát adok neked ezért, hogy még a nehézségeket is jóra fordítod, és növekszik bennem a tőled való reménység, a benned való reménységem. És erre szánom magam oda a mai napon is, hogy benned reménykedjek, a te kegyelmedben, szeretetedben, és ezáltal te pedig betöltesz örömmel és békességgel.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Hetvennyolcadik Zsoltár. A Száv tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj, és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coán mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná Isten asztalt teríteni a pusztában is. Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Ő ráparancsolt a felhőkre ott fönn, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta. Mind a mellett is újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk, és akkor hízelektek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta. és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg. Sőt, sokszor elfordítja haragját. Nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem íhatták patakjaikat, legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket, odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának, jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Oda vetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalálnak vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az erő zsengéjét Kám sátoraiban. Elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában, és vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborította a tenger. Bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságait. Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt, fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt. Ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor felserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől hozta előt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
0: A 78. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggel kívánok mindenkinek. Ma reggel a római levél 5. fejezetének 3-as, 4-es és 5-ös versét fogom olvasni. Nem csak pedig, hanem dicsekszünk a háborúságokban is, tudva, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Azon gondolkodtam, amikor ezen a néhány versen gondolkodtam, hogy lehet, hogy sokan nehézségekben, próbatételekben, konfliktusokban, vagy aggódásokban vagyunk ezekben a napokban, és Isten beszéde azt mondja, hogy a próbatétel reménységet nemz. És a reménységgel kapcsolatban több Biblia verset is olvashatunk, elég sokat. Isten bátorít bennünket. Például a Zsoltár tele van olyanokkal, hogy tőle, már mint Istentől van a reménységem, vagy te vagy az én reménységem, Uram, Istenem. Sőt, a példabeszédek 10.28-ban az van, hogy az igazak reménysége öröm. Vagy a Róma 12.12-ben, hogy a reménységben örvendezők legyünk. És az jutott eszembe, hogy a próbatétel között is lehet örülni azért, mert amikor keresztül megyünk egy próbatételen, a reménységünk erősödik, és erősödik az örömünk is, a békességünk is, az Istenben való bizalmunk. Olyan fantasztikus, hogy Isten minden egyes nehéz helyzetből tud jót kihozni. Isten a reménységnek az Istene. Azt mondja a Róma 15.13, hogy a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Egyszerűen Isten belénk tölti a reménységet, belénk tölti a Szent Szellem ereje által, és felfakad az öröm. És egyszerűen csak bátorítalak ma a reggel, hogy akármilyen nehézségek vannak körülötted, ne veszítsd el a hitedet, hanem legyél türelemmel, mert Isten nem fog cserben hagyni. Egyszerűen beléd tölti a reménységet, és ezáltal örömöd lesz, békességed lesz. Azért, mert Isten a reménységnek az Istene. Úgyhogy, ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Mennyi, Atyám, köszönöm, hogy Te a reménységnek az Istene vagy. Köszönöm, hogy nem adod fel a Te szeretetedet, kegyelmedet, a bennem való hitedet, reménységedet, akkor sem, amikor nehézségekben vagy háborúságokban, próbatételek között vagyok, hanem kész vagy arra, hogy betöltsd az én szívemet reménységgel, örömmel, békességgel. És köszönöm, hogy arra nézhetek, hogy Te minden egyes nehéz helyzetből ki tudsz és ki is fogsz hozni. És ez betölti örömmel a szívemet. Hálát adok neked ezért, hogy még a nehézségeket is jóra fordítod, és növekszik bennem a tőled való reménység, a benned való reménységem. És erre szánom magam oda a mai napon is, hogy benned reménykedjek, a Te kegyelmedben, szeretetedben, és ezáltal Te pedig betöltesz örömmel és békességgel.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáit holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Onts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait, és fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsérő.
4: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Száv Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint junyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádot, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene! Kérlek, térj vissza! Tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg a szőlőtőt! És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél, elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesztek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
0: A 80. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass, én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael! Ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
4: A 81. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádiósansz.

0: Okay, praise the Lord.
1: Yeah.
0: I just found some of my notes were all in the wrong order and mixed up with the next subject. So I hope I've got them straight now. But if I suddenly start talking about something totally different, yeah. Wave your arms or something.
2: Ha valami olyanról beszélnék, ami szembe megy az eddigiekkel, vagy eltér annak a témájától, akkor csak jelezzetek majd nekem.
0: Yeah. Okay, we're talking about soul ties in the family.
2: A családon belüli lelki kötődésekről beszéltünk.
0: And we talked about the ties between husband and wife.
2: Beszéltünk a férj és feleség közötti lelki kötődésről.
0: I used to be when we used to have these the church the movement used to have the summer camps.
2: Amikor a gyülekezeti életben elkezdődtek az ilyen nyári táborozások,
0: and I was helping there,
2: és én ott segítkeztem.
0: And at a time when people could ask questions of a panel, there was four of us on a panel.
2: Volt időszak arra fenntartva, hogy az emberek kérdéseket tegyhessenek fel minden
0: and every year there was the same question came up.
2: Minden évben feljött ugyanaz a kérdés.
0: Is sex for enjoyment or for procreation?
2: Arra azzal kapcsolatosan, hogy a szex arra van, hogy élvezzük azt, vagy pedig a faj fenntartásra.
0: And
2: szaporodásra.
0: And there were always people who would say it is only for procreation.
2: Mindig voltak olyan emberek, akik azt mondták,
0: and we must not enjoy it.
2: Szaporodás miatt van, nem kell, hogy élvezzük ezt.
0: I would always say it's for both.
2: És mi pedig mindig azt tanítottuk,
0: you know, but we were all totally wrong.
2: De mind a kettő teljesen.
0: Because we were asking the trying to answer the wrong question.
2: Mert ilyenkor, ha ez a kérdés
0: the question is not is sex for this or for this.
2: Megválaszolni, mert nem arról szól a dolog, hogy a
0: the question, the right question is what is sex for?
2: Hanem a helyes kérdés az, hogy
0: and sex is for marriage.
2: Mire van a sex, és az pedig a házasságra van.
0: And sex is to bless marriage.
2: És a sex arra van, hogy megáldja áldás.
0: And it blesses marriage
2: számára.
0: In several ways.
2: És ez többféle módon is megáldja a házas feleket.
0: First of all, there is a giving between husband and wife of the greatest physical enjoyment that is possible to enjoy.
2: Mindenekelőtt a férj és a feleség számára is a fizikai élvezetnek egy olyan módját adja, ami a legmagasabb rendű élvezet, amit a férj és a feleség.
0: But all within the relationship.
2: És ez a kettejük kapcsolatában
0: benne van. But sex also forms very strong soul ties.
2: De a szexuális kapcsolat nagyon erőteljes lelki kötődést is kialakul. És ilyen szempontból is fontos, hogy összeköti a férjet és a feleséget ilyen módon.
0: Is a sex life.
2: A szexuális élet.
0: And this is how God has intended it before Adam and Eve sinned. Okay.
2: És erre találta ezt ki Isten már azelőtt, hogy Ádám és Éva
0: this is what God looked at when he created it and he said everything else is good but this is very good.
2: Ez az, amit mikor megteremtett Isten ránézett és azt mondta, hogy minden amit teremtett az igen jó, de ez meg aztán különösen jó.
0: And so the wedding night is so important for the bonding between husband and wife.
2: A nászészaka nagyon fontos a férj és a feleség összeköttetése.
0: The honeymoon is vital for strengthening those bonds.
2: A mézes hetek nagyon fontosak abban, hogy megerősítsék ezt a köteléket.
0: And the marriage bed is important.
2: És a házas ágy nagyon fontos.
0: For maintaining the close ties.
2: Abban, hogy létrejöjjenek ezek a szoros kapcsolódások.
0: And it not just holds the relationship together, it enhances the relationship.
2: Ez nem csak összetartja a kapcsolatot, hanem kézben is tartja a kapcsolatot.
0: And it allows the relationship to grow and to blossom in so many other areas.
2: Hogy a kapcsolat növekedjen és virágba boruljon, kivirágozzon nagyon sok területen.
0: Some people make the mistake of thinking that sex is like a thermostat.
2: Helytelen gondolkodásmódot, hogy úgy tekint a szexualitásra, mint egy termosztátra.
0: And it gets hotter.
2: Hogyha
0: the marriage gets better.
2: A
0: this is not true.
2: Akkor forróbbá válik.
0: Yeah, because the sexual relationship is about giving and sharing.
2: Ez így nem igaz, mert a házastársi kapcsolat, a szexuális élet az az adásról szól.
0: It's not about overcoming boredom by turning the temperature up.
2: És nem arról szól, hogy átlépünk bizonyos határokat
0: azáltal, hogy följöttek maintaining our oneness.
2: A termosztátot, hanem átéljük, megéljük az egységet kettőnk között.
0: So sex is not a thermostat.
2: Tehát a sex nem egy termosztát.
0: It's a thermometer.
2: Hanem
0: it shows us how healthy our marriage is.
2: Ami azt mutatja, hogy mennyire
0: okay.
2: egészséges a házasság.
0: It's a big blessing,
2: rendben?
0: But it's not
2: ez egy nagy áldás,
0: everything.
2: De nem minden.
0: But it enhances every other part of the marriage.
2: És hatással van a házasság valamennyi többi területére.
0: And it helps preserve the bonding.
2: És segít megőrizni
0: so that is a vital
2: köteléket.
0: Soul tie.
2: Ez egy alapvető fontosságú életbe
0: vágó. Because when the parents are in a stable marriage, then the children are stable.
2: Egy stabil házastársi kapcsolat van, akkor ott a gyerekek is stabilak lesznek.
0: And the children are secure.
2: És a gyerekek biztonságban lesznek.
0: And the bonding between the parents and the children is good and strong.
2: És a gyerekek és a szülők közötti kapcsolat is erőteljes.
0: And the parents start to bond with the children during pregnancy.
2: A szülők már a terhesség ideje alatt, várandóság ideje alatt.
0: Also, the children start bonding with their parents during pregnancy.
2: És hasonló módon a gyermek is a szüleivel már ekkor egy kötelékbe kerül.
0: I encourage fathers to pray over their unborn children.
2: Bátorítani szoktam az apákat, hogy imádkozzanak, amíg meg nem született gyermekeinket.
0: And it is amazing how the relationship is, when the child is born immediately between the father and the child.
2: És meglepő az, hogy mennyire látszik a már meglévő kapcsolat az apa és az éppen megszületett
0: gyermek között. That while it's still in the womb.
2: Mert ebben az esetben a még a méhben lévő gyermek érzékeli már azt, hogy az apja,
0: when a man
2: a
0: is in a good relationship with his wife,
2: amikor a férje egy jó kapcsolatban van a feleségével,
0: he easily forms strong bonds with the children that are born to her.
2: Akkor könnyen fog tudni kapcsolatot kiépíteni.
0: This is even true if with children that are not his own.
2: Ez még akkor is igaz, hogyha olyan gyerekeket nevel, akik nem a saját gyermekei.
0: But it is of course even more true when they are in a faithful marriage.
2: De még inkább igaz akkor, hogyha egy
0: what I mean is that a man can bond with children from his wife's previous marriage if he's in a good relationship with her.
2: Tehát igaz ez akkor is, hogyha egy korábbi feleségétől vannak mondjuk egy férjnek adott esetben gyermekei.
0: And when a man is in a good relationship with his wife,
2: amikor egy férj jó kapcsolatban van az ő feleségével,
0: he strongly bonds with the children when they're born.
2: Akkor erőteljes kötelék lesz.
0: I mean, we talk about the changes that happen in a wife's body.
2: És a gyerekek és az anyák között természetes módon is van egy kötődés.
0: But changes happen in the body of a new father.
2: De ez a kötődés megváltozik akkor, amikor mondjuk egy kapcsolatban egy új apa
0: jön. His testosterone levels go down. His sex hormones go down.
2: A testosteron szint lejjebb.
0: So that he's less aggressive, he's more caring.
2: A kor előre haladtával, és nem lesz annyira aggresszív a
0: kapcsolat. God has prepared the man so that he becomes a nurturing father.
2: Isten arra is tervezte a férfit, hogy egy gondoskodó atya legyen.
0: But scientists have shown that this works. This is much stronger, this effect, when the relationship between the husband and wife are good.
2: Hogy ez a kötődés ez erőteljesebb és hatékonyabb akkor, hogyha férj és a feleség között egy egészséges kapcsolat van.
0: But as I keep saying, we live in a fallen world. And sometimes the unborn child is not wanted.
2: Időnként van olyan helyzet, hogy még meg nem született gyermeket
0: not enough money.
2: Várják örömmel, mert mondjuk nincs elég pénzük.
0: It's going to be a burden to the family.
2: És egy terhet jelenthet a család számára.
0: And you know, some parents, they outwardly say to the children, you were a mistake.
2: Vannak szülők, akik ezt meg is mondják a gyermekeiknek.
0: You were a hole in the condom.
2: Hogy te
0: you are a hole in the condom.
2: Te csak egy lyuk volt.
0: Really,
2: kiugadt az óvszer, és azért születtél meg.
0: And this is awful.
2: És ez borzalmas.
0: It is not funny.
2: Ez nem mulatságos.
0: When the parents have a negative attitude to the unborn baby.
2: Amikor a szülőkben egy negatív hozzáállás van a megszületett gyermek felé, akkor a gyermek érzi azt.
0: When stress hormones go through a mother's body, the child experiences that same stress.
2: Amikor az anya szervezetében a stressz hormonok szintje emelkedik, a gyermek ugyanazt a stresszt
0: érzi. And even if the baby is accepted by the parents when it's born,
2: gyermeket örömmel várták a szülei,
0: if the child has experienced that the parents aren't sure that they want the baby,
2: akkor is, hogyha úgy érzi a gyermek, hogy egy bizonytalanság volt a szüleiben az ő születésével kapcsolatban, az egy elutasítottságot, elvetettséget eredményezhet a gyermekben.
0: You see, demons are not, they don't think, oh, this is just a poor little child, I'll be kind.
2: A démonok nem úgy viselkednek a gyerekek felé, hogy ó, hát ez csak egy most született
0: demons
2: kedves
0: say
2: gyermek,
0: the protection over this child is down because of the parents' attitude.
2: A démonok rögtön érzékelik azt, hogy a gyermek körüli védelem szintje alacsony a szülők hozzáállása miatt.
0: I've got an opening.
2: És úgy
0: and
2: érzik,
0: we
2: hogy
0: find very often
2: that
0: people whose parents were shocked that they were pregnant, didn't have enough money, were worried about it, or just didn't want any more children, they often have these spirits of rejection.
2: Találkoztunk olyan emberekkel, akiket nem vártak örömmel a szülei, mert nem volt elég pénzük, vagy már volt több gyermekük, és nem akartak többet, és elvetettség jött emiatt az életükbe.
0: We're going to talk about how demons work and how to deal with them in another lesson.
2: Fogunk majd egy következő tanításban arról beszélni, hogy
0: but while I'm talking about rejection,
2: de el kell bánnunk az elvetettséggel.
0: Often you get a group of five demons together.
2: Gyakran van olyan, hogy öt démonból álló csoport.
0: So you have to make sure that you deal with all of the spirits of rejection when you deal with this area.
2: És amikor ezzel a területtel foglalkozunk, akkor biztosaknak kell lennünk abban, hogy mind az öt területnek a démonaival elbántunk.
0: Spirit of rejection.
2: Az elvetettség szelleme.
0: Fear of rejection.
2: A szelvetettségtől való félelem szelleme.
0: Spirit of rejecting oneself.
2: Az önelvetésnek a szelleme.
0: A spirit of rejecting others.
2: A mások elvetésétől
0: and a
2: való
0: spirit of
2: szelleme.
0: I'm thinking in Croatian of behavior that causes rejection.
2: És az a hozzáállás, ami okozta
0: which makes people act in a way that it would make other people want to reject them.
2: Hogy az emberek úgy viselkednek, mintha mások el akarnak vetni őket, vagy elvetették volna.
0: So if the Lord shows you, or the Holy Spirit shows you, there's rejection here, you need to cover these five spirits.
2: Ha a Szent Szellem arra vezet téged, hogy az elvetettség szellemével kell elbánni, akkor ezzel az öt területtel foglalkozz.
0: And maybe others.
2: És még lehetnek
0: ezen kívül
2: mások.
0: I'm not saying it's limited to five, but there's usually
2: azt,
0: these five groups together.
2: És nem csak ötre korlátozódik, lehet, hogy vannak még más ehhez kapcsolódó dolgok is.
0: Then sometimes parents are controlling.
2: Vannak példák arra, amikor a szülők kontrollálóak.
0: Or one of the parents.
2: Vagy az egyik szülő.
0: Or there might be domination.
2: Vagy domináns típusúak.
0: There might be abusive parenting.
2: Lehetnek bántóak, sértőek.
0: And so that the ties between the children and parents have negative elements.
2: Kötődésben is lehetnek negatív elemek.
0: And there are negative elements in the soul ties between the children.
2: És lehetnek negatív elemei a gyermekeknek a testvéreikkel való kötődésükben, kapcsolataikban
0: is. And we see this in the Bible. One parent prefers one parent prefers the other, and the children hate each other.
2: Hogy az egyik szülő az egyik gyermeket kedveli jobban, a másik szülő a másik gyermeket kedveli jobban, és a gyerekek emiatt utálják egymást.
0: And this happened in Jacob's family.
2: Yep. Ez történt például Jákob családjában és Izsák családjában is.
0: And the scriptures actually mirror of what's happening around us.
2: Az írások tükrözik mindazt, amik a körülöttünk lévő világban
0: történnek. So often the sibling relationships have negative and positive soul ties.
2: Ezekben az egyszerű kapcsolatokban is, alapvető kapcsolatokban is lehetnek negatív és pozitív
0: kapcsolatok. And because these soul ties within the family are designed by God to be strong,
2: és ezeket a lelki kötődéseket arra teremtik,
0: when they become negative, they often become strongly negative.
2: Emiatt, amikor ezek negatívvá válnak, akkor többnyire erősödnek, bántóak, sértőek.
0: And so the ties between the children and parents have negative elements.
2: Kötődésben is lehetnek negatív elemek.
0: And there are negative elements in the soul ties between the children.
2: És lehetnek negatív elemei a gyermekeknek a testvéreikkel való kötődésükben, kapcsolataikban is.
0: And we see this in the Bible. One parent prefers one parent prefers the other, and the children hate each other.
2: Hogy az egyik szülő az egyik gyermeket kedveli jobban, a másik szülő a másik gyermeket kedveli jobban, és a gyerekek emiatt utálják egymást.
0: And this happened in Jacob's family. Yep.
2: Ez történt például Jákob családjában és Izsák családjában is.
0: And the scriptures actually mirror of what's happening around us.
2: Az írások tükrözik mindazt, amik a körülöttünk lévő világban történnek.
0: So often the sibling relationships have negative and positive soul ties.
2: Ezekben az egyszerű kapcsolatokban is, alapvető kapcsolatokban is lehetnek negatív és pozitív.
0: These soul ties within the family are designed by God to be strong.
2: És ezeket a lelki kötődéseket arra teremtik,
0: when they become negative, they often become strongly negative.
2: Emiatt, amikor ezek negatívvá válnak,

0: hogy az egyik szülő az egyik gyermeket kedveli jobban, a másik szülő a másik gyermeket kedveli jobban, és a gyerekek emiatt utálják egymást.
1: And this happened in Jacob's family.
0: Yeah? Ez történt meg például Jákob családjában, és Izsák családjában is.
1: And the scriptures actually mirror of what's happening around us.
0: Az írások tükrözik mindazt, amik a körülöttünk lévő világban
1: történnek. So often the sibling relationships have negative and positive soul ties.
0: Ezekben az egyszerű kapcsolatokban is, alapvető kapcsolatokban is lehetnek negatív és pozitív.
1: And because these soul ties within the family are designed by God to be strong,
0: és ezeket a lelki kötődéseket arra teremtik,
1: when they become negative, they often become strongly negative.
0: Emiatt, amikor ezek negatívvá válnak, akkor
1: so when we're praying for the soul ties within a family,
0: amikor imádkozunk a családon belüli lelki kötődésekért, kapcsolatokért,
1: we need to break the negative soul ties,
0: akkor meg kell törnünk a negatív kapcsolatokat,
1: but bless the positive ones,
0: és meg kell áldanunk a pozitív kapcsolatokat,
1: because we don't want the family to fall to pieces,
0: mert nem akarjuk azt, hogy a család,
1: we want the family to be blessed,
0: hanem azt akarjuk, hogy a család áldott.
1: Okay, so that is families.
0: Tehát ennyit a családokkal.
1: There are other strong soul ties.
0: Vannak másfajta lelki
1: kötődések. As I said, God intended them to be positive.
0: Amiket Isten arra teremtett, hogy pozitívak legyenek.
1: There are strong friendships, like the friendship between Jonathan and David.
0: Vannak erős baráti kapcsolatok, amilyen Jonathan és Dávid.
1: When their souls were knitted together.
0: Amikor a lelkek össze.
1: And Prince Jonathan, the heir to the throne.
0: Egymásba fornak.
1: He loved David so much he was willing to give up his throne so that David could become king instead of Jonathan.
0: Jonathan annyira szerette Dávidot, hogy ő volt ugye a trón várományos a Saul után.
1: And actually this relationship with David and Jonathan proves a truth.
0: A Dávid és Jonathan közötti kapcsolatban próbára lett téve az igazság.
1: A soul tie doesn't end when somebody dies.
0: Hogy egy ilyen lelki kötődés nem ér véget azzal, ha az egyik fél meghal.
1: After Jonathan died,
0: mert Jonathan halála után,
1: David looked for any surviving descendants of Jonathan.
0: Dávid megkerestette a Jonathannak az élő leszármazottait.
1: And he found one descendant of Jonathan.
0: És meg is találták Jonathannak az egyik élő leszármazottját.
1: I will take care of you. And he did that out of his love for Jonathan.
0: Hogy ne félj, gondot fogok viselni rólad, és azt a szeretetet, ami Jonathan felé volt bennem, azt rád árasztom.
1: Yeah, in Psalm 119:63,
0: a Zsoltárok
1: It speaks about the unity or the ties within God's family.
0: Az Isten családján belüli kötődésekről.
1: It says, I am a companion of all that fear you.
0: Azt mondja, hogy társok vagyok mindazoknak, akik félnek téged.
1: And all those who keep your laws.
0: És akik határozataidat vagy törvényeidet.
1: And this word companion, chaba,
0: és az a
1: means
0: szó, hogy
1: a companion, a friend, it means to
0: vagyunk.
1: Join together with somebody in a covenant.
0: Az azt jelenti, hogy valakivel egy baráti szövetségi kapcsolatban lenni.
1: But there is also a negative meaning to this Hebrew word.
0: De van ennek a héber szónak egy negatív jelentéstartalma is.
1: It also means to join by magical charms.
0: Azt is jelenti, hogy ilyen
1: or to control another person.
0: Kontrolláló, mágikus kapcsolatban lenni valakivel.
1: How can a soul tie be used to control another person?
0: Hogyan tud egy lelki kötődés, egy lelki kapcsolat más kontrollálására?
1: Because a soul tie is a spiritual thing.
0: Úgy lehetséges ez, hogy a lelki kötődés az
1: yes,
0: egy szellemi
1: it is a thing
0: dolog.
1: Of the soul, the mind.
0: Igen, természetesen ez a léleknek és az elmének
1: it's,
0: a területét
1: it's
0: is érinti.
1: It's also physical chemicals.
0: Van ennek fizikai, kémiai vonatkozása is.
1: Within the brain.
0: Az agyon belül.
1: But it's also spiritual.
0: De szellemi is.
1: And a soul tie is like a rubber tube.
0: És a lelki
1: because it's rubber,
0: olyan, mint egy gumicső.
1: It stretches.
0: Mert mivel gumiból
1: so when there's a soul tie,
0: amikor van egy lelki kötődés,
1: the person can separate so far,
0: akkor az eltávolodhat.
1: But he's never completely.

0: be free.
1: De nem lesznek sohasem teljesen szabadok egymástól.
0: It can be pulled back.
1: És vissza tudják húzni egymást.
0: It's also like a tube.
1: De olyan is, mint egy cső, egy tömlő.
0: It's hollow.
1: Üreges.
0: Yeah, this is just in picture form of looking at a spiritual truth.
1: Ez csak egy kép, amit használunk arra, hogy a szellemi valóságra rámutassunk.
0: And so the enemy can do things through this tube.
1: Az ellenség képes dolgokat átvezetni ezen a csövön keresztül szellemi erővel.
0: For example, there was young man who'd been converted about a year.
1: Például volt egy fiatal ember, aki nagyjából egy évvel korábban tért meg.
0: He said, "Can you help me? I'm experiencing like witchcraft things in my home."
1: Azt mondta nekem, hogy tudnál segíteni nekem, úgy érzem, hogy boszorkány tevékenység van az
0: otthonomban.
1: És nincs arról tudomásom, hogy sem én magam,
0: so
1: sem a családom, senki nem foglalkozott boszorkánysággal.
0: So
1: hogy
0: Lord
1: létezik
0: told
1: ez?
0: Us to ask him about his girlfriends before he was converted.
1: És az Úr arra vezetett bennünket, hogy kérdezzük meg őt a megtérése előtti kapcsolatairól, hogy milyen.
0: Yeah, and he told us about a girlfriend he'd had 2 years before, and they'd had a sexual relationship.
1: És mesélte nekünk, hogy volt egy barátnője 2 évvel korábban, akivel szexuális kapcsolata is volt.
0: Do you have any contact with her now?
1: És megkérdeztük tőle, hogy van most is valami kapcsolatod vele?
0: And he said, no, but I've heard that she's involved in witchcraft.
1: És azt mondta, hogy nincs már vele semmilyen kapcsolatom, de hallottam róla,
0: because he had a soul tie with her.
1: The
0: witchcraft spirits were able to affect his life.
1: És mivel korábban szexuális kapcsolata is volt vele,
0: when we cut the soul tie between him and the girl,
1: ez a boszorkány tevékenység utat talált magának az életébe,
0: stopped.
1: És amint elvágtuk a közöttük lévő lelki köteléket, azonnal megszűnt ez a boszorkány tevékenység az életében.
0: In Psalm 1,
1: az első Zsoltárban,
0: says, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly.
1: Azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok
0: nor stands in the path of sinners,
1: bűnösök útján,
0: nor sits in the seat of the scornful.
1: És csúfolódók székében nem ül.
0: You see, and so the man is blessed who doesn't let this kind of person have an influence on his life.
1: Boldog az a férfi, akinek nincs olyan kapcsolata, amin keresztül
0: ilyen befolyások the blessing is a curse.
1: Jöhetnek az életére.
0: So the man who walks in the counsel of the ungodly, who stands in the path of sinners and sits in the seat of the scornful, he brings a curse on himself.
1: És meg is lehet ezt fordítani, tehát boldogtalan az az ember, aki a gonoszok tanácsán jár, és akkor bűnösök útjai jár.
0: He's forming ungodly soul ties.
1: És ilyen befolyás gyakorolhatnak istentelen lelki kötődések. És az ellenség képes használni ezeket a lelki kötődéseket
0: az
1: illető életében.
0: He can easily be influenced against God's people by the ungodly counsel that is sitting under.
1: És használhatja ezeket a kapcsolatokat az ellenség arra, hogy Isten embereinek istentelen tanácsokat.
0: This is why we are warned not to be under the same yoke as unbelievers.
1: Ezért óvjuk attól az embereket, hogy ne legyenek felemásikában hideglenekkel. 2 Korintus 6, 14-19.
0: Do not be unequally yoked together with unbelievers.
1: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában.
0: See, and this means the yoked to have a soul tie.
1: Látjátok azt, hogy közös igában lenni, vagy felemás igában lenni.
0: It speaks about a Christian marrying an unchristian. A non-Christian.
1: Lelki kötődésben, lelki kötelékben lenni valakivel, például.
0: But I think it speaks wider than that.
1: Ez persze szélesebb
0: körben. It speaks about the close relationships.
1: Ez egyéb szoros kapcsolatokról is beszél.
0: It says, what fellowship does righteousness have with lawlessness?
1: Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak?
0: What communion does light have with darkness?
1: Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel?
0: If we have say a friend, we've been very You know, he's a very ungodly person.
1: Hogyha mondjuk volt korábban egy barátunk, aki egy nagyon istentelen személy.
0: That you formed this relationship before you were saved.
1: Akivel kapcsolatban álltál, mielőtt megtértél.
0: I speak to the men, you know, if you have a drinking friends.
1: Mondjuk, hogyha egy férfinek voltak ivó cimborái.
0: Yeah, and you stopped being under their influence when you were converted.
1: És megtérésed után kikerültél az ő hatáskörükből.
0: It's not enough not to see them and get drunk with them anymore.
1: Nem elég az, hogyha egyszerűen nem mész el velük többé.
0: It's good to say in the name of Jesus, I cut the soul ties between that person and me.
1: Kimondani azt, hogy elvágom a lelki köteléket köztem és ezek között.
0: And I put the blood of Jesus and the cross of Jesus between that person's sin and my life.
1: És Jézusnak a vérét és a kereszt erejét helyezem ezek közé az emberek közé.
0: Because
1: közé
0: the Bible here uses very strong words.
1: Mert a Biblia itt nagyon erőteljes szavakat használ.
0: It says, "Come out from among them," verse 17.
1: A 17. versben azt mondja, hogy azért
0: and
1: menjetek
0: be separate,
1: ki közülük,
0: says the Lord.
1: És szakasztjátok
0: el. Do not touch
1: el,
0: what is unclean.
1: Azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek.
0: And I will receive you. And I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Almighty.
1: És leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
0: Actually, this word not only means flee, run away, it means release yourself from prison with these people.
1: Nem csak azt jelenti, hogy távozzatok el az adott helyről, hanem hogy szabaduljatok ki az ezekkel az emberekkel való közös bebörtönzött csíketekből.
0: The Greek means literally cut yourself off.
1: A görög szó szerint azt jelenti, hogy vágjátok le magatokat.
0: Yeah, and we're talking about cutting soul ties.
1: Ezért beszélünk arról, hogy a lelki kötelékeket
0: it's
1: el kell
0: connected.
1: Vágni.
0: And then God says, I will be a father to you, and you will be my sons and my daughters.
1: Azt mondja itt, hogy fiaimmá és leányaimmá lesztek, és
0: isn't God our father?
1: Of course
0: he is. But like I said, when we release from the negative soul ties, we're able to have a closer relationship with the Lord.
1: És hogyha elszakítjuk magunkat az istentelen lelki kötelékektől, akkor szorosabb kapcsolatba kerülhetünk ezáltal.
0: Not only to be in the position of sons and daughters,
1: nem csak azért, hogy a lányi,
0: but feel like we're sons and daughters.
1: És fiúi állapotunkba bekerülhessünk.
0: Build that relationship.
1: Hanem hogy építhessük, szorosabbá tehessük az atyával való közösségünket.
0: As I've said, sexual soul ties are very important and very strong.
1: A szexuális lelki kötődések, lelki kapcsolatok nagyon erősek és nagyon fontosak.
0: God has planned it so.
1: Isten tervezte ezt így.
0: And so I'm afraid that when you counsel people,
1: és attól tartok, hogy amikor tanácsoltok embereket,
0: pray for their inner healing and to cut the soul ties.
1: És imádkoztok a gyógyulásukért és elvágjátok a lelki köteléket.
0: You have to discuss their sex life with them.
1: Akkor kell, hogy beszéljetek a szexuális életükről is.
0: Okay, because sexual behavior outside of marriage.
1: Mert a házasságon kívüli szexuális dolgok
0: creates the same strong soul ties.
1: Ugyanolyan erőteljes lelki kötelékeket alakítanak ki,
0: which have a disastrous effect or can have a disastrous effect on people's lives.
1: Amelynek veszélyes hatásai lehetnek az emberek életére.
0: And this can affect a person's ability to be able to form a long-term relationship in the future.
1: És ezek hatással lehetnek az embereknek arra a képességükre, hogy hosszantartó, stabil kapcsolatokat alakítsanak ki.
0: And this is now scientifically proved to be true.
1: És ezt is már tudományosan bizonyították, hogy ez így van.
0: Sex
1: így
0: before
1: igaz.
0: Marriage, especially with several partners, badly affects a person's ability to have the proper sort of tie with his wife.
1: A kapcsolatok különösen több személlyel rontják az embereknek a képességét arra, hogy hosszantartó stabil kapcsolatokat alakítsanak ki utána.
0: Or with her husband.
1: Például a férjükkel.
0: Yeah, and unfortunately today's world is encouraging this.
1: És sajnálatos módon a mai világ erre bátorítja a fiatalokat.
0: And these very strong but devastating soul ties.
1: És ezek a nagyon erőteljes
0: can really affect a person's life.
1: Valóságos módon nagyon is erőteljes befolyás gyakorol az emberek életére.
0: And it doesn't even have to be something physical.
1: És nem szükségszerűen okoznak fizikai problémát.
0: Because we can have soul ties with a person that we fantasized about.
1: Mert lehetnek olyan lelki kötelékeink, amikről csak
0: and the reason I am mentioning this
1: és annak az oka, hogy ezt
0: is because when we pray with a person, we need to cut absolutely every sexual soul tie outside of marriage that they have had.
1: Imádkozunk az emberekért, akkor le kell vágnunk róluk mindenféle olyan szexuális lelki köteléket,
0: the Bible talks about being a husband and wife being united, and he uses the word in the Old Testament and New Testament that means glued together.
1: Ahogyan beszéltünk a férj és a feleség közötti kapcsolatról, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben.
0: And it's like two pieces of paper glued together.
1: Kifejezés, hogy összeragasztottak, egyé váltak.
0: And if that couple are no longer together,
1: és amikor ez a pár már nincs
0: no longer together,
1: együtt,
0: change of sex partner.
1: Szexuális partnert váltanak.
0: A divorce.
1: Elválás után.
0: Yeah, that it's like ripping those two pieces of paper apart.
1: Az olyan, mint hogyha széttépnénk a két korábban összeragasztott
0: papírt. And part of one is still glued to the other.
1: És egy része az egyik darabnak
0: part
1: még mindig oda van ragasztva a másik
0: one.
1: Részéhez. És a másik részének
0: and
1: is egy darab még mindig oda van ragasztva a másik feléhez. És ez befolyással van az érzelmi életre.
0: Do this a few times. And there is a lot of emotional life damaged and missing.
1: Minél többször megteszik ezt, annál több érzelmi sérülést hoz létre.
0: So when we cut the soul ties,
1: amikor elvágjuk a lelki kötelékeket,
0: in this case it's important to pray that the Lord returns to each partner what they lost through that relationship.
1: Ezekben az esetekben nagyon fontos azért imádkoznunk, hogy az Atya állítsa helyre azokat a dolgokat,
0: and the Lord heals the shattered emotions.
1: Ezek által a kapcsolatok által elveszített a házasfél vagy az a személy.
0: I remember one girl came.
1: Emlékszem egy lányra, aki egyszer jött hozzá.
0: For counseling.
1: Lelki gondozásra.
0: And she had many partners.
1: Sok partnerrel volt korábban kapcsolatban.
0: And her emotions were totally shattered.
1: És az érzelmei azok teljesen elsivárosodtak.
0: Like Maria said, God heals the brokenhearted, and that means
1: ahogy Maria
0: shattered
1: mondta,
0: into pieces.
1: Hogy Isten meggyógyítja a megtört szívüket, olyan megtört szíveket, amik darabokra törtek korábban.
0: And she could remember about 16 names and that first time she came.
1: Első alkalommal, amikor hozzám jött, körülbelül 16 névre emlékezett.
0: We cut the soul ties.
1: Elvágtuk ezeket a lelki kötelékeket.
0: She felt better.
1: Rögtön jobban
0: érezte. But a couple of weeks later she came back with another list of about 20 people.
1: Aztán egy hét múlva visszajött a listájával, ami még
0: she
1: körülbelül
0: 20 four times,
1: volt, és négyszer jött vissza.
0: And it was only after we had broken or cut the soul ties with each one of them, of her sex partners, and prayed for a healing in her emotions that she was totally free.
1: És csak miután mind ezekkel a szexuális partnereivel való lelki kötelékeket elvágtuk és imádkoztunk, ő érte, utána vált csak teljesen szabaddá.
0: So this really works.
1: Ez valóban működik.
0: It's very very important.
1: Nagyon fontos dolog.
0: I talked about people that people fantasize about. Have sexual fantasies.
1: Beszéltem emberekkel, akiknek csak ilyen szexuális fantáziálásaik voltak.
0: This causes these strong ties.
1: És ezek is szintén erőteljes lelki köteléket okozhatnak.
0: Jesus says that if a man looks at a woman with lust,
1: Jézus azt mondja, hogyha egy férfi egy nőre néz gonosz kívánsággal,
0: he's commit adultery with her in his heart.
1: Akkor már házasságtörést követett
0: el az
1: szívében. És így kialakult egy lelki kötelék.
0: That's shocking, isn't it?
1: Ez
0: but it's true.
1: Nem igaz, de igaz,
0: but it's true.
1: Így van.
0: Yeah. So we need to pray into and cut all of these soul ties.
1: Imádkoznunk kell mindezekért a lelki kötelékekért, és el kell vágnunk ezeket.
0: This is how we pray for them.
1: A következő módon szoktunk imádkozni ezekért.
0: usually we pray for the family negative ties and bless the positive ties when we're praying through the family
1: for the information
0: about the family and
1: információkat összegyűjtjük, akkor szoktunk imádkozni a családi lelki kötelékekért is.
0: The sexual soul ties, there is a section in the prayers that we use that where people are able to pray about the sexual soul ties.
1: A szexuális lelki kötelékekért pedig akkor szoktunk imádkozni, amikor a szexualitás területére érünk, amikor azzal
0: So when you get the notes, you will have those prayers that you can help people pray people to pray through them.
1: És ilyenkor egy ilyen listát szoktunk adni az embereknek, ami alapján imádkozunk.
0: But when we cut the soul ties,
1: és amikor elvágjuk ezeket a lelki kötelékeket,
0: we say in authority in the name of Jesus, in the name of Jesus, I cut every negative spiritual, psychological, and emotional tie between this person and that person.
1: Köteléket X és Y személy között.
0: When it's a sexual tie,
1: amikor egy szexuális kötelékről
0: I say I cut every negative spiritual, psychological, emotional and physical tie between X and Y.
1: Akkor azt mondom, hogy elvágok minden negatív testi, lelki, érzelmi, pszichológiai
0: It's important that we pray for people who are divorced.
1: Nagyon fontos így imádkoznunk azokért a személyekért, akik elváltak korábban.
0: Divorced people often go into a second marriage.
1: Elvált emberek gyakran belemennek második házasságokba.
0: And they're still tied to their first spouse.
1: És még mindig megvan az első házastársukhoz való kötődésük.
0: And if they're married to another person, maybe have a new family, there's no chance of them going back.
1: És hogyha már hozzámegy, összeházasodik egy új házastársra, akkor már nincs módja arra, semmilyen módon
0: So it's important to cut the soul ties between the person and the first spouse.
1: És ezért nagyon fontos, hogy elvágjuk az előző házastársával való
0: Otherwise they bring confusion into the second marriage.
1: Mert ezt nem tesszük meg, akkor ez
0: Okay, so that's important too.
1: Keveredést okozhat a második házassági kapcsolatban.
0: And then we ask the Lord to return to each person part of their emotional life that they lost.
1: Hogy állítsa helyre mind a két félben az érzelmi életüknek azt a részét, amit elveszítettek.
0: And ask the Lord to heal them in that area.
1: Arra kérem az Urat ilyenkor,
0: and
1: we
0: also ask for the Lord to bring a healing to the brain.
1: És szoktuk kérni azt is, hogy az Úr gyógyítsa meg az ő agyukat, az elméjünket.
0: So that the drawing the memories that they have that draw them to the other person.
1: Hogy azok az emlékek,
0: these memories naturally break down.
1: Yeah,
0: and we ask the Lord to make them break down as much as He wants them to.
1: Hogy ezek az emlékek, ezek omoljanak le, és legyen szabad ezektől az illető személy.
0: Yeah, and the Lord has to decide this. Because maybe the person's got children with the other person.
1: Mert lehet, hogy az illető személynek közös gyermekei vannak.
0: They have to have some contact because of their mutual children.
1: És kell, hogy legyen köztük valami fajta kapcsolódás a közös gyermekeik.
0: So cutting the negative soul ties and blessing the positive ties.
1: Ezekben az esetekben is például el kell vágni a negatív lelki kötődéseket és meg kell áldani a pozitív
0: Can help them to better help their children.
1: És segíteni kell őket abban, hogy a gyermekeik
0: By not having an aggressive relationship, but a relationship of cooperation.
1: Egy együttműködő kapcsolat, tehát nem egy ilyen agresszív kapcsolat legyen köztük, hanem egy együttműködés.
0: Now, pornography also forms soul ties.
1: A pornográfia is lelki
0: And I'm sorry that I have to bring this up, but it's very important that you understand this.
1: Sajnálom, hogy ezt is fel kell hoznom, de nagyon fontos, hogy ezt is megértsétek.
0: Okay, if the person you are ministering to
1: Hogyha az a személy, aki felé szolgáltok
0: has read pornographic literature
1: pornográf irodalmat olvasott,
0: or looked at pornographic material,
1: vagy pornográf anyagokat nézett,
0: and unfortunately it is so available on the internet,
1: és sajnos olyan nagy mértékben elérhető az interneten,
0: yeah, that there are more and more and more people not only
1: egyre több és
0: looking at pornography but absolutely addicted to pornography.
1: Aki nem csak hogy nézett pornográf anyagokat, hanem teljesen függővé vált a pornográf.
0: And because they're fantasizing about these people, they're forming soul ties.
1: És mivel fantáziálnak azokról a személyekről, ezek
0: so
1: a kikötőket alakítanak ki.
0: The soul ties.
1: Ezért aztán el kell vágnunk ezeket a lelki
0: between the person we're ministering to,
1: a között az ember között, aki
0: and anything to do with the pornography that they have used and looked at.
1: És bármi között az összes ilyen pornográf
0: anyag
1: között,
0: between them and the writers,
1: néztek. Ez lehet köztük és a pornográf anyag írója
0: between
1: között,
0: them and the actors in the films,
1: köztük és a filmek szereplői között,
0: and the directors of the films,
1: és a filmek rendezői között.
0: And pornographic material leaves very strong memories.
1: Nagyon erőteljes emlékeket hagynak az emberekben.
0: And these memories need to be dealt with by praying for healing of the memories.
1: És ezekkel az emlékekkel is el kell bánni, és az emlékek gyógyulásáért kell
0: imádkozni. Okay, I've said, and we will teach about that of praying for the healing of traumatic memories that carry pain.
1: Ahogyan már mondtam, arról is fogunk beszélni, mert hogy hogyan kell imádkozni az emlékek gyógyulásáért.
0: That is for another lecture.
1: But
0: I will talk now about the memories of pornographic scenes that people have looked at pornography or they've read pornography and they've got images in their minds, in their memories.
1: Így azokért az emlékekért is, amiket azok a pornográf anyagok, filmek, képek hagytak az emberekben, amiket megnéztek korábban, ezeknek is meg kell.
0: Because they often come back and disturb a person, especially if he's become a Christian and he thinks I shouldn't be having this kind of thoughts.
1: És ezek zaklatják az illető szemét, különösen akkor, hogyha megtért, újjászületett, és ilyen gondolatok
0: jönnek fel benne. So we cut the soul ties.
1: Tehát elvágjuk a lelki kötelékeket.
0: As I said, between the person and the actors,
1: ahogy
0: the person and the writer.
1: És a szereplők között, a személy és az író között, a szereplő és a rendező között.
0: And then we ask the person to touch the memory.
1: És aztán arra kérjük a szemét, hogy érintse meg az emléket.
0: Of these pornographic scenes.
1: Ezeknek a pornográf képeknek.
0: Or of things that they fantasized about.
1: Mindazoknak a képeknek, amikről fantáziált.
0: Partners that they've had outside of marriage.
1: És azoknak a partnereket.
0: And we ask the Lord to make those memories become fainter and fainter and fainter until they disappear.
1: És arra kérjük az Urat, hogy ezek az emlékek legyenek egyre halványabbak, halványabbak és halványabbak, amíg el nem tűnnek. Mm.
0: And this is very effective.
1: És ez nagyon
0: it sounds too simple to be true.
1: Nagyon egyszerűnek, túl egyszerűnek tűnik ahhoz,
0: but I have prayed for many, many, many people.
1: De nagyon sok emberért imádkoztam.
0: And as long as they have been serious about wanting to be free,
1: és mindaddig, amíg komolyan vették és elkötelezettek voltak abban, hogy meg akarnak
0: set free
1: szabadulni,
0: from these memories.
1: Akkor szabaddá tudtak
0: válni. So sometime during the counseling session, you need to ask the person to make a list of all the people that he's had a sexual
1: időnként,
0: relationship with.
1: Lelki gyógyulásért való szolgálat közben szükség van arra, hogy egy listát írjon az illető személy azokról,
0: all people he's been very much emotionally in love with.
1: Mindazokkal, akikkel nagyon erőteljes érzelmi szeretet kapcsolata volt.
0: And at some point you need to break the soul ties.
1: És egy bizonyos ponton majd
0: between the person you're praying for and all of these
1: lelki köteléket,
0: all of these relationships,
1: aki felé szolgálsz, és mindezen típusú kapcsolatai hozzá kapcsolódó emberek között.
0: Okay, so that is quite complicated, but it is very, very important.
1: Ez meglehetősen bonyolult, de
0: there are some teaching
1: fontos.
0: In the notes about soul ties.
1: Van tanítás a jegyzetben a lelki
0: Let me explain about the notes.
1: Hadd magyarázzak el valamit a jegyzettel kapcsolatban.
0: I've been preparing right until the day before we came here.
1: Attól a naptól fogva készültem.
0: And so the day before I came, I sent some notes for you to Gerhard.
1: És mielőtt megérkeztünk volna, már elküldtem a jegyzetet.
0: Which was not nearly enough time to expect him to do it.
1: És közel sem volt elég ideje arra, hogy ezeket ki tudja nyomni.
0: But he did try.
1: Megpróbálta.
0: And he couldn't open the file that I sent to him.
1: De nem tudta megnyitni a
0: And
1: fájlt,
0: that was not his
1: neki.
0: Fault.
1: Ez nem az ő hibája volt.
0: This, no. No, it was not his fault, and it wasn't
1: ez
0: really mine.
1: It's
0: some problem. I don't either between Macintosh and Microsoft, or between Croatian programs and their German programs.
1: Tehát valami informatikai oka vagy nyelvi illesztési problémája lehetett.
0: Well, of course they are. But you can you Mike, you can get a free thing. You can get a free thing to add to yours. Okay. So I'm sorry. So actually, it was my fault.
1: So a végül is mégiscsak az én hibám volt.
0: Yeah, but you will get them.
1: De meg fogjátok
0: kapni. And in fact, you will get better notes.
1: És hát igazából
0: because some things I need, I will work on, and you will get better notes in the end.
1: Amiken azóta is dolgoztam, és így még jobb jegyzetet fogtok kapni.
0: So have we still got some time?
1: Úgy gondolom, hogy van még némi időnk.
0: 10 minutes.
1: 10 perc.
0: Okay. I'm going to start talking about deliverance. So
1: Elkezdek
0: it's probably
1: beszélni.
0: Best if we do that and start in the next session. Yeah.
1: Vagy elkezdek beszélni most a szabadító szolgálatról, vagy majd a következő alkalommal.
0: Let's make it easy on your brains and hard on me, okay?
1: Hadd legyen könnyebb a
0: Okay, so are there any questions about this?
1: Vannak ez eddigiekkel kapcsolatban kérdések?
0: Yeah.
1: Mit kell tennünk azokkal a személyekkel, akik mondjuk
0: all,
1: prostituáltak voltak korábban, és annyi kapcsolatuk
0: first
1: volt,
0: of all,
1: hogy nem
0: this
1: is tudják a számát.
0: Prostitutes are included in this.
1: Mindenek előtt nagyon fontos az, hogy a
0: We read this verse that says that Paul says that if a man goes with a prostitute, he becomes one with her. So he forms his same soul tie, even if he doesn't love her in the slightest.
1: Arról, hogy a prostituáltak is ugyanúgy érvényesek ebben a dologban.
0: Okay. The second thing is that some people just can't remember the names of people they've been with.
1: Nyilván nem tudják felsorolni mindazokat az embereket.
0: Sometimes they met, had sex, and never met again.
1: Időnként találkoznak egy személlyel, szexuális kapcsolatot létesítenek, aztán soha nem látják többet.
0: Yeah, so this is what we do. We try to be as concrete as possible.
1: Ilyenkor megpróbálunk annyira konkrétak lenni, amennyire csak ez lehetséges.
0: If a person, if the counselee remembers a person but can't remember the name.
1: Hogyha az, akifelé szolgálunk, emlékszik a személyre, de nem tudja a nevét,
0: we ask the person information. What town was this person from?
1: Akkor arra kérjük, hogy mondjanak valami információt arra a személyről.
0: If this was somebody who was born in another town,
1: hogy valaki, aki egy másik
0: okay, we cut the soul tie between the counselee and the girl that was born in Zagreb.
1: Akkor megtörjük a lelki köteléket a között a személy között, akifelé szolgálunk, meg a között a Zágrábba
0: If he
1: való
0: met her in a nightclub,
1: ember között, akivel kapcsolatot létesített. Vagy hogyha egy bárban találkoztak.
0: We cut the soul ties between Jim and the girl he met in the nightclub.
1: Akkor elvágjuk a lelki köteléket Jim között és a között a lány között, akivel az éjjeli klubban találkozott.
0: If absolutely there is totally no information about the person, just that he remembers vaguely that was this person.
1: Hogyha semmilyen információ nincs az adott személyről, csak valaki
0: Then we say, Lord, we cut the soul ties between Jim and the person whose name he can't remember.
1: akkor elvágjuk a lelki köteléket Jim között és a között a személy között, akinek nem emlékszik a nevére.
0: And it does work.
1: És ez működik.
0: But we try to be as concrete as possible.
1: De törekszünk, hogy annyira konkrétak legyünk, amennyire csak ez lehetséges.
0: And use people's names as far as possible.
1: És használjuk a neveket.
0: But that is an important question because we need to know how to deal with these other situations.
1: De ez egy fontos kérdés, mert tudnunk kell, hogy hogyan bánhatunk el bizonyos speciális helyzetekkel.
0: Is that what you're asking?
1: Hát yeah. Ugyanez volt a kérdés az előbb is.
2: What about a prostitute?
1: Mi a helyzet okay. egy prostituáltal, aki nem emlékezik,
2: so
1: hogy korábban nem emlékszik, yeah. kikkel volt.
0: Okay, I think I got it. I got it. Yeah. You have to do the best you can.
1: Mindent el kell követned annak érdekében.
0: But supposing somebody says, I was with that prostitute.
1: De ne felejtsd el azt, hogy...
0: See, he has, because of the rubber tube concept of soul ties.
1: Ne feledkezzünk el arról, hogy a prostituált esetében is, például az a gumicső.
0: Yeah, this man is connected not only with a tie with the prostitute, but with all her clients.
1: Hogy nem csak az egy férfivel van egy prostituáltnak ilyen lelki kötelék.
0: He can have very complicated effects on his life.
1: Ügyfelével, és ez nagyon-nagyon bonyolult helyzetet teremt az ő életében.
0: Yeah. And so if Jim is separated from the soul tie with this girl, he's also that is cutting him free from the soul ties that she has with other men.
1: Hogyha Jimet levágjuk erről a lelki kötelékéről azzal a prostituáltal, akkor azzal megszűnik ez a kapcsolat.
0: You can't imagine how important this is and how relieved the person is just by saying a few simple prayers over him.
1: Mennyire fontos ezeknek a kapcsolatoknak az elvágás, és mennyire meg tudnak szabadulni ettől emberek,
0: and over females, the emotional effect on them from the soul ties is often very, very much greater.
1: Nők esetében az érzelmi kötelékeknek az érzelmi hatása az még
0: wonderful people.
1: Mert a nők csodálatosan érzelemteljes lények.
0: But how the prostitute prays, yes. Well, we just need to cut her off from all the people. I mean, why else can you
1: hogy imádkozunk a prostituáltak miatt?
0: But it's also impossible. It's also important that she is cut off from all the soul ties with the men who have made money from her. You know, that is very, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a prostituált esetében is levágjuk a korábbi összes ügyfeleivel kapcsolatos lelki köteléket az életéről.
0: I've heard that most prostitutes, most women who become prostitutes, have been molested as children.
1: Hallottam, hogy a legtöbb nő, aki prostituáltá vált, az már gyermekkorában molesztált.
0: And if somebody's been abused, that they need to cut the soul ties between the person and the abuser. That is essential for healing of these wounds.
1: Akkor ezekben az esetekben le kell vágni a lelki köteléket a molesztált szeméről és a között a személy között, aki
0: I don't have any personal experience with prostitutes. But
1: nekem
0: I have heard that
1: tapasztalatom prostituáltak felé való szolgálat.
0: Yeah, no, not at all actually. No. but I have heard that they are emotionally very cool.
1: They cut
0: themselves off from their emotions.
1: Mert igyekszenek távol tartani maguktól az érzelmeket.
0: So they need healing in that area so that their emotions are free.
1: Nekik szükségük van gyógyulásra ezen a területen, annak érdekében, hogy az érzelmeik felszabadulhassanak. Hogyha a férjnek van egy lelki köteléke, az mennyiben
0: a wife can pick up on this, even if she doesn't know about her husband's past. A wife can often pick up that there's something there that, because you see, if somebody has got a soul tie with these other people, his emotions are damaged and not complete, he cannot give himself 100% to his wife. Yeah, and this is why we like to pray with people before they get married, you know, and so we get this sorted out so that when they marry, they're able to give themselves 100% to one another. And wives are quite... Wives are often very sensitive to this and sense there is something wrong. In fact, somebody with soul ties with other people is actually bringing those people into the marriage bed.
1: Igazából, hogyha valakinek ilyen lelki köteléke van egy férjnek mondjuk valaki mással a feleségén kívül, akkor az behozza azt a szemét a saját
0: házasságába. And Hebrews talks about the defilement of the marriage bed.
1: És a zsidó levél beszél a házasságnak a tisztaságáról.
0: And when a man uses pornography, he's bringing the impurities into his marriage bed.
1: És amikor egy férj pornográf dolgokkal foglalkozik, akkor behozza ennek a tisztátalanságot a házasságába.
0: And it's very hard for the other spouse.
1: És ez nagyon nehéz.
0: Because even if they don't know about it, they can sense something is not right.
1: Mert ha nem is beszélnek róla, érzékelik, hogy valami nem stimmel, valami
0: so
1: nem
0: let me just
1: való.
0: Appeal to you. You know, I know what it's like in the world, and I know
1: tudom,
0: what people do in the world.
1: Világban, és mik történnek a világban.
0: Yeah, and I know some of you have got, you know, past from before you were converted.
1: És tudom, hogy vagytok, akiknek a megtérésnek
0: yeah,
1: előtt...
0: Please get these things sorted out. Get some help and get them sorted out.
1: De kérlek benneteket, hogy kérjetek segítséget, és szabaduljatok.
0: And it will improve your marriage, or it will improve your ability to choose the right person to marry.
1: Ezek helyreállítják a házasságaitokat és a képességeiteket növelik.
0: And it will give you the joy of going to the marriage bed pure.
1: És annak az örömét fogják hozni, hogy tisztán tudjatok a házasságotokban.
0: And this is a joy for everybody.
1: És ez mindenki számára örömet jelent.
0: Really?
1: Valóban.
0: Really, people have contacted me afterwards and said I didn't really believe that this was making a difference, but now I see such a difference in my relationship with my wife or my husband.
1: Sok ember tett bizonyságot arról, hogy a szolgálat után mennyire megváltozott a feleségével vagy a férjével való kapcsolatának a minősége.
0: Some people think I don't live like that now, so and I've repented and it's all behind me.
1: Néhány ember úgy gondolja, hogy én már megtértem és túl vagyok ezeken a dolgokon.
0: And I'm too ashamed to talk about my past to other people.
1: Rám az életemre, és ezért inkább nem is beszélek.
0: You should be ashamed for not sorting things out when you have
1: mással.
0: The opportunity.
1: De mégis fontos, hogy ezeket a dolgokat felszínre hozd, és
0: kérjél. So now you've got this understanding.
1: Ezért meg kell
0: értenünk. And there are people in the church
1: dolgokat.
0: Here that can pray for you.
1: És vannak a gyülekezetekben személyek, akik tudnak imádkozni, értetek?
0: Yeah. Get it sorted out.
1: És
0: and your life will be better.
1: Meg ezektől, és az életetek jobbá
0: and your relationships will be better.
1: És a kapcsolataitok jobbak lesznek.
0: I promise you.
1: Megígérem nektek.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: There are people all over the world who don't believe that God is good. The world needs to know how good God is. Is there anybody here that knows that the Lord is absolutely, positively good? Psalm 106 says, praise the Lord. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good. The 107th Psalm says, oh, give thanks unto the Lord. For he is, let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy. The psalmist David says, I will bless the Lord at all times, and his praise shall continually be in my mouth. My soul shall make a boast of the Lord. The humble shall hear thereof and be made glad. Then if I can fast forward, the psalmist comes back again and he says, if you are not clear, I want to extend the invitation to you. Oh, taste and see that the Lord is good. He is so good that the Apostle Paul says all things work together for good to them that love God and are called according to his purpose. He is so good that even your bad is not out of his reach. He will even take what the devil meant for bad, flip it and reverse it and make it work out for your good. Even when you're going through, he's still good. Even with trials, he's still good. Even with tribulations, he's still good. Even with haters, he's still good. Even with heartache and heartbreak, he's still good. Because God can take it and mold it and make it and shape it and make it work together for your good. He's nothing but good. The only thing on his bio is good. The only thing on his resume is good. The only thing on his track record is good. And I need somebody who knows that he's good to open up your mouth and act like you know him.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanít.
3: Joy for Vasanti and myself to be here.
4: Nagyon nagy öröm Vasantinak és nekem, hogy itt lehetünk.
3: And just to introduce ourselves a little bit.
4: Csak hogy egy kicsit bemutatkozzunk.
3: We were both saved through Alan Vincent in 1973 in India.
4: Mind a ketten 1973-ban Alan Vincenten keresztül tértünk meg.
3: My wife became the Christian first from a Hindu background.
4: Először a feleségem tért meg hindu háttérből.
3: And she invited me to go to this meeting in Bombay.
4: És ő hívott meg arra a bombai összejövetelre.
3: And you can probably imagine.
4: Valószínűleg el tudjátok képzelni.
3: I went to the meeting to be with her, not to meet the Lord.
4: Én azért mentem el az összejövetelre, hogy vele legyek, nem azért, hogy az Úrral legyek.
3: However, the Lord had other ideas. The Lord had other ideas.
4: Ja, de az Úrnak más ötletei voltak ezzel kapcsolatban.
3: And so I got saved in Bombay.
4: Úgyhogy Bombayban tértem meg.
3: And then the Lord showed us dramatically that we should get married.
4: Aztán az Úr drámai módon megmutatta nekünk, hogy össze kell házasodnunk.
3: We were married by Alan Vincent in Bombay in 1975.
4: 1975-ben Alan Vincent adott minket össze Bombayban.
3: We started our married life in Australia. In Australia. Okay. We started our married life in Australia.
4: Tehát I think I'll look at you. Okay. A házas életünket.
3: I'm very sorry, I have an English accent.
4: Elnézést, én ilyen angolos, a britül beszélek.
3: And when people speak English, they mostly don't use an English accent.
4: És általában, akik angolul beszélnek, nem brit angolt szoktak beszélni.
3: But anyway, we had 3 years in Australia.
4: Tehát Ausztráliában töltöttünk 3 évet.
3: 3 years in England.
4: Hármat Angliában.
3: And then the Lord spoke to us to go to India.
4: És aztán az Úr szólt hozzánk, hogy menjünk Indiába.
3: And we assumed that would be for another 3 years.
4: És feltételeztük, hogy ez is 3 évig fog tartani.
3: Well, 30 years later, we're still living in India.
4: Hát 30 évvel később még mindig Indiában élünk.
3: We have 3 children.
4: 3 gyerekünk van.
3: Our son was born in Australia.
4: Egy fiunk, aki Ausztráliában született.
3: Our daughter was born in England.
4: Egy lányunk, aki Angliában született.
3: And our second daughter was born in India.
4: És a második lányunk Indiában született.
3: We have an international family.
4: Úgyhogy egy nemzetközi családunk van.
3: John now lives in Dubai in the Middle East.
4: John most már Dubajban, a Közel-Keleten lakik.
3: He is married to a South African.
4: És egy dél-afrikai hölgyet vett feleségül.
3: They have one grandson. We have one grandson through him. They have one son.
4: Tehát nekik egy fiúk van, tehát ilyen módon nekünk egy fiú unokánk.
3: Esther is married to an Englishman.
4: Esther egy angolhoz ment feleségül.
3: Who leads a church near Manchester.
4: Aki Manchester közelében vezet egy gyülekezetet.
3: They have 2 children.
4: Nekik 2 gyerekük van.
3: And our Grace is married to an American.
4: És Grace pedig egy amerikaihoz ment hozzá.
3: And they live in New Hampshire.
4: És ők New Hampshire-ben laknak.
3: They have one daughter with another child on the way.
4: És nekik van egy lányuk és egy újabb gyermek udvarban.
3: So we say thank God that we only have 3 continents for our children.
4: Úgyhogy hálát adunk Istennek azért, hogy a gyerekeink csak 3 különböző kontinensen tudnak élni.
3: So that's a little bit of background about us.
4: Úgyhogy ez egy kicsit a mi hátterünk.
3: And so it is wonderful to be in Hungary.
4: Tehát csodálatos Magyarországon lenni.
3: This is not my first time in Hungary.
4: Nem most vagyok először itt.
3: I came here in 1967 as a student.
4: 1967-ben diákként idejöttem.
3: I was driving from England to Istanbul.
4: Angliából Isztambulba mentem autóval.
3: With a student friend of mine.
4: Egy diák barátommal.
3: And we said, wouldn't it be fun to come to Hungary?
4: És megbeszéltük, hogy nem lenne jó móka eljönni Magyarországra is.
3: But when we got to the border,
4: de amikor a határhoz értünk,
3: they said you had to give them £5 a day to stay in Hungary.
4: Azt mondták, hogy minden Magyarországon töltendő naphoz kell, hogy legyen 5 font.
3: And we got this useless currency.
4: És akkor ugye hát ezt teljesen használhatatlan pénzt
3: anyway,
4: kaptuk meg.
3: We were students.
4: De hát diákok voltunk.
3: So we could only afford one day.
4: Úgyhogy csak 1 napot engedhettünk meg magunknak.
3: Went to Budapest.
4: Elmentünk Budapestre.
3: We had all this money.
4: Ennyi pénzünk volt.
3: So we went to the best hotel we could find.
4: Úgyhogy elmentünk a lehető legjobb hotelbe, amit találtunk.
3: And we ate a good meal.
4: És ettünk egy nagyon jót.
3: And that's all I remember of Hungary.
4: De Magyarországból ennyire emlékszem körülbelül.
3: Because the next day we had to drive back and get out of the country.
4: A következő napon már ki kellett lépnünk az országból.
3: But now we are here for longer.
4: De most hosszabb időre vagyunk itt.
3: And we're so enjoying getting to know you.
4: És nagyon élvezzük, hogy megismerünk titeket.
3: We're going to be talking about discipleship.
4: A tanítványságról fogunk beszélni.
3: Or spiritual fathering.
4: Avagy szellemi atyaságról.
3: I'd like you to turn with me to Matthew 28.
4: A Máté 28-hoz lapozatok velem.
3: And verses 18 to 20.
4: A 18-tól 20. versig.
3: Jesus has died on the cross and risen from the dead.
4: Jézus meghalt a kereszten, feltámadt.
3: And these are his final words to his disciples.
4: És ezek az utolsó szavai a tanítványaihoz.
3: Shall I read one verse and you read one verse? Or do you want to read it all?
4: As you want.
3: Whatever you want. Okay, I want this. Okay. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me.
4: És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön.
3: Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
4: Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.
3: And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age.
4: Tanítványi őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
3: Now Jesus always spoke with authority when he was on earth.
4: Jézus, amikor a földön volt, mindig hatalommal szólt.
3: That is a thing which surprised everybody when he spoke in the synagogues and everything else.
4: Ez lepett meg mindenkit, bárhol is beszélt a zsinagógákban, vagy bárhol máshol.
3: But now he's saying, all authority has been given to me.
4: Tehát ezzel mindig azt mondta, hogy minden hatalom nekem adatott.
3: And so he gives this instruction.
4: És akkor ezt az utasítást adja.
3: Not just as Jesus of Nazareth.
4: Nem csak mint názáreti Jézus.
3: But as Jesus, Lord of all.
4: Hanem mint Jézus, mindenek ura.
3: Which means that this instruction is so important.
4: Ez azt jelenti, hogy ez az utasítás nagyon fontos.
3: And so I think one of the things we've got to see that discipleship is not just something we add on.
4: Azt gondolom, hogy meg kell látnunk ezért, hogy a tanítványság nem csak olyan, amit úgy később magunkra veszünk.
3: I mean, Jesus could have said, go and plant churches.
4: Mert Jézus mondhatta volna, hogy menjetek és alapítsatok gyülekezeteket.
3: Go and have outreach meetings.
4: Menjetek és tartsatok evangelizációkat.
3: Go and pray for the sick.
4: Menjetek és imádkozzatok
3: a betegekért. Go and cast out demons.
4: Menjetek és üzétek ki a démonokat.
3: He said all these different things.
4: Mindezeket a különböző dolgokat mondhatta volna.
3: Go and make disciples.
4: De ő azt mondta, hogy menjetek és képezzetek tanítványokat.
3: Making disciples is not something we add on to the other things.
4: Tehát a tanítványképzés nem egy plusz dolog, amit hozzáragasztunk a többihez.
3: Making disciples is the thing.
4: Hanem a tanítványképzés a lényeg.
3: You understand that?
4: Meg kell ezt értenetek.
3: Did that translate all right?
4: Jól
3: the main issue is making disciples.
4: A fő küldetésünk a tanítványok képzése.
3: And we should only have meetings if they help the process of making disciples.
4: És csak olyan alkalmakat szabad tartanunk, amelyek segítik a tanítványképzést.
3: By and large, the church has got this the wrong way round.
4: Tulajdonképpen legnagyobbjában véve az egyház ezt rosszul fogta meg ezt a
3: képzést. We get people to come to our meetings.
4: Mert rávesszük az embereket, hogy jöjjenek el az
3: összevetéseinkre. Then we work hard to try and make disciples out of them.
4: És utána keményen dolgozunk, hogy próbáljuk őket tanítvánnyá faragni.
3: Whereas making disciples is the thing.
4: Pedig a tanítványképzés a lényeg.
3: Now notice he says of all nations.
4: Figyeljétek meg, hogy azt mondja, hogy minden nemzetből képezzétek őket.
3: This is the recipe for every nation.
4: Ez egy recept minden ország számára.
3: Hungary, India,
4: Magyarország,
3: Austria,
4: India, Ausztria
3: Slovenia,
4: számára, Szlovénia számára.
3: Anywhere you come from, it's the same recipe.
4: Bárhonnan is jöttetek, mindenhol ez a szabály.
3: Now recently I was reading about a country called Rwanda.
4: Nemrég olvastam egy országról, Ruandáról.
3: You have probably heard of Rwanda.
4: Valószínűleg hallottatok már Ruandáról.
3: It's in Africa.
4: Afrikában van.
3: It was one of the star church growth stories.
4: Ott történt az egyik legkiemelkedőbb gyülekezet növekedési történet.
3: In 1900,
4: 1900-ban
3: the population was about 1 million.
4: Körülbelül 1 millió volt a népessége
3: ennek
4: az országnak.
3: No Christians.
4: Nem voltak ott keresztények.
3: No missionaries had ever gone there.
4: Egyáltalán nem ment még oda misszionárius.
3: In 1900, a Catholic missionary went there for the first time.
4: 1900-ban egy katolikus misszionárius elsőként oda ment.
3: By 1991.
4: 1991-re.
3: 91 years later.
4: Tehát 91 évvel később.
3: 89.8% of the population was Christian.
4: A lakosságnak 89,9%-a keresztény volt.
3: You look this up in church growth, this is remarkable.
4: Hogyha a gyülekezet növekedési feljegyzéseket megvizsgáljátok, ez egy figyelemre méltó adat.
3: Now of those 89.8, 62.6 were Catholics.
4: Tehát ebből a rengeteg százalékból 61% volt körülbelül katolikus.
3: 18.8% were Protestants.
4: 18 egész valamennyi volt protestáns.
3: 8.4% were Seventh-day Adventists.
4: És 8.4% volt adventista.
3: If you looked at this nation in 1991, you'd say, wow!
4: Hogyha valaki megfigyelte ezt az országot 1991-ben, azt mondhatta, hűha!
3: But then in 1994,
4: de 94-ben
3: there was what we call genocide.
4: Megtörtént az, amit mi népirtásnak hívunk.
3: Of the population of 7 million,
4: a 7 milliós lakosságból
3: around 1 million were killed.
4: Körülbelül 1 milliót öltek meg.
3: Christians were killing Christians.
4: Keresztények öltek keresztényeket.
3: They were not just killing Christians.
4: Nem csak ölték egymást.
3: They took them to the church buildings and killed them.
4: Hanem a gyülekezetbe kergették őket és úgy ölték meg.
3: You'd say here is a story of church growth.
4: Tehát ugye itt volt egy gyülekezet növekedési történet.
3: But there were no disciples.
4: De nem voltak tanítványok.
3: No one was teaching them how to live as Christians.
4: Senki nem tanította meg őket, hogyan kell keresztényként élni.
3: They carried with them all their old prejudices.
4: Magukkal vitték az összes előítéletüket.
3: Tutsis and Hutus.
4: A tutsik és a hutuk.
3: And so the country tore itself apart.
4: És ilyen módon az ország saját magát tépte szét.
3: But you'd say, what a story of church growth.
4: De pedig azt mondtuk volna, hogy micsoda gyülekezet növekedési történet.
3: No, it wasn't.
4: Pedig nem volt az.
3: It was a tragedy.
4: Ez egy tragédia volt.
3: Because the church didn't do the job it was meant to do.
4: Mert az egyház nem tette meg a dolgát.
3: Now, there was another man.
4: Van egy másik ember.
3: Called John Wesley.
4: John Wesleynek hívták.
3: And he started about 150 years earlier.
4: Ő körülbelül 150 évvel korábban kezdte.
3: His vision wasn't to plant churches.
4: Neki nem az volt a látása, hogy gyülekezeteket alapítson.
3: I know we have the Methodist church now, but that wasn't his vision.
4: Tudom, hogy most már megvan a metodista egyház, de neki ez nem volt a látásában.
3: His vision was this.
4: A következő volt a látása.
3: To spread scriptural holiness throughout the land.
4: Elterjeszteni a Biblia szerinti szentséget az országban.
3: I only read this last month.
4: Csak a múlt hónapban olvastam.
3: And I've read hundreds of books, no, tons of books on John Wesley.
4: John Wesleyről rengeteg könyvet elolvastam.
3: He said, this is my vision.
4: És azt mondta, hogy ez az én látásom.
3: I want this nation to be changed.
4: Azt akarom, hogy megváltozzon ez a nemzet.
3: To spread scriptural holiness throughout the land.
4: Hogy az egész országban elterjedjen a bibliai szentség.
3: And at the time, England was in a terrible state.
4: Akkoriban Anglia rettenetes állapotban volt.
3: Drunkenness was everywhere.
4: Mindenütt a részegeskedés.
3: Only 3% of children went to school.
4: A gyerekeknek csak 3%-a ment.
3: There was violence, there was beatings.
4: Erőszak volt, verések.
3: The rich were very rich.
4: A gazdagok nagyon gazdagok voltak.
3: The poor were very poor.
4: És a szegények nagyon szegények.
3: The Anglican Church did nothing for the poor.
4: Az anglikán egyház semmit nem tett a szegényekért.
3: John Wesley set in motion a discipling process.
4: És John Wesley egy tanítványképzési folyamatot indított be.
3: He didn't start a new church.
4: Nem indított be új gyülekezetet.
3: He just got people to come together in meetings.
4: Hanem összehozta összeveteleken az embereket.
3: Where they learned about Christian behavior.
4: Ahol a keresztény viselkedésről tanultak.
3: That was the class meeting.
4: Ezek ilyen tanuló órák voltak.
3: The class meeting was 10 or 12 people.
4: Ez körülbelül egy ilyen 10-12 emberből álló összejövetelek voltak,
3: the leader és amikor the meeting, sorry.
4: A vezető elkezdte az alkalmat,
3: and he started by confessing any sin,
4: azáltal, hogy megvallott bármiféle bűnt,
3: and by testifying to what God had done.
4: És bizonyságot tett arról, hogy mit tett Isten.
3: And then everybody in the class did the same thing.
4: És utána a csoportban mindenki megtette ugyanezt.
3: And yes, of course, they prayed for one another and all the rest of it.
4: Természetesen imádkoztak egymásért, meg mindenféle.
3: Now, if you did well in the class meeting,
4: hogyha valaki egy ilyen osztályban jól teljesített,
3: you qualified for the teaching meeting.
4: Akkor már alkalmassá vált a tanító alkalmakra.
3: If you went to 9 class meetings out of 12,
4: hogyha 12-ből 9 ilyen osztálytalálkozó
3: elment, you then got a ticket for 3 months.
4: Akkor kapott egy 3 hónapra szóló jegyet.
3: And then you could go to the teaching meeting.
4: És akkor elmehetett a tanító összejövetelre.
3: This man set up a system that discipled England.
4: Tehát ez az ember egy olyan rendszert indított be, amivel Angliát tanítvánnyá lehetett tenni.
3: Because he understood what the Great Commission is.
4: Mert megértette, mi a nagy megbízatás.
3: It's about making disciples.
4: A dolog arról szól, hogy tanítványokat képezzünk.
3: And spreading holiness, scriptural holiness throughout the land.
4: És hogy elterjedjen az bibliai szentség az egész országban.
3: The only way you can do that is by touching the hearts of people.
4: Ez csak úgy lehet elérni, hogyha megérintjük az emberek szívét.
3: And I asked myself.
4: Feltettem magamnak a kérdést.
3: We travel to many nations because our children live in nations.
4: Nagyon sok országba elutazunk és a gyerekeink is különböző országokban élnek.
3: I don't think I've met many pastors who have the same vision as John Wesley.
4: De én azt gondolom, hogy nem sok pásztorral találkoztam, aki a John Wesley látását osztja.
3: Most of them want more numbers, bigger churches, new buildings.
4: A legtöbben több gyülekezeti tagot akarnak, gyülekezeteket, nagy gyülekezeteket, új épületeket.
3: So I wish I'd read John Wesley's vision 30 years ago.
4: Bár csak 30 évvel ezelőtt olvastam volna John Wesley látását.
3: To spread scriptural holiness throughout the land.
4: Ami arról szól, hogy a bibliai szentséget el kell terjeszteni az országban.
3: How do we do that?
4: Hogyan tehető ez meg?
3: By making disciples.
4: Tanítványképzéssel.
3: And as Jesus says,
4: ahogy Jézus mondja,
3: teaching them to obey everything I have commanded.
4: Megtanítva őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én tanítottam, vagy parancsoltam.
3: And he says, baptize them.
4: Azt mondja, merítsétek be őket.
3: Because baptism is usually the first test of our obedience.
4: Mert általában a bemerítkezés az engedelmességünk első próbája.
3: Am I willing to be baptized?
4: Hajlandó vagyok-e bemerítkezni?
3: That's the first sign I've understood Jesus is Lord.
4: Ez az első jele annak, hogy megértettem, hogy Jézus az Úr.
3: So I say yes, I want to be baptized.
4: Tehát azt mondom, igen, be akarok merítkezni.
3: I was baptized by Alan Vincent.
4: Engem Alan Vincent merített be.
3: But actually it doesn't matter who baptizes you.
4: De igazából teljesen mindegy, ki meríti be az embert.
3: What matters is you get baptized.
4: Az a lényeg, hogy bemerítkezzünk.
3: And when you get baptized, in English we say you're nailing your colors to the mast. You're saying this is what I really stand for.
4: Tehát amikor bemerítkezünk, ugye angolul hát erre mondunk valamit, aminek az a lényege, hogy én emellett a dolog mellett állok. Itt teszem le a voksot, mondjuk.
3: I have to say, Chilla is so good, I just wanted to test her.
4: De ki akartam próbálni, hogy értem-e, de nem értem ezt a szólást.
3: So I apologize. These English phrases we have.
4: Ugye vannak ezek az angolos kifejezések.
3: But total commitment, you get baptized.
4: Tehát a teljes elkötelezettségedet mutatja, hogyha bemerítkezel.
3: You're signing a contract with God.
4: Hogyha bemerítkezel, akkor ezzel aláírsz Istennel egy szerződést.
3: God has already given himself to you.
4: Isten már odaadta magát neked.
3: But it tells us in 1 Peter that when you are baptized, it's a pledge or a contract.
4: Az 1 Péter mondja azt, hogy amikor bemerítkezünk, akkor ez egy ígéret, egy szerződés.
3: You're saying, okay, Lord, I accept the contract.
4: Azt mondjuk, igen, Uram, elfogadom ezt a szerződést.
3: I am yours.
4: A tied vagyok.
3: Lead me wherever you want to.
4: Vezess, ahová akarsz.
3: Whether it's Australia, England or India.
4: Legyen ez Anglia vagy India.
3: Lead me wherever you want.
4: Vezess, ahová akarsz.
3: And so we get baptized.
4: Tehát bemerítkezünk.
3: That's the first sign of being discipled.
4: Ez a tanítványságunknak az első jele.
3: And then, as it says, learn to obey everything he has commanded.
4: Azután azt mondja, hogy tanuljatok meg engedelmeskedni mindannak, amit ő parancsolt. Angolul hát erre mondunk valamit, aminek az a lényege, hogy én emellett a dolog mellett állok. Itt teszem le a voksot, mondjuk.
3: I have to say, Chilla is so good, I just wanted to test her.
4: De ki akartam próbálni, hogy értem-e, de nem értem ezt a szólást.
3: So I apologize. These English phrases we have.
4: Ugye vannak ezek az angolos kifejezések.
3: But total commitment, you get baptized.
4: Tehát a teljes elkötelezettségedet mutatja, hogy bemerítkezel.
3: You're signing a contract with God.
4: Hogyha bemerítkezel, akkor ezzel aláírsz Istennel egy szerződést.
3: God has already given himself to you.
4: Isten már odaadta magát neked.
3: But it tells us in 1 Peter that when you are baptized, it's a pledge or a contract.
4: Az 1 Péter mondja azt, hogy amikor bemerítkezünk, akkor ez egy ígéret, egy szerződés.
3: You're saying, okay, Lord, I accept the contract.
4: Azt mondjuk, igen, Uram, elfogadom ezt a szerződést.
3: I am yours.
4: A tied vagyok.
3: Lead me wherever you want to.
4: Vezess, ahová akarsz.
3: Whether it's Australia, England or India.
4: Legyen ez Anglia vagy India.
3: Lead me wherever you want.
4: Vezess, ahova akarsz.
3: And so we get baptized.
4: Tehát bemerítkezünk.
3: That's the first sign of being discipled.
4: Ez a tanítványságunknak az első jele.
3: And then, as it says, learn to obey everything he has commanded.
4: Azután azt mondja, hogy tanuljatok meg engedelmeskedni mindannak, amit ő parancsol.

0: When you are baptized, it's a pledge or a contract.
1: Az egy Péter mondja azt, hogy amikor bemerítkezünk, akkor ez egy ígéret, egy szerződés.
0: You're saying, okay, Lord, I accept the contract.
1: Azt mondjuk, igen, Uram, elfogadom ezt a szerződést.
0: I am yours.
1: A tied vagyok.
0: Lead me wherever you want to.
1: Vezess, ahová akarsz.
0: Whether it's Australia, England or India.
1: Legyen ez Anglia vagy India.
0: Lead me wherever you want.
1: Vezess, ahová akarsz.
0: And so we get baptized.
1: Tehát bemerítkezünk.
0: That's the first sign of being discipled.
1: Ez a tanítványságunknak az első jele.
0: And then, as it says, learn to obey everything he has commanded.
1: Azután azt mondja, hogy tanuljatok meg engedelmeskedni mindannak, amit ő parancsolt.
0: Some people think that being discipled is about learning.
1: Néhányan azt gondolják, hogy a tanítványságnak a tanulása lényege.
0: Getting more knowledge.
1: Hogy egyre több tudásunk legyen.
0: Studying more material.
1: Hogy több anyagot tanulmányozzunk.
0: But it's about learning to obey.
1: De az engedelmesség megtanulása a lényeg.
0: And that's such an important word.
1: És ez egy nagyon fontos szó.
0: It's not what we know, it's what we do.
1: Nem az a lényeg, hogy mit tudunk, hanem hogy mit teszünk.
0: That's what counts.
1: Na hát ez a lényeg, ez jön most.
0: See, why did John Wesley start with the class?
1: Miért kezdte John Wesley egy osztállyal?
0: Simply because as people confessed what they'd done wrong.
1: Egyszerűen azért, mert amikor az emberek megvallották, hogy mit tettek rosszul.
0: Others were learning what is right and wrong behavior.
1: Akkor mások tanulták, hogy mi a jó és mi a rossz viselkedés.
0: He said, change the behavior first.
1: Azt mondja, hogy először változtass meg a viselkedésedet.
0: And then, after the beginning to change, then give them knowledge.
1: És utána, miután már kezdtek változni, akkor adj nekik tudást.
0: Whereas our Western mindset,
1: ami nyugati beállítottságunk szerint,
0: usually says, give them lots of knowledge.
1: Általában azt mondjuk az embereknek, hogy vagy azt mondjuk, hogy adjunk sok tudást nekik.
0: Then hopefully they will change.
1: És akkor remélhetőleg majd változni is fognak.
0: But John Wesley understood something that most don't.
1: De John Wesley értett valamit, amit a legtöbben nem értenek.
0: Start by changing the behavior.
1: Kezd el azzal, hogy változtatsz a viselkedésen.
0: And then you can give them knowledge afterwards.
1: Aztán majd utána adhatsz tudást is. Ismeretet.
0: Just to say, John Wesley probably led the greatest revival in history.
1: El kell mondanunk, hogy a történelem valószínűleg legnagyobb ébredését vezette John Wesley.
0: 20 years ago there was a great revival in Argentina.
1: 20 évvel ezelőtt volt egy nagy ébredés Argentínában.
0: And people were being saved left, right and center.
1: Mindenféle irányba, jobbról, balról, középről tértek meg az emberek.
0: People from Argentina were talking all around the world.
1: Az argentinokról beszélt az egész világ.
0: I met an Argentinian 2 weeks ago.
1: 2 héttel ezelőtt találkoztam egy argentinnal.
0: He was already a Christian during the revival.
1: Ő már keresztény volt az ébredés óta.
0: He now works for the World Bank, so he's not just some silly little man.
1: Tehát nem egy egyszerű kis emberke, hanem a Világbanknak dolgozik.
0: So I asked him, were you there during the revival?
1: Megkérdeztem, ott voltál az ébredésben?
0: He said, oh yes.
1: Azt mondta, igen.
0: He then added.
1: Aztán hozzátette.
0: But I don't think the nation has changed very much.
1: De azt gondolom, hogy az ország nem változott sokat.
0: And I thought, how sad.
1: És arra gondoltam, milyen szomorú.
0: If only John Wesley had come to Argentina then.
1: Bárcsak John Wesley elmehetne Argentinába.
0: Because they didn't make disciples.
1: Mert nem képeztek tanítványokat.
0: Now, of course, we must preach the gospel.
1: Természetesen hirdetnünk kell az evangéliumot.
0: We want people to come to know Jesus.
1: Azt akarjuk, hogy az emberek megismerjék Jézust.
0: I love Darko's 5 steps here, 5 steps there.
1: Nekem nagyon tetszett Darkónak ez a mínusz ötje, meg plusz ötje.
0: But I believe we've got to become much more intentional about making disciples.
1: De azt gondolom, hogy sokkal tervszerűbben kell tanítványokat képeznünk.
0: You see, I led a church, well, 3 different churches over a period of 20 years.
1: Körülbelül 20 éven keresztül 3 különböző gyülekezetet vezettem.
0: And it's so easy for the church meeting to become the focus.
1: És annyira könnyű, hogy a gyülekezeti összejövetelt tegyük a középpontba.
0: Now, church meetings are good.
1: Persze a gyülekezeti összejövetel jó dolog.
0: Provided they help us to make disciples.
1: Hogyha segít a tanítványképzésben.
0: But if they don't.
1: De ha nem.
0: We're better off just to sit at home with one or two guys and talk to them.
1: Akkor jobb, hogyha otthon ücsörgünk egy-két barátunkkal és beszélgetünk.
0: I hope I've not offended you.
1: Remélem nem botránkoztattalak meg titeket.
0: You just kick me out like the devil.
1: Mert különben kirúgtok, mint az ördögöt.
0: But you understand what I'm saying, though.
1: De ugye értitek, mire akarok kiukadni.
0: Making disciples is the great commission.
1: A nagy megbízatás lényege a tanítványképzés.
0: And the church culture around the world is not making disciples.
1: De a világszerte levő egyháznak a

0: kultúrája, nem a tanítványképzés, a koncentrál.
1: So I believe this weekend God wants us all to get hold of something.
0: Szeretném, hogyha ezen a hétvégen Isten segítene, hogy megragadjunk valamit.
1: This is the Great Commission.
0: Ez pedig az, hogy ez a nagy megbízatás.
1: Just to point out, when Jesus made disciples,
0: csak hogy rámutassak, amikor Jézus tanítványokat képzett,
1: he chose only men.
0: Ő csak férfiakat választott.
1: And this is an important safeguard.
0: Ez egy nagyon fontos óvintézkedés volt.
1: I think was you read Titus chapter 2? That's right.
0: Olvastad a Titus 2-t?
1: Older women disciple younger women.
0: Hogy a nők a fiatalabb nőket tegyék tanítványok.
1: Older men disciple younger men.
0: Az idősebb férfiak meg a fiatalabb férfiak.
1: Sometimes a couple disciples a couple, that's fine.
0: Néha házaspárokat, az is jó.
1: But watch out for a man with a woman trying to disciple them.
0: De vigyázzatok akkor, amikor egy férfi próbál egy nőt tanítványozni vagy
1: fordítva. That's a dangerous thing.
0: Ez egy veszélyes dolog.
1: My wife became a great discipler.
0: A feleségem is nagyon jó tanítványképző.
1: Share something about it, honey.
0: Mondjál erről valamit, drágám.
1: It's time you had a change of.
0: Itt az ideje.
1: About how you began to disciple people.
0: Hogy kezdtél el embereket tanítványá képezni?
1: She's good.
2: I don't know what to say. Okay.
0: Sorry.
2: Did you translate that? That was just action, wasn't it? Yeah. When my husband is an MA from Cambridge.
0: A férjem Cambridge-ből jött.
2: I did school and failed in 7 subjects.
0: Én jártam iskolába, de mind a 7 tantárgyból megbuktam először.
2: So, you was a disciple, you think, what?
0: Tanítványképzésről volt szó, én, hogy, hát mi?
2: They understood all of that.
0: De értették, nem kellett fordítani.
2: Okay, so when we went to India, Duncan said, okay, now I am discipling the husbands, I want you to disciple the women.
0: És amikor Indiába mentünk, Duncan azt mondta, hogy jó, akkor én a férjeket fogom tanítványá képezni, te meg a feleségeket.
2: And I said, how?
0: És én azt, hogyan?
2: With what?
0: Mivel?
2: Now, the women were MSCs and BSCs. Oh, Master of Science and
0: tehát a feleségek azok ilyen különböző doktori meg tudományos fokozatokat viseltek.
2: So these were brainy people.
0: Tehát ezek jó fejű emberek, jó agyú emberek voltak.
2: But you don't need brains for discipling.
0: De a tanítványképzéshez nem kell okosnak
2: you
0: lenni.
2: You need a heart that follows Jesus.
0: Ahhoz egy Jézus követő szív
2: and
0: kell.
2: And we can disciple anybody.
0: És akkor bárkit tanítványát tudunk képezni.
2: So I began my discipling.
0: Úgyhogy elkezdtem ezt a tanítványozást.
2: These women became pastors' wives.
0: Ezek az asszonyok ugye pásztor feleségek lettek.
2: And it was a joy for me to see them growing.
0: És nekem nagy öröm volt látni a növekedésüket.
2: But it never went to my head.
0: De soha nem jutott eszembe.
2: Because I constantly was reminded, this is an MSc, this is a BSc, this is a doctor, that is an engineer.
0: Tehát igazából nem is tudatosult ez bennem, hiszen mindig az volt bennem, hogy ez egy orvos, ez meg egy mérnök, ez meg ilyen mestere ennek, annak.
2: But what I imparted was the life of Jesus.
0: De én Jézus életét adtam át neki.
2: What God taught me, I taught them.
0: Én azt tanítottam nekik, amit Isten tanított nekem.
2: I got zero in maths.
0: Én nullást kaptam matekból.
1: I'm not sure.
2: I only knew 2 and 2 makes 4, but after that.
0: Odáig elterjedtem, hogy 2 meg 2 az 4, aztán vége.
2: So I didn't venture to teach them maths.
0: Úgyhogy nem próbáltam matekot tanítani nekik.
2: I didn't say, come, I'll teach you maths.
0: Nem mondtam, hogy na gyertek, majd matekozunk egy kicsit.
2: I taught them all I learned through Jesus Christ our Lord.
0: Hanem mindazt tanítottam nekik, amit Jézus Krisztuson, ami Urunkon keresztül tanultam.
2: And there was a lot of learning I did.
0: És nagyon sokat tanultam őtől.
2: And I just taught these girls, this is what God did with me. This is the way to walk, follow the master.
0: Tehát én azt tanítottam meg nekik, hogy Isten velem mit cselekedett, és hogy ez az út, ezen járjatok, így kövessétek a mestert.
1: Okay. Köszönöm.
0: Thank you.
1: Okay, so that's what discipleship is. Vasanti says it in a few seconds. I take half an hour to say it.
0: Tehát ez a tanítványképzés. Vasanti elmondta pár perc alatt, én egy fél órán keresztül mondtam volna.
1: But notice how Jesus finishes in Matthew 28, verse 20.
0: De figyeljétek meg, hogy Jézus hogy fejezi be itt a Máté 28:20-ban.
1: And surely I am with you always to the very end of the age.
0: Én biztosan veletek leszek a világ végezetéig, a korszak végezetéig, minden nap.
1: Now we always take that on its own.
0: Ezt mindig kiragadjuk a környezetből.
1: And of course it's true.
0: Természetesen ez igaz is.
1: But it's particularly true when you're making disciples.
0: De ez különösen igaz a tanítványképzésben.
1: Because that is when you need him with you.
0: Mert ilyenkor van szükséged arra, hogy veled legyen Jézus.
1: Like Vasanti said, we need to have the Lord with us, helping us.
0: Ahogy Vasanti mondta, szükségünk van arra, hogy ott legyen velünk az Úr és segítsen.
1: So this was Jesus's great commission.
0: Tehát ez volt Jézus nagy megbizatása.
1: Go and make disciples.
0: Menjetek és képezzetek tanítványokat.
1: Now let's turn to 2 Timothy 2 verse 2.
0: Akkor 2 Timóteus 2:2-höz lapozunk.
1: Again, Darko mentioned this in passing yesterday.
0: Darko ezt futólag már megemlítette tegnap.
1: But 2 Timothy is Paul's last letter.
0: A 2 Timóteus Pál utolsó levele.
1: He's about to die.
0: Pál már hamarosan meghalt ezután.
1: He's writing it to Timothy.
0: Timóteusnak írta ezt a
1: levelet. Who describes as his true spiritual son.
0: Valódi szellemi fiaként írja őt le.
1: My dear son.
0: Drága fiam.
1: And he says to Timothy.
0: És azt mondja Timóteusnak.
1: This is the most important thing.
0: Ez a legfontosabb.
1: The things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others.
0: És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
1: You've got four generations there.
0: Itt négy generációról van szó.
1: Paul.
0: Pálról.
1: Timothy.
0: Timóteusról.
1: Reliable men.
0: A megbízható emberekről.
1: And others.
0: És a másokról.
1: The test of your discipling is how the others behave.
0: A tanítványképzésed próbálja az, hogy ezek a mások hogyan viselkednek.
1: Because one of the sad things as you look at church history,
0: mert ugye, ahogy már elmondtuk, ahogy az egyház történelmet megnézzük, hogy mentek a dolgok.
1: Christianity struggles to get to the second generation.
0: A kereszténység már azzal is küzdik, hogy a második nemzedékig eljusson.
1: And despite John Wesley's brilliance,
0: John Wesleynek csodálatos volt ez a módszere.
1: After he died, the whole thing fell apart.
0: De miután meghalt, az egész dolog szétesett.
1: For some reason, they had not understood the secret of their success.
0: Valahogyan ezek az emberek nem értették meg a sikerkulcsát.
1: So Paul is saying to Timothy.
0: Tehát azt mondja Pál Timóteusnak.
1: We've got to see the others.
0: Látnunk kell a másokat is.
1: Others living for Jesus.
0: Másokat, akik Jézusért élnek.
1: Others strong for the Lord.
0: Akik erősek az Úrért.
1: Others living lives which will glorify God.
0: Másokat, akik Isten dicsőítő életet élnek.
1: This is quite a frightening thing.
0: Ez elég ijesztő dolog.
1: Because it is very hard to pass on the life.
0: Mert nagyon nehéz az életet továbbadni.
1: From one generation to another.
0: Az egyik nemzedékről a másikra.
1: Now in our home we had an electric toaster.
0: A lakásunkban, az otthonunkban volt egy elektromos kenyérpirító.
1: We had trained our children.
0: Megtanítottuk a gyerekeinknek.
1: When the toast gets stuck, never put a knife in the toaster.
0: Hogyha beragad a pirítós a pirítóba, soha ne egy késsel próbáljátok kipiszkálni.
1: You might get an electric shock.
0: Mert akkor megrázhat titeket
1: so
0: az áram.
1: So we trained them well.
0: Jól megtanítottuk
1: good
0: őket.
1: Good disciples in the toaster.
0: Jó tanítványok lettek pirítós ügyben.
1: Then one day we had a man and his wife to be staying with us.
0: Aztán egy napon nálunk volt egy házas pár, ott aludtak nálunk.
1: And the man joined us for breakfast.
0: A férfi csatlakozott hozzánk reggelikor.
1: He also wanted some toast.
0: Ő is pirítóst akart enni.
1: And as usually happened,
0: és ahogy általában történt,
1: it was an Indian toaster.
0: Ez egy indiai pirító volt.
1: The toast got stuck.
0: Beragadt a pirítós.
1: So Martin, the young man,
0: úgyhogy Martin, ez a fiatalember,
1: he picked up a knife,
0: fogott egy kést,
1: was about to put it into the toaster,
0: már készült benyomni a kenyérpirítóba ezt
1: a kést, children,
0: és a gyerekeink,
1: good disciples,
0: jó tanítványok,
1: said, no, no, Martin, you mustn't do this.
0: Nem, nem, ezt nem szabad.
1: So he said, oh,
0: oh. Jó, ja, jó, van.
1: And our children switched it off, turned it upside down, got the toast out.
0: A gyerekeink kikapcsolták a pirítót, fejreállították, és kirázták belőle a kenyeret.
1: This man's fiancée came.
0: Aztán jött a fiatalember mennyasszonya.
1: And she wanted toast.
0: És ő is pirítóst akart tenni.
1: So she put the bread in the toaster.
0: Berakta a kenyérszeletet a pirítóba.
1: True to form, the toast got stuck.
0: Természetesen a hagyományokhoz hívan beragadt a kenyér.
1: Her name was picked up her knife.
0: Ez a hölgy is felkapott egy
1: tried to get, went to get the toast out.
0: Már közelített a kenyérhez.
1: And now Martin says.
0: És akkor most Martin mondta.
1: No, no, you mustn't put the knife there.
0: Nem szabad a kés beledugni a pirítóba.
1: So Mira didn't.
0: Úgyhogy ő sem dugta be.
1: So I asked her, why do you think you shouldn't put the knife in the toaster?
0: És megkérdeztük a lányt, hogy szerinted miért nem szabad bedugni a kést a pirítóba?
1: So she thought about it.
0: Gondolkodott egy kicsit.
1: Well, maybe it would damage the toaster.
0: Talán kárt okozhatna magában a kenyérpirítóban.
1: I suppose maybe it could. That's true.
0: Igen, lehet, ez is igaz, lehet tényleg.
1: And she was lost. She couldn't understand why she was doing this.
0: És végül is nem tudta megindokolni, hogy miért.
1: So I turned to my well-discipled children.
0: Úgyhogy jól tanított gyerekeimhez fordultam.
1: Says, why don't you put a knife in a toaster?
0: Megkérdeztem, miért nem szabad a kést bedugni a kenyérpirítóban.
1: And our son says, I might get an electric shock.
0: És a fiam válaszolt, hogy megrázhat az áram.
1: But you know, that's a little story of a toaster.
0: Tudjátok, ez egy kis történet egy kenyérpirítóról.
1: It describes much of the church.
0: De nagyon sok mindent leír az egyházról.
1: Yes, the fourth generation may be doing the right thing externally.
0: Lehet, hogy kívülről a negyedik nemzedék is a helyes dolgot teszi.
1: But they've no idea why they're doing it.
0: De fogalmuk sincs, hogy miért csinálják.
1: Isn't that true?
0: Nem így van.
1: Can't you think of many churches which are like that?
0: Nagyon sok gyülekezetre tudok gondolni,
1: ami ilyen. They're following on in the traditional way.
0: Hogy folytatják egymás után a hagyományos dolgokat.
1: And they haven't got to the heart of it all.
0: De az egészből a szívük hiányzik, a dolognak a lelkét nem ragadták.
1: Paul understood this.
0: Pál értette ezt.
1: And he told Timothy, look for reliable men.
0: És azt mondta Timóteusnak, hogy keres megbízható embereket.
1: In fact, what Paul told Timothy was, entrust to reliable men.
0: Igazából azt mondja Pál Timóteusnak, hogy bízd rá megbízható emberekre.
1: That's a financial word.
0: Ez az utolsó szava.
1: Make an investment in other people's lives.
0: Fektess be más emberek életébe.
1: Now, if you have some money to invest,
0: hogyha van befektethető pénzed,
1: you're really looking for two things.
0: Akkor két dolgot keresel abban, amibe be akarsz fektetni.
1: You're looking for interest.
0: A kamatot, hogy mekkora a hozam.
1: And you're looking for reliability.
0: Illetve a megbízhatósága.
1: Now this may not translate in Hungarian.
0: Lehet, hogy magyarul nem jön ki jól.
1: But if a person is not interested, there's no point investing in them.
0: De hogyha valakit nem érdekel a dolog, akkor nem érdemes belefektetni. Tehát az érdekel, meg
1: sense?
0: A kamat az angolul ugyanaz.
1: Thank
0: de.
1: You. Okay. One person it makes sense to.
0: Na, egy valaki értette ezt a tömegből.
1: But you understand, there's no point investing in people who are not interested.
0: Tehát semmi értelme befektetni olyan emberekbe, akiket nem érdekel a dolog.
1: Because their interest is what will enable them to learn and grow from what you teach them.
0: Mert az érdeklődésük teszi lehetővé, hogy tanuljanak abból, amit tanítasz nekik, és növekedjenek annak hatására.
1: And so you're making an investment.
0: Tehát te befektetsz ezzel
1: in someone who's showing interest.
0: Olyan emberbe, aki érdeklődést mutat.
1: And you're pouring out, like Vasanti said, things the Lord has taught us.
0: Olyan dolgokat árasztasz bele ebbe az emberbe, amiket az Úr mutatott neked.
1: We're not trying to make them like us.
0: Nem magunkhoz próbáljuk őket hasonlóvá tenni.
1: Our aim is to make them like Jesus.
0: Hanem az a célunk, hogy Jézushoz tegyük őket hasonlóvá.
1: Now some of the lessons we've learned along the way.
0: Néhány lecke, amit megtanultunk útközben.
1: They will certainly help them.
0: Ezek segíthetnek másoknak.
1: But we want them to grow to be something better and bigger than us.
0: De azt akarjuk nekik megtanítani, vagy úgy akarjuk őket tanítani, hogy nagyobbá és jobbá válhassanak, mint mi vagyunk.
1: That is the heart of a disciple maker.
0: Ez a tanítványképzés lényege, veleje.
1: So we invest in people.
0: Tehát befektetünk emberekbe.
1: We pour out our life into them.
0: Beléjük árasztjuk az életünket.
1: And then he goes on in verse 3-7.
0: És utána a harmadiktól a hetedik versig folytatódik itt.
1: Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus.
0: Úgy harcolj, mint Jézus Krisztus jó vitéze.
1: And I think he's saying that because actually making disciples can be quite hard.
0: És ezt azért mondja meg, mert a tanítványképzés lehet elég nehéz is.
1: It's hard work.
0: Nehéz munka.
1: Not every disciple is reliable, dependable.
0: Nem minden tanítvány megbízható, nem lehet mindre támaszkodni.
1: Like we were hearing yesterday, they get into their own messes.
0: Ahogy tegnap hallottuk, a saját gabajodásukba belekeveredhetnek.
1: But we have made the decision. We're going to invest in them.
0: De mi eldöntöttük, hogy befektetünk beléjük.
1: Then he goes on and says, if we're verse 5.
0: Aztán az ötödik vers azt mondja.
1: If anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules.
0: Ha pedig küzd is valaki, mondjuk mint tornász, mint sportoló, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.
1: What are the rules?
0: Mik a szabályok?
1: Go and make disciples.
0: Menjetek és képezzetek tanítványokat.
1: I think there will be people who say, I built a church of 30,000 people.
0: Azt gondolom, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én létrehoztam egy 30,000 fős gyülekezetet.
1: Oh no, the rules were to make disciples.
0: De hát a szabály az volt, hogy tanítványt kell
1: képezni. How many disciples did you make?
0: Hány tanítványt képeztél?
1: How many people were you able to influence along the way?
0: Hány embert tudtál befolyásolni szolgálatod alatt?
1: I get the feeling Jesus is not very impressed with crowds.
0: Én azt gondolom, hogy Jézusra nem tesznek túl nagy benyomást a tömegek.
1: I love it on the day when he's teaching the parable of the sower.
0: Nagyon tetszett, amikor a magvető példázatát tanította.
1: His disciples say to him, "Why do you speak in parables?"
0: A tanítványai megkérdezték, hogy miért beszélsz példázatokban.
1: And his answer is, "So they do not understand."
0: És Jézus azt felelte, hogy ők ne értsék.
1: 12 people out of 5,000 understood what he was talking about.
0: 5000-ből 12 ember értette meg, hogy mit mondott Jézus.
1: Not many church leaders have the courage of Jesus.
0: Nem sok gyülekezetvezetőben van meg Jézus bátorsága.
1: 4,988 men do not understand.
0: 4,988 ember nem értette.
1: But that doesn't bother Jesus.
0: De Jézust ez nem zavarta.
1: Because he's concerned about making these disciples.
0: Mert neki az volt a fontos, hogy ezeket tanítványjá képezze a 12.
1: Amazing, isn't it?
0: Megdöbbentő, nem?
1: When you start reading the scriptures through a disciple-making point of view, you see so many things.
0: Hogyha a Bibliát tanítványképző szempontból olvassátok, nagyon sok mindent megláttok benne.
1: I remember many years ago we did a study of the book of Mark.
0: Emlékszem, sok évvel ezelőtt Mark evangéliumát tanulmányoztuk.
1: Who was Jesus with in each paragraph? In each paragraph of the Bible, who was Jesus actually with?
0: Igen, tehát tanulmányoztuk a Biblia minden szakaszából, hogy kivel volt együtt Jézus.
1: Over one third of the time he was only with his 12 disciples.
0: Az idejének a több mint harmad részét csak a 12-vel töltötte.
1: Because that was his priority.
0: Mert ez volt neki a fontos.
1: Sometimes he was with the crowd, sometimes with his enemies.
0: Néha tömeggel volt, néha az ellenségeivel.
1: Sometimes he was on his own.
0: Néha egyedül.
1: But his disciples were his priority.
0: De a tanítványai voltak neki a legfontosabbak.
1: And so he says, run according to the rules.
0: Tehát azt mondja, hogy harcolj a szabályoknak megfelelően.
1: And then in verse 6.
0: A hatodik vers.
1: The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops.
0: A termésből először a keményen dolgozó földművelőnek kell részesülnie.
1: As we invest in people,
0: ahogy befektetünk emberekbe,
1: fruit does grow in them.
0: Nő bennük a gyümölcs.
1: And it's tremendous satisfaction.
0: És óriási megelégedést hoz ez nekünk.
1: You pick up someone off the street.
0: Valakit összeszedsz az utcáról.
1: And you see them beginning to live the Christian life.
0: És látod, hogy kezdi élni a keresztény életet.
1: You see them change into something so different from what they would ever have been.
0: Látod, hogy valami egész mássá kezd válni, mint amilyen valaha volt.
1: And you get a share of the crop.
0: És akkor osztozol a gyümölcsben.
1: That's exciting.
0: Ez izgalmas.
1: It's worthwhile.
0: Érdemes ezért
1: csinálni. There will be challenges along the way.
0: Persze közben vannak kihívások.
1: But it will bear fruit.
0: De megterem a gyümölcs is.
1: And in verse 7 Paul says.
0: Hetedik versben azt mondja Pál.
1: Reflect on what I am saying.
0: Elmélkedj azon, amit mondok.
1: For the Lord will give you insight into all of this.
0: Mert az Úr belátást fog adni neked mindezzel kapcsolatban.
1: And I suppose that's really it's a good place to stop actually.
0: Ez egyébként egy jó pont arra, hogy leálljunk.
1: Because in the end we need the Lord's insight into all this.
0: Hiszen végső soron szükségünk van arra, hogy az Úrnak a látása legyen bennünk mindezzel kapcsolatban.
1: We live in a world where most churches aren't making disciples.
0: Egy olyan világban élünk, ahol a legtöbb gyülekezet nem képez tanítványokat.
1: We need an insight and understanding from the Lord himself.
0: Kell, hogy magától az Úrtól értsük meg, lássuk meg ezeket a dolgokat.
1: Really is what it's all about.
0: Hogy az, hogy igazán erről szól az egész.
1: It's about making disciples.
0: Az egész történet a tanítvány képzésről szól.
1: Now I'm sure you've heard this before.
0: Biztos vagyok benne, hogy már hallottátok ezt.
1: But the Lord says, this now is the priority.
0: De az Úr azt mondja, most ez a legfontosabb.
1: This is how we impact lives.
0: Hogy hogyan gyakorolunk hatást az életekre.
1: In the end, how we impact our nation.
0: Végül hogyan tudunk hatni az nemzetünkre.
1: It is not by getting bigger and bigger churches.
0: Nem azáltal, hogy egyre nagyobb gyülekezeteket hozunk létre.
1: That may happen, it may not happen.
0: Lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem.
1: It's by getting better and better disciples.
0: Hanem az, hogy egyre jobb tanítványokat képezzünk.
1: And if we're only discipling one or two?
0: És ha csak egy-két embert teszünk tanítványá?
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: If we're discipling 12 like Jesus?
0: A 12-t, mint Jézus?
1: Praise God!
0: Dicsőség az Úrnak!
1: I remember reading one of these great prayer warriors.
0: Emlékszem, olvastam egy nagy imaharcosról.
1: He said this.
0: Ő azt mondta.
1: Man is looking for better methods.
0: Az ember jobb módszereket keres.
1: God is looking for better men.
0: De Isten jobb embereket keres.
1: And that's what discipleship is about.
0: És erről szól a tanítványképzés.
1: Raising up better men and women.
0: Jobb embereket, férfiakat és nőket
1: felnevelni.
0: Akik úgy élnek, hogy ezzel Isten dicsőítik.
1: Which will be a challenge to all those around them.
0: És ezzel kihívást intéznek mindenkihez maguk körül.
1: So that is the commission on our lives.
0: Tehát ezt a megbízást kapta az életünk.
1: The Lord will give you insight into all of this.
0: Az Úr belátást ad majd neked mindebben.
1: There will be more after the break.
0: A szület után majd még többet
1: beszélünk erről. But I want to pray for you. I want to pray for you.
0: De most szeretnék imádkozni
1: értetek. Before we go and have our tea or coffee or whatever we're having.
0: Kávét vagy teát iszunk vagy bármi, amit akartok.
1: So why don't we all stand up?
0: Akkor álljunk fel mindannyian.
1: Just pray a short prayer.
0: És imádkozzunk röviden.
1: Father God.
0: Atyánk Istenünk.
1: All of us need more insight into this.
0: Mindannyiunknak jobban bele kell látnunk ebbe.
1: This is your heart, Lord.
0: Uram, ez van a te szívedben. Uram, ez van a te szívedben.
1: You want us to make disciples.
0: Azt akarod, hogy tanítványokat képezzünk.
1: Take us from where we are, Lord.
0: Fogj meg a kezedbe, ahol épp tartunk. Fogj meg a kezedbe, ahol épp tartunk.
1: Give us insight.
0: És adj nekünk belátást.
1: Give us understanding.
0: Adj megértést.
1: Give us opportunities.
0: Adj lehetőségeket.
1: Use us to make disciples.
0: Használj minket a tanítványképzésben.
1: And can we say that last one with a little bit more passion?
0: Kicsit szenvedélyesebben mondjuk az utolsót.
1: Use us to make disciples.
0: Használj minket a tanítványképzésben.
1: Amen. Thank you, Lord.
0: Köszönöm, Uram.
1: Thank you, Jesus.
3: Elhangzott a tanítványképzés című tanítássorozat harmadik része, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanított.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai. Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Randy Boyd, Isten királyságának gazdasági rendszere című tanítását hallhatjuk.
3: Beszéltem nektek egy történetről az elmúlt alkalommal.
4: I don't exactly remember where I was, but I was in one of our schools in Europe.
3: Nem emlékszem pontosan, hogy helyileg hol volt ez, de valamelyik ilyen prepare schoolon volt Európában.
4: We have 8 of them running right now.
3: Most éppen 8 fut párhuzamosan.
4: We have 4 in partnership with Franz and Gerlinda and Blast.
3: 4 ezek közül a Franzal és Gerlindével való kapcsolatban fut, és hadd mondjam el nektek ezt.
4: Where Alan has been and Franz and Gerlinda and Blast have been, it is so easy to build.
3: Azokon a helyeken, ahol Ellen és Franz Gerlinde megfordultak, olyan annyira könnyű építkezni.
4: If I was teaching these messages I'm teaching tonight in some of our other places, I would be plowing new ground.
3: Tehát amikor ezekről a dolgokról tanítok más helyeken, akkor ott érintetlen területeket érintek.
4: Wet ground here.
3: De itt annyira jó talaj áll a rendelkezésemre.
4: So I was in one of our schools.
3: Tehát voltam az egyik ilyen iskolában. És egyszer csak mint egy villámot úgy hallottam a következő szavakat.
4: Kingdom, does not my kingdom have its own economy?
3: Hogyha én nekem van egy királyságom, akkor gondolod, hogy nincs meg ennek a saját gazdasági rendszere?
4: Why have you not entered the economy of my kingdom?
3: Miért nem hatolsz be az én királyságom gazdasági rendszerébe?
4: I had never heard that phrase.
3: Nem hallottam korábban
4: ezt
3: sohasem.
4: This is fresh download you're getting tonight.
3: Ez egy
4: Mark chapter 1.
3: Új dolog a ti számotokra, amit hallottok. Mark evangélium első része.
4: Verse 14 and 15.
3: 14-15.
4: And as I teach this second session, you're going to see how it applies to what I shared in the first session.
3: Tehát most a második alkalommal a példákat szeretnék adni arra, amiről az első alkalommal tanítottam.
4: Verse 14.
3: 14. vers.
4: After John had been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the good news of God.
3: Minek utána pedig János tömlöcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálva az Isten királyságának örömhírét, és ezt mondta,
4: the time is in the future.
3: Betelt az idő.
4: Is that what the Bible says Jesus said?
3: Ezt mondja a Szentírás, hogy Jézus ezt mondta.
4: The Jews have been told for 2,000 years Messiah would come, and when he came, he would bring a kingdom. That was their message.
3: A zsidókat már 2000 évre arra tanították, hogy el fog jönni a Messiás, és el fogja hozni az ő királyságát. Ez volt az üzenet számukra.
4: Messiah wouldn't just bring forgiveness of sins, he would bring a kingdom.
3: A Messiás nem csak a bűnök bocsánatát fogja elhozni, hanem egy királyságot fog hozni. Ez itt Jézus első feljegyzett üzenete.
4: The time has been fulfilled. You don't have to wait for the kingdom any longer.
3: Az idő elközelített, tehát ez azt jelenti, hogy nem kell többé a királyságra várnotok már.
4: The kingdom is at hand.
3: A királyság karnyújtásnyi közelségben van. Tudjátok, hogy ez szó szerint mit jelent? Ez azt jelenti, hogy kinyúlhatsz és megérintheted.
4: Repent.
3: Térjetek meg.
4: Change your thinking.
3: Változtasd meg a gondolkozásmódodat.
4: And believe.
3: És higgy.
4: Without changing what you see.
3: Anélkül, hogy megváltoztatnád a látásmódodat.
4: Change what you think.
3: Ami megváltoztatja azt, ahogyan gondolkozol. Anélkül nem vagy képes hinni és belelépni valamibe. Nem kell többé már várnod a királyságra. Mert itt van karnyújtásnyi közelségbe. Csak meg kell megláthatod. És meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat. És ez hitre fog juttatni téged, és bele tudsz lépni valamibe. Jézusnak van egy valóságos királysága. És szeretnék egy kérdést feltenni nektek.
4: Is this kingdom a spiritual reality or a spiritual concept?
3: ez a királyság, ez egy szellemi valóság, vagy pedig egy szellemi... Tehát, hogy csak egy szellemi teória, elképzelés, vagy pedig egy szellemi valóság. Sok keresztény úgy gondolkodik, hogy ez csak egy szellemi elképzelés, de ez nem csak egy teória, hanem ez valóság. És ha ez egy valóság, akkor van egy valóságos királyság, ami ebben a pillanatban betölti ezt a helységet, amit meg kell látnunk, el kell érnünk, és bele kell lépnünk. Ebben a teremben vannak láthatatlan kommunikációs jelek. És hogyha ezek nem tudatosodnak benned, akkor leélheted úgy az életedet, hogy nem lesznek ezek a segítségedre. Nekem van egy ausztriai T-Mobile kártyám.
4: There is a T-Mobile signal in this room.
3: Ebben a teremben van a T-Mobile-nak térereje, és TV csatornáknak is van térerejük, és rádiójelek is vannak itt.
4: Unless I believe they are here.
3: Anélkül, hogy én attól függetlenül, hogy én elhinném-e azt, hogy ezek itt vannak.
4: No matter how much is here, I will live as if it is not true.
3: És hogyha nincs megfelelő vevőkészülékem ezekhez, akkor élhetek nyugodtan úgy, mint hogy ezek itt sem lennének. És az is hasonló ehhez, ahogy Isten gyermekei Isten királyságához viszonyulnak. Nézzünk meg egy következő verset, és ezt nagyon világosan szeretném a szívetekbe elmondani. János 18.
4: Have you ever heard Alan talk about the good fight of faith?
3: Hallottátok már Alant a hit jó harcáról beszélni?
4: You need to.
3: Hogyha nem hallottátok még, akkor kell, hogy meghallgassátok
4: this
3: ezt.
4: This is the place where Alan says, Pilate says, so you are a king?
3: Ez az a hely, ahol Alan arról beszél, hogy Pilátus megkérdezte Jézustól, hogy tehát valóban király vagy te?
4: Followers are gone.
3: Az összes követője elhagyta már, meg volt sebesítve, teljesen véres volt, össze volt törve.
4: In the natural says he's a beggar, nobody who's about to die.
3: Minden külső körülmény azt mondta, hogy ő egy vesztes senki, aki meg fog halni rövidesen. És ez volt Jézus reakciója, válasza erre. Mérget vehetsz rá, hogy az vagyok, király vagyok. Az angolban és a németben nem olyan könnyű ezt megragadni. El tudom képzelni, hogy Jézus ezt mondta, hogy mérget vehetsz rá, hogy az vagyok. És szeretem, ahogyan ezt mondja, ami következik.
4: He says, for this reason I have come, and for this I have been born.
3: Amikor azt mondja, hogy ezért jöttem, és ezért születtem.
4: Jesus says, my kingdom is not of this world.
3: Tehát azt mondja, hogy az én királyságom nem ebből a világból van.
4: That word for world.
3: Tehát itt a föld szó van, tehát nem ez a világ.
4: And he says, if my kingdom was of this world, like an earthly kingdom.
3: Tehát, hogy az ő királyság az nem ebből a világból való, nem egy földi királyság. Mert hogyha innen való volna, akkor az én szolgáim harcolnának értem. De akkor egy nagyon érdekes, ezután egy érdekes megállapítást tesz. Nem tudom, hogy ez hogyan hangzik a német, horvát vagy magyar Bibliában. De sok angol fordítás is nagyon gyengén adja ezt vissza. Nekem van egy nagyon jó fordítás, ami a következőképpen mondja, hogy az én királyságom nem ebből a valóságból van, és ez az eredeti teljesen más görög szót használ, tehát honnan van az ő királysága. Tehát ez két különböző valóság. Tehát az egyik az emberi szív, hogyha befogadtad Jézust. Ez a Lukács evangélium a 17. szakaszában le van írva, hogy Isten királysága bennetek van. De görögben ez a szó, hogy bennetek van, két különféle jelentéssel bírhat.
4: It can mean inside of you, which I can give you many other scriptures which prove that.
3: Azt is jelenti, hogy bennetek van, amit több más szentírás részből is be tudok bizonyítani nektek. De egyenlő módon használják úgy is, hogy az én királyságom közöttetek van.
4: In this room, in the spirit realm, the kingdom of God is exploding.
3: Ebben a teremben, a szellemi valóságban Isten királysága kiterjed. Ugyanúgy, ahogyan sok olyan jel is itt van ebben a teremben, amit nem vagyunk képesek látni, nem látunk. A szellemi valóságban ez a terem át és át van itatva a mennyek királyságával.
4: Now I want to show you a principle of entering the kingdom.
3: És szeretném a királyságba való behatolásának a egy alapelvét megtanítani nektek. Nagyon lassan fogom ezt tenni.
4: John chapter 3, he's talking to Nicodemus.
3: János harmadik részében Nikodémushoz beszél Jézus.
4: First one, Nicodemus asks him a question.
3: Az első versben Nikodémus egy kérdést intéz Jézushoz.
4: Jesus says this.
3: És Jézus erre ezt válaszolja.
4: I tell you the truth, Nicodemus, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God.
3: Jézus azt válaszolja, hogy ha nem születsz újjá, akkor nem láthatod az Isten királyságát.
4: Nicodemus asked him a very natural question.
3: És Nikodémus ezután egy nagyon természet szerű kérdést tesz fel neki.
4: Unless a man is born of water and the Spirit,
3: és Jézus erre azt válaszolja, hogy ha csak az ember nem születik újjá víztől és szellemtől, akkor nem képes behatolni Isten királyságába. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, amit feltétlenül szükséges megértenetek. Nem vagytok képesek behatolni abban, amit nem láttok. Hogyha nem tudom meglátni azt, hogy a környezetemben van Isten királysága, akkor lehet az elmémben lehetnek gondolatok Isten királyságáról, hogy minden alkalommal, amikor látom a kijelentést, a kijelentés az nem arról szól, hogy több információt ad neked.
4: Revelation literally is a doorway into a new entering into something.
3: A kijelentés az egy új ajtó, egy új kapu, amin keresztül be tudsz lépni valahova.
4: I see a door stands before me.
3: Tehát egy ajtót látok magam előtt.
4: Deuteronomy 29 verse 29.
3: Hallgassátok meg az 5 Mózes 19. részét. A titkok az Úréi.
4: Belong to men and to the sons of men.
3: De a kijelentett igazságokat az embereknek adta és az ő fiainak.
4: I have begun to see the kingdom.
3: Én is elkezdtem látni a királyságot.
4: When I see the kingdom, every new seeing.
3: És amikor látom egy újfajta látással a királyságot, akkor ott van előttem az az ajtó, amin keresztül beléphetek. Időnként odamész az ajtóhoz, és úgy érzed, hogy be van zárva. És időnként ez az ajtó nem nyílik meg könnyen, amikor ott állok az ajtóban. Akkor be tudok lépni valami újba.
4: Of spiritual concepts and enter the realm of reality. My question to you.
3: Az a kérdésem hozzátok.
4: You and I have not seen the economy of the kingdom. Have we entered it?
3: Hogyha nem vagyunk képesek meglátni a királyságnak a gazdasági rendszerét, megérteni, akkor be tudunk lépni abba?
4: I don't know.
3: Nem tudom.
4: Good question.
3: Jó kérdés.
4: Let me tell you a few things about the economy.
3: Hadd mondjak a gazdaságról nektek néhány dolgot.
4: Every kingdom has its own economy.
3: Minden királyságnak megvan a maga gazdasági rendszere.
4: If Jesus has a kingdom, he has an economy.
3: Ha Jézusnak van királysága, akkor ennek is megvan a maga gazdasági rendszere. Mi az a gazdasági rendszer?
4: Goods, services, wealth flow.
3: A gazdasági rendszer az a javaknak az áramlásának a módja. Hogy a javak, a szolgáltatások, az örökségek egy helyen belül hogyan mozognak egyik helyről a másikra.
4: Every economy has principles that it works by.
3: Minden gazdasági rendszernek vannak törvényszerűségei, amelyek alapján működik. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági rendszerének a törvényszerűségei mások, mint ausztriai gazdasági rendszer.
4: America is almost an entirely cash based economy.
3: Az Amerikai Egyesült Államok gazdasága szinte teljes mértékben pénz alapú gazdasági rendszer.
4: Go to a village in China.
3: Menj el egy faluba Kínában.
4: They may use no cash.
3: Egyszerűen nem használnak készpénzt.
4: The flow of goods and services could be with agricultural trading.
3: A szolgáltatások és a javak azok úgy cserélnek gazdát, hogy terményeket cserélnek ki. Menj el Shanghaiba.
4: It is the New York City of China.
3: Az Kínának a New York City-e. És menj el Shanghaitól 500 kilométerre távolabb egy kis faluba.
4: The way it works in that village is as different as night and day.
3: A Shanghaiban működő gazdasági rendszer fényévnyire van az 500 kilométerre lévő faluban működő gazdasági rendszertől. Hogyha nem értjük meg egy királyságnak a gazdasági rendszerét, akkor nem tudjuk azt átlátni, hogy működik. Hogyha benne élek egy gazdasági rendszerben, akkor meg kell értenem annak az alapelveit, és azok szerint kell élnem.
4: If I was to move to Austria,
3: hogyha
4: things may look pretty similar on the outside.
3: Ha eljönnék Ausztriában, akkor itt a dolgok kívülről elég hasonlónak néznek ki.
4: If I try to live in Austria with an American mentality, I will not do well.
3: De hogyha Ausztriában egy amerikai gazdasági mentalitással élnék, akkor nem járnák jól.
4: But what if I went to a village in India?
3: De hogyha elmennék egy faluba Indiába,
4: I could probably survive here. There's enough similarities.
3: Akkor valószínűleg valahogyan csak túl tudnék élni. De
4: it's so different.
3: De ez annyira különböző, hogy nagyon nehéz lenne. Mennyivel inkább különböznek a mennynek a gazdasági törvényszerűségei a földiektől.
4: No economy is totally independent anymore.
3: Többé már egyetlen gazdasági rendszer sem teljesen független. Horvátország függ Ausztriától, például vannak átfedések. Horvátország gazdasági rendszere függ az amerikai gazdasági rendszertől is. Amerika gazdasági rendszere függ Mexikótól, Ausztráliától, Kínától. Egyetlen egy gazdasági rendszer sem áll önmagában. Mindenhol átfedések vannak, értitek?
4: I'm setting you up. Jesus kingdom has its own economy.
3: Jézus királyságának megvan a maga gazdasági rendszere.
4: There is a flow of goods, services and wealth from heaven to earth.
3: Megvan a mennyekből a föld irányában a javaknak, a pénznek, a szolgáltatásoknak az áramlása, áramlásának a módja, és a mennybe jobban mennek ezek a dolgok, jobban működnek és áradnak le a földre, mint a földi gazdaságokban. Tehát a mennynek a gazdasági rendszere az nagyon nagy mértékben különbözik a földiétől.
4: In the kingdom, Jesus said this.
3: Királyságban Jézus ezt mondja.
4: To increase your wealth, you must give.
3: Ahhoz, hogy gazdaságilag jobban éljél, adnod kell. Adjál, és növekedni fog a bevételed. Azt mondja, hogy adj, és neked is adatik. Megnyomott, megrázott és túláradó mértékben fogsz kapni. A világgazdasági rendszere azt mondja, hogy vedd el, és növekedni fogsz. És sajnos sok keresztény a mai napig is így gondolkozik. És a mennynek a gazdasági rendszere azt mondja, hogy a te nagy lelkűségednek a mértéke meghatározza azt a mértéket, hogy a mennyből milyen mértékben áradnak rád az áldások. A Pál apostol azt mondja, lapozzunk a 2. Korintusi levélhez,
4: kilencedik
3: rész, következőt mondja.
4: Now this is what I say to you, verse 6. He who sows sparingly shall also reap sparingly, but he who sows generously shall reap generously.
3: 2. Korintus 9:6. Azt mondom pedig, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.
4: In this kingdom economy,
3: ebben a királyság, ennek a királyságnak a gazdasági rendszerében az én nagy lelkűségem meghatározza annak a csatornának a méretét, amelyen keresztül a mennyből visszaárad rám az árás, áldás. A világ gazdasági rendszerében a következő mondja, hogy ne legyél nagylelkű, mert ez gondokat okozhat neked egy napon, hanem ragadd meg és tartsd meg mindazt, amit van. Legyen háromféle különböző biztosításod, három különböző nyugdíj megtakarításod, spórolt pénzed, és beszél arról a Biblia, hogy ilyen dolgoknak szükségünk van. De a világ gazdasági rendszere az azt mondja neked, hogy ragadjál meg és tarts meg mindent magadban. Franznak és nekem is az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok területen, nagyon sok helyen a keresztények is ugyanebben a maguknak megtartó helyzetben élnek a mai napig is. A királyságnak a gazdasági gondolkozásmódja rendszere szerint nagyobb áldás adni, mint kapni. Az emberi gondolkozásmód szerint ez ostobaság. A világgazdasági gondolkodása szerint jobb kapni, mint adni. Tehát egészen különböző alapelvek szerint működik. A következő mondja, hogy ne legyél nagylelkű, mert ez gondokat okozhat neked egy napon, hanem ragadd meg és tartsd meg mindazt, amit van. Legyen háromféle különböző biztosításod, három különböző nyugdíj megtakarításod, spórolt pénzed, és beszél arról a Biblia, hogy ilyen dolgoknak szükségünk van. De a világ gazdasági rendszere az azt mondja neked, hogy ragadjál meg és tarts meg mindent magadban. Franznak és nekem is az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok területen, nagyon sok helyen a keresztények is ugyanebben a maguknak megtartó helyzetben élnek a mai napig is. A királyságnak a gazdasági gondolkozásmódja rendszere szerint nagyobb áldás adni, mint kapni. Az emberi gondolkozásmód szerint ez ostobaság. A világgazdasági gondolkodása szerint jobb kapni, mint adni. Tehát egészen különböző

0: Franc, Francnak és nekem is az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok területen, nagyon sok helyen a keresztények is ugyanebben a maguknak megtartó helyzetben élnek a mai napig is. A királyságnak a gazdasági gondolkozásmódja rendszere szerint nagyobb áldás adni, mint kapni. Az emberi gondolkozásmód szerint ez ostobaság. A világgazdasági gondolkodása szerint jobb kapni, mint adni. Tehát egészen különböző alapelvek szerint működik Isten királyságának gazdasági rendszere. A következő dolog, amit én hiszek, körülbelül 2 éve, hogy engedelmeskedem bizonyos törvényszerűségeknek és alapelveknek, még hogyha nem is látom a királyságnak ezt az oldalát,
1: simply by obeying some of the principles and some of the laws, there was a flow.
0: Egyszerűen csak, hogyha engedelmeskedem alapelveknek, akkor is megindul egy áramlás. De most már látom azt, hogy honnan jön ez az áldás. Van egy teljesen különböző természet feletti gazdasági rendszer. A következő történt meg az én életemben. Elkezdtem tanulmányozni a Szentírást a gazdasági dolgokkal, az anyagiakkal kapcsolatban. Kiléptem abból a gazdasági rendszerből, ami Egyiptomnak a gazdasági rendszere, ami a nem elég. 25 évig körülbelül az éppen hogy csak elég területén éltem. Miért?
1: Because I've been obeying some of the laws and the principles.
0: Azért, mert néhány alapelvnek és törvényszerűségnek engedelmeskedtem ugyan. De eljött a nap Izrael fiainak életében, amikor meglátták az ígéret földjét.
1: And when they saw it, God had some men walk into it, and a doorway opened, and they walked into what they saw.
0: És amikor meglátták, akkor Isten utat készített nekik, nyitott ajtót, és képesek voltak bemenni oda. És ott éltek az ígéret földjén, a több mint elégnek a földjén. Most már megélem azt a gazdasági anyagi életemben, hogy ezen a földön, az ígéret földjén élek. A napokban tettem bizonyságot Francnak a következőről, hogy mennyire megváltozott a gondolkodásmódom az anyagiakkal kapcsolatban. Dolgoztam a szolgálatban, és a fizetés, amit ott kaptam, az arra elég volt, hogy az alapvető számláimat kifizessem. 3 gyermekünk van, az egyik egyetemi hallgató. Amerikában ez nem ingyenes.
1: It cost this year for my son, it cost us $9,000.
0: Ebben az évben a fiam egyetemi oktatása $4,000 került. Összesen a kollégiummal együtt $7,500 került.
1: At the university at the same time he is. I'll have 2 at the university.
0: Van egy lányom, aki egyidejűleg egyetemre fog járni.
1: I did not have $1 toward the $7,500.
0: És nem láttam egyetlen egy dollárt sem abból a $7,500-ból, amire szükség volt. Tehát mit csináltam? Imádkoztam úgy, mintha nem lennék normális, használtam a hitemet. Elmondok egy történetet nektek. Október 11-én a múlt évben volt egy $800-os befizetnivalóm, és nem volt $800, csak $300. Ott ültem a székemben. Azt mondja a te szavad, hogy betöltöd minden szükségemet. Várok, atyám, ma $500 tőled. 3 órakor Drew Brown felhívott engem, és azt mondta nekem, nem fogod elképzelni, hogy mi történt. Hol vagy most? Átjött hozzánk, és hozott nekem egy levelet.
1: I opened the letter.
0: Kibontottam a levelet.
1: It was a couple I did a wedding for many years before.
0: Sok-sok évvel azelőtt összeadtam egy párt.
1: Hadn't spoken to them in years.

0: És évek óta nem beszéltem velük, el is felejtettem őket.
1: It's strange, a few days ago God spoke to us to give you $600.
0: És azt írták a levélben, hogy ez különleges, vagy különös volt a mi számunkra, de napokkal ezelőtt Isten szólt hozzánk, hogy adjunk neked $600, és ott volt a levélben a $600 csekk. És ez a rendelkezésre bocsátotta nekem azt az összeget, hogy be tudtam fizetni ezt a csekket. Nekem vannak, tehát a három gyerekem még 10 évig egyetemre fog járni. És a következő 10 évben lesz elég pénzünk arra. És szükségem van 1000 csodára ahhoz, hogy egyszerűen ez a szükségünk be legyen töltve a következő 10 évben. És megláttam a királyságnak a gazdasági rendszerét, és a következő az én hitem. Az én gyermekeimnek az egyetemi tanítatása teljesen be lesz töltve, és hiszem azt, hogy a gazdasági anyag értelemben előre fogunk tudni lépni, és minden szükségünk be lesz töltve. Találkoztam egy párral a mostani utazásom előtt. Én hiszem azt, hogy belelépek valamibe. Néhány nappal azelőtt, hogy elindultam a mostani útra,
1: a
0: Szent Szellem azt mondta nekem, hogy menj az egyetemre, és tehát, hogy hogyha van ennyi pénzed, az a probléma, hogy egy kicsit több pénzre van szükségem. Tehát, ha még az egyetemen vagy, addig nem kapsz ösztöndíjat.
1: I had called before, and they said your son does not qualify. He cannot have it.
0: Telefonáltam, és azt mondták, hogy a fiad nem kaphat ösztöndíjat, mert nem olyan a tanulmányi eredménye.
1: The Spirit of God spoke to me. Go. Don't call. Go.
0: A Szent Szellem azt mondta, hogy ne telefonálj, hanem menj oda. Bementem. Oda mentem egy hölgyhez, és megmutattam neki, hogy
1: barely qualified now. But my son is not entering. He's been here. She said, I'll look into it.
0: És akkor azt mondta az ügyintéző hölgy, hogy meglátjuk, hogy mit tehetünk. És azt mondta az a hölgy utána 2 órával, hogy a fiat számára az ösztöndíjat kifizetjük. Tehát Isten nem csak az éppen, hogy eleget fogja biztosítani a számunkra, hanem növekvő mértékben fog megáldani bennünket.
1: They changed the rules of the university for my son.
0: Ő megváltoztatta az egyetemnek a törvényeit az én fiam kedvéért.
1: When you begin to enter the economy of the kingdom,
0: amikor elkezdesz,
1: you are not living by the rules of this world any longer.
0: Amikor elkezdesz belépni a mennyei gazdaságnak az igazságaiba, akkor többé nem e világnak a gazdasági törvényszerűségei szerint fogsz működni, értitek?
1: Everything's easy in America. No, it's not.
0: Persze erre azt mondjátok ti, hogy persze, hát ez Amerika, Amerikában minden olyan könnyű, de higgyétek el, hogy nem olyan. Higgyetek el nekem, hogy ott sem olyan könnyű ez.
1: I am not under the control of that economy anymore.
0: De nem vagyok már többé az amerikai gazdasági rendszer törvényei alatt.
1: Croatia's economy is not free to operate on its own. It overlaps other economies.
0: Hadd mutassak még egy képet nektek, ahogyan Horvátország gazdasági rendszeresen független, hanem átfedés van sok más gazdasági rendszerrel.
1: If you get the revelation of the economy of this incredible kingdom.
0: Hogyha meg tudjátok ragadni Isten királyságának a gazdasági rendszerének az igazságait,
1: it will overlap the economy of the nation and the place you live in.
0: Akkor az is át fogja fedni annak a gazdasági rendszernek a törvényszerűségeit, amelyben te élsz.
1: What do I mean by that?
0: Mit értek ez alatt?
1: The supernatural flow of the goods and the blessings of heaven in America may look different than in Croatia.
0: A mennyek áldásának az áramlása, ennek a gazdasági módja másképpen nézhet ki Amerikában, mint Horvátországban.
1: In a village of India that raises rice as it does in Austria?
0: Nem ugyanúgy néznek ki a dolgok nyilván egy indiai rizstermelő faluban, mint Ausztriában. De Isten királyságának a gazdasági alapelvei felül átfedik az aktuális gazdasági törvényszerűségeket, és ez kiárad a mennyből, és beárad a világi rendszerbe.
1: There was a period when the economy of heaven fed him through ravens.
0: Illést például volt egy időszak, amikor a menny gazdasági rendszere hollókon keresztül táplálta, hollók által táplálta. Ez nagyon természetfelettinek tűnik. Jön egy madár repülés a csőrében egy nagy beefsteaket hoz. Aztán másik alkalommal pizzát hoz. Időnként, ahogyan árad a mennyből, áradnak a javak, az elég természetfelettinek látszik. De vannak idők, amikor ez nem olyan természetfeletti. Például oda ment Illés egy özvegyhez, akinek meglehetősen kevés forrása volt. És azt mondta az özvegynek, hogy fogd azokat a rendelkezésre álló dolgokat, és engem táplálj azzal. Ez nem nagyon tűnik természetfelettinek, hogy abból a kis lisztből és olajból csináljon egy pogácsát. Csak aztán az a probléma, hogy 3,5 éven keresztül ez újra és újra és újra megtörtént. Időnként a mennyből az életünkre áradó áldás az fantasztikusan természet fölöttinek látszik, máskor pedig nem ilyen. Mondok egy példát erre. Pár évvel ezelőtt Kellynek és nekem két autónk volt, ne legyetek nagyon izgatottak emiatt, nagyon öregek voltak mind a két autó. Körülbelül 300 ezer kilométer volt mind a kettőbe, és körülbelül így mentek, ilyen döcögve. De mentek, dicsőség az Úrnak. És a szívünkben éreztük annak a szükségét, hogy szükségünk van egy új autóra. És mit csináltunk? Beléptünk a hitnek a valóságába, és elkezdtünk kérni. És elhatároztuk azt, hogy egy ilyen típusú autót szeretnénk. De csak egy nagyon alapvetően felszerelt változatot engedhettünk meg magunknak. Ismerős ez a számotokra valakinek? Mert én igazából nem akartam adósságot az autóra. Volt $600. 5 év alatt $600 tudtunk megtakarítani, és volt az öreg autónk, amit eladhattunk. Volt egy fűnyíró a kertemben. És a városunkban nagyon sok autószalon van. Elmentem az egyikbe, és volt $600 meg az öreg autónk. És a Szent Szellem szólt hozzám.
1: Stop your lawnmower and go in the house.
0: Állítsd le a fűnyíródat és menj be a házba.
1: And he gave me a name of a car dealership I'd never been to.
0: És a Szent Szellem mondott nekem egy autószalon nevét, ahol sose voltam. Oda mentem a telefonkönyvhöz.
1: Got the number and called.
0: Megtaláltam a telefonszámát és felhívtam.
1: Hi, my name's Randy Boyd. Do you have any of these cars?
0: Bemutatkoztam és azt mondtam, hogy van nektek ilyen fajta autótok?
1: I just got one 10 minutes ago.
0: És azt mondta a vonal másik végén a kereskedő, hogy ez különös, 10 perccel ezelőtt hoztak egy ilyen autót. Tudod, Amerikában az a szokás, hogy bemész, és szinte semmit nem adnak a régi autódért. És aztán
1: enter it into the computer in their office at $3,000 or $4,000 higher than what they gave to you.
0: Megpucolják, kifényesítik az autót, és utána $300-400 többé leradják, mint amiért beszámítják neked.
1: We haven't entered it into the computer yet.
0: És azt mondta ez az eladó, hogy ezt az autót, amit behoztak 10 perccel ezelőtt, ezt még nem vittük fel a számítógépre, és azonnal az áron odaadjuk neked, amiért vettük, és mindenféle felszereléssel rendelkezett ez az autó, amit szerettünk volna, és oda mentünk, és csak azt tudtam mondani, hogy wow.
1: I walked in and said, I'll buy it.
0: Bementem, és azt mondtam, hogy megveszem ezt.
1: Sat down in his office. He said, he looked at my car, said, I'll give you this much, and I was embarrassed.
0: Ott ültem az irodában, és azt mondták az autómra, hogy ennyit adok értem.
1: He said, the difference is $7,800.
0: Azt mondta, hogy a különbség az
1: 7800
0: dollár, és akkor azt mondtam, hogy adok neked 6000-et, és akkor tehát 7800-at adok érte, tehát 7800-ot az ára, 6000 dolláron van, annyit tudok adni érte. Aztán ez az eladó bement és beszélt a tulajdonossal, és aztán kijött, és azt mondta, hogy fizetne 6000 dollárt és egy pennit. Ez a mostani hónapnak az utolsó napja. És
1: we will sell it at $1,800 below what we paid just to win this contest.
0: Versenyben voltunk egy másik céggel, hogy hány autót tudunk eladni ebben a hónapban, és azért engedjük le ennyire az árát neked, hogy mi nyerjük meg a versenyt a másik autószalonnal szemben, hogy több autót tudjunk eladni, mint ők.
1: All I could think was, wow.
0: És amit csak annyit tudtam csinálni, hogy azt mondtam, hogy wow.
1: There's a different economy.
0: Mert van egy másmilyen gazdasági rendszer. És Isten azt akarja, hogy bővölködjünk. Néhány utolsó gondolat.
1: Where am I? Let me give you a few principles I've discovered.
0: Hadd adjak néhány olyan alapelvet, hadd mondjak el nektek, amit én megtanultam.
1: The first is the principle of faith.
0: Az első a hit alapelve.
1: If I'm going to enter this economy,
0: hogyha belépek ebbe a királyság szerinti gazdasági rendszerbe, akkor hinnem kell azt, hogy ez Jézusban benne van. És hitáltal tudok ebbe belépni.
1: James said this.
0: Jakab a következőt mondja. Nincs nekünk, mert nem kérünk.
1: How often should I enter that economy by faith?
0: Milyen gyakran lépek bele ebbe a gazdasági rendszerbe hitáltal?
1: Every day.
0: Minden nap.
1: Listen to what Jesus taught his boys.
0: Hallgassatok arra, hogy Jézus mit tanított a tanítványainak.
1: Every day.
0: Imádkozzatok így minden nap.
1: Father.
0: Atyám.
1: Father, hallowed be your name.
0: Atyám, szenteltessék meg a te neved.
1: You're not making a request of a boss, but a father who has a heart to bless and give to you.
0: Nem egy szigorú főnökünk van, hanem egy atyánk, aki meg akar áldani bennünket, ez van a szívében.
1: Your kingdom come.
0: A te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg a földön, ahogyan megvan a mennyben.
1: Listen to the next thing he talks about with the coming of the kingdom.
0: És hallgassatok meg a következő dolgot, amit ő elmond a királyság eljövetelével kapcsolatban. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Látjátok a kijelentést, értitek?
1: The kingdom comes to earth, and one of the first ways God wants to express it is in a flow of resource.
0: A királyság eljön a földre, és Isten azt akarja kijelenteni, hogy a lehetőségek, a szükséges dolgoknak az áradása jön ezen keresztül.
1: Okay, Lord, I'm going to enter this realm of the Spirit one time. Give us today my daily bread.
0: Tehát nem azt tanította Jézus, ez csak egy alkalommal, vagy csak időnként jön, hanem naponta add meg nekünk a mindennapi kenyerünket.
1: I am learning every day to enter the economy of the kingdom by faith.
0: Minden nap tanulom azt, hogy hitáltal belépjek a királyság gazdasági rendszerébe.
1: The second law in the economy of the kingdom is wisdom and obedience.
0: Isten királysága a gazdasági törvényszerűségének második pontja, a bölcsesség és az engedelmesség.
1: Flow blessing in people's hands and they have wasted it, misused it, and it shuts down the blessing.
0: Sokszor láttam azt, hogy emberek félreértik Isten gazdasági rendszerének a működését, és elszalasztják az áldást. Jézus tanította pénzről a Máté 25-ben, a talentumok példázatában.
1: A king gave three of his servants money.
0: Egy király pénzt ad három szolgájának.
1: He said, listen to his words, do business with this until I return.
0: És azt mondja szó szerint, hogy üzleteljetek ezzel egészen addig, amíg vissza nem térek, vissza nem jövök.
1: He returned.
0: Aztán visszajön.
1: The servant that was given several talents said, look, I've used it well and wisely. I have increased what you gave me.
0: És azt mondja az első szolga, hogy nézd, befektettem bölcsen és értelmesen a pénzt, és ennyi hasznot hozott. És mit mondott a király neki? Azt mondta, hogy jól csináltad én szolgám, és azt mondja a Szentírás, hogy többet adott neki. A második szolga az nem kapott olyan sokat, de fogta, és ő is jó üzletet kötött vele. És azt mondta az úrnak, mikor visszajött, hogy nézd, az a néhány talentum, amit adtál nekem, többet kerestem vele. És ezt is megdicsért, és azt mondta, hogy jól csináltad. És hadd adjak neked még többet. És jött valaki, akinek ő szintén adott pénzt.
1: And he said, I didn't do anything with what you gave me.
0: És azt mondta ez a szolga, hogy nem csináltam semmit azzal, amit adtál nekem.
1: Listen to the words of the king.
0: És hallgassátok, figyeljetek a király szavaira. Azt mondta, hogy te lusta, hálátlan szolga.
1: I put money in your hand and you didn't use it.
0: Pénzt adtam a kezedbe és nem használtad.
1: Do you see?
0: Látjátok, értitek?
1: By faith.
0: Hit által kell megragadni és elnyerni az anyagi javak áradását. És a bölcs ember az meg tudja sokszorozni ezt az áramlást, az áradást. És a következő nap majd fogok a bölcs menedzsmentről tanítani alapelveket nektek. És a következő alapelve, amit megtanultam,
1: my finances will determine if he releases other spiritual riches into my hands.
0: Hogy az ahogyan én,
1: how I use my finances,
0: ahogyan használom a rám bízott anyagi javakat,
1: will determine if he gives me other spiritual riches.
0: Az meg fogja határozni azt, hogy Isten milyen mértékben és milyen szellemi javakkal áld meg engem. Lukács 16. részében azt mondja, hogy aki a kevésen hűséges, az sokra bizatik. A 10. vers. A 11. és 12. vers.
1: With the unrighteous mammon of this world, how will he not be given true riches?
0: Azt mondja, hogy aki e világban a hamis mammonon hűséges, az hogy ne bizatna rá a valódi kincs?
1: Could it be you've cut off the spiritual flow in your life because the way you're handling your money?
0: Tehát ez azt jelenti, hogy a szellemi életedet befolyásolja az, hogy hogyan kezeled a pénzedet.
1: One last principle.
0: Egy utolsó alapelv.
1: There are laws in the kingdom of economy for the people of God and the full-time servants of God.
0: Vannak törvényszerűségek Isten emberei számára, és a teljes idejű szolgálók számára is. Különböző szabályok vonatkozhatnak rájuk. A Szentírás azt mondja, hogy Isten emberei meg akarja áldani őket. A 5 Mózes 8.18 azt mondja, hogy én adok neked erőt a gazdagság megszerzéséhez.
1: And what is that power? It's called work.
0: És mi ez az erő, vagy mi ennek a módja? Ez a munka és a hit. Mind a kettő.
1: I know a lot of people who hear messages and say, I'm just going to sit around and believe God.
0: Ismerek embereket, akik azt mondják, hogy hát én csak majd itt ülök és hiszek Istenben.
1: He says, he who does not work does not eat.
0: Isten azt mondja az övéinek, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyen.
1: And when I begin to
2: Amen.
1: When I begin to work in the spirit of faith,
0: amikor elkezdek dolgozni, akkor a hit szelleme,
1: I literally receive power to make wealth.
0: Szó szerint erőt ad nekem arra, hogy gazdag, megszerezzem a gazdagságot. De vannak Istenek szolgái, akik nem képesek dolgozni. De vannak másmilyen törvények is. És nem lehet ugyanazokat a törvényszerűségeket alkalmazni mindenkinek az életére. A magam számára felfedeztem egy törvényszerűséget. Márk evangélium a 10. része.
1: The rich young ruler had just walked away.
0: A gazdag ifjú éppen csak elmegy, vagy tovább megy.
1: We've left everything to follow you.
0: És Péter azt mondja Jézusnak, hogy mindent elhagytunk, hogy kövessünk téged, és figyeljetek Jézus szavaira. A 29. 30. vers.
1: Houses,
0: akik elhagyták a házakat, kapcsolatokat,
1: and farms,
0: és szántóföldjeit, több mindent mond, de három kategóriába lehet sorolni ezeket. A királyságban végzett munkátokért elhagytok kapcsolatokat időnként, elhagytok házakat időnként, és elhagyjátok a lehetőségét annak, hogy dolgozzatok és pénzt keressetek. És ez az, amit Jézus mond, ebben az életben
1: farms, relationships.
0: Tehát ebben az életben sokszorosát fogják visszakapni ugyanezeknek. Száz annyit, százszorosát, üldöztetésekkel együtt, és végül pedig örök életet.
1: I have begun to claim this promise.
0: Elkezdtem megérteni ezt az ígéretet. Nekem van 100 házam.
1: I don't want to own anymore.
0: Nem akarom, nincs szükségem arra, hogy birtokoljam ezeket, de van 100 házam. Grazban is van házam. Itt van. Mert ez egy királyságbeli szeretett kapcsolat. De hogyha a holnap reggel felkelek, és Gila elfoglalt, és Franz pedig imádkozik, akkor meg tudom csinálni a reggelimet, mert otthon érzem magam. És vannak az világom más helyek is, Belgiumban is vannak házaim. Több autóm van, mint amivel tudnám, hogy mit kezdjek. Olyan mértékű bevételem van, ami az életem folyam folyamatosan növekszik.
1: Where is it coming from? The strangest, craziest places.
0: És a legkülönböző, elképesztő helyekről jönnek ezek a bevételek.
1: Before, I never saw that promise.
0: Korábban sosem láttam meg, sosem értettem meg ezt az ígéretet, mert ez a királyságnak a gazdasági rendszerének az ígérete, és be kellett lépnem ebbe, és ahogy belépek, elkezd áradni. És egy kérdésre szeretném befejezni. Ahogyan, tehát van a ti országotokban is egy gazdasági rendszer, de és másmilyen gazdasági rendszer van a ti hazátokban, és ahogyan láthatatlan jelek betöltik ezt a termet, az a kérdésem hozzátok, hogy melyik gazdasági rendszerben értek ti? Egy gazdasági rendszer szerint, ami a látható világban van, vagy pedig a szellemi Isten királyságának a gazdasági rendszerében is benne éltek? És ugyanez a, ugyanez a kétféle gazdasági rendszer van a ti nemzetetekben is. És minden gazdasági rendszer így átfedi egymást minden helyen. Hadd adjak nektek egy házi feladatot. Mielőtt lefeküztök, lépjetek be a királyságba. Fogjátok meg az ajtót a Isten királysága gazdasági rendszerének az ajtaját. Lehet, hogy még csak egy kis villanást láttok belőle, és csak annyit értettetek meg belőle, mint egy kis villanás. Fogd meg az ajtót, és mondd azt, atyám, én belépek most. Egész addig maradj ott az ajtóban, még az ki nem nyílik, aztán lépjél be. Amikor Izrael fiai ott álltak a Jordán folyó előtt, és szétvált a víz, akkor beléptek az ígéret földjére. Aztán utánunk a folyó összezáródott, ott ebben az esetben a folyó volt az ajtó. Először természetes értelemben nem érezték máshogyan magukat, de mégis egy teljesen különböző valóságba, világba léptek be. És annak a világnak a lehetőségei természetfelettiek voltak. Mert ott volt a mennyeknek az áldása. Imádkozzunk. Jézus, hálát adok neked ezért az első estéért. Arra kérlek téged ezekben az utolsó percekben,
1: Spirit of Jesus, flash in our spirit and let us see what's there.
0: Jézus szelleme, világosítsd meg a mi szellemünket, és hadd lássuk meg, hadd ragadjuk meg a kijelentés szellemét.
1: Give us a glimpse at the heart level.
0: Adj nekünk a szívünk szintjén egy betekintést.
1: There is a supernatural economy.
0: Arról, hogy van egy természet feletti gazdasági rendszer,
1: kind, generous father,
0: amit egy nagyon kedves, nagylelkű, bőkezű atya vezet,
1: who loves his children,
0: aki szereti az ő gyermekeit,
1: and give us the gift of faith.
0: És ad nekünk a hitet. Szeretünk téged.
1: Amen.
0: Amen.
3: Elhangzott Randy Boyd, Isten királyságának gazdasági rendszere című tanítása.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 8. részét hallhatjuk, melyben Barry Whistler tanít.
4: Well, I hope you've all had a coffee.
5: Remélem mindannyian megittátok a kávétokat.
4: Yeah, so you're ready for another session.
5: És felkészültetek ilyen módon a következő tanításra.
4: If you didn't have a coffee, you have a neighbor.
5: Hogyha nem ittatok kávét, akkor van mellettetek egy szomszéd, aki majd segít bennetek, segít nektek ébren maradni.
4: I give you permission to slap your neighbor.
5: Engedélyt adok nektek, hogy oldalba veregessétek a szomszédotokat.
4: Well, my purpose in the sessions that I'm doing is very simple.
5: A célom a számomra rendelkezésre bocsátott tanítási időkben nagyon egyszerű.
4: To keep you standing in a long battle.
5: Egyszerűen az, hogy mindvégig kitartsatok
4: a hosszú
5: harc folyamán.
4: Ephesians 6 verses 10 through 13.
5: Az Efezusi levél 6. részének a felolvasásával.
4: Finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the full armor of God.
5: Tizedik végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, mert nem vér és test ellen van nekünk kisakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Azért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok.
4: So in the book of Ephesians, Paul is giving the church a list of instructions.
5: Az Efezusi levélben Pál a gyülekezet számára egy sor utasítást ad.
4: He covers some practical items about the Christian life.
5: A keresztény élet néhány gyakorlati kérdésével foglalkozik.
4: And then he turns to some advice on how to remain standing.
5: Aztán pedig néhány tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk állva maradni.
4: He deals with church life.
5: Foglalkozik a gyülekezeti élettel.
4: He deals with all kinds of sins that we're to have absolutely nothing to do with.
5: Foglalkozik minden többfajta bűnnel, amikkel semmi tennivalónk nincs, semmi dolgunk nincs. Arról is beszél, hogy be kell töltekeznünk Szent Szellemmel.
4: Talks about the proper order in the Christian marriage and home.
5: Foglalkozik a keresztény házasságban és otthonban kívánatos fontossági sorrendekkel.
4: Everywhere, even at work.
5: A főség a hatalom kérdésével még a munkahelyen is.
4: And then he says finally, as if to complete the list,
5: hogy végül, mint egy lezárva a listát,
4: he says, finally, be strong in the Lord.
5: Végül legyetek erősek az Úrban.
4: And his desire is to see the people in the church finish well.
5: Ezzel azt a vágyát fejezi ki, hogy a gyülekezet
4: jól befussa a pályáját. One of my concerns as a pastor at home is that I see many Christians begin fairly well, but not finish well.
5: Otthon a gyülekezetben azt látom, hogy sok hívő elég jól kezdi el a futását, de nem fejezi be
4: sokan.
5: Ahogyan már tegnap is említettem, többeket látunk,
4: akik elmaradnak
5: az úton. Pál ezért mondja a harc
4: közben. He's like a general standing before his troops the night before their move.
5: Olyan helyzetben van itt ő, mint egy katonai parancsnok, aki az ütközet előtt ott áll a katonái előtt, aki bátorítja őket és erősíti
4: and,
5: őket.
4: Of course, like I said the other day, we are fighting an enemy that we cannot see. We cannot see his arrows coming toward us all the time.
5: Mint ahogy az előző napokon megbeszéltük, olyan ellenségünk van, akiket nem látunk, és a nyilakat
4: sem
5: látjuk, amiket kilőlünk.
4: So we have to learn to fight warfare the way he instructs us to fight.
5: Meg kell tanulnunk olyan módon harcolni a harcunkat, ahogy Pál apostol utasít minket.
4: It's important that we don't speculate or assume that we know how to fight this kind of war.
5: Nagyon fontos, hogy ne mi magunk találjuk azt ki, hogy hogyan, milyen módon kell harcolnunk.
4: So Paul says finally, and then he tells them how to do it.
5: Pál azt mondja, hogy végül, és utána elmondja, hogy hogyan kell ezt tenni.
4: And the first thing he says is be strong.
5: Az első dolog azt mondja, hogy legyetek erősek.
4: Now this actually is a command.
5: Igazából ez egy parancs.
4: He's not saying I hope you're strong enough by now.
5: Nem azt mondja, hogy remélem, hogy mostanra már elég erőssé váltatok.
4: He's not telling them to try to become strong over a period of time.
5: Nem azt mondja, hogy egy bizonyos erőn belül váljatok elég erősekké.
4: He's saying today you're in battle and he's saying be strong.
5: Hanem azt mondja, hogy ti most a harc közepette vagytok, és erőseknek kell lennetek, legyetek erősek.
4: Isaiah says, say to them that are fearful of heart, be strong.
5: Ézsaiás azt mondja, hogy mondd meg a félelmes szívűeknek, hogy legyenek erősek.
4: Paul even told Timothy the same thing.
5: Pál ugyanezt mondja Timóteusnak.
4: He says, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
5: Azt mondja, hogy te fiam, legyél azért erős abban a kegyelemben, ami Krisztus Jézusban van.
4: Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus.
5: Hogy harcoljál velem, mint Krisztus jó katonája.
4: No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life.
5: És egyetlen katona sem bonyolódik bele az élet dolgaiba.
4: So that he may please the one who enlisted him as a soldier.
5: Hogy kedves legyen annak a szemeiben, aki
4: so there's some very simple things here in Paul's instructions to Timothy.
5: Van egy nagyon egyszerű alapelv ebben, amit Pál, ami Pál parancsol Timóteusnak, legyél erős.
4: Expect hardship.
5: Be careful that you don't entangle yourself in the wrong kind of things. És ne add oda magadat helytelen.
4: And most of all, remember that somebody enlisted you, and that you must please the one who enlisted you.
5: És leginkább az, hogy igyekezzél tetszeni annak, aki besorozott téged.
4: We really should expect hardship every step of the way.
5: Minden lépésünkben nehézségekkel szembesülhetünk.
4: Every inch of ground that we travel into the will of God for our lives, we must fight for.
5: Minden négyzetcentiméter föld, amire belépünk Isten akaratából, azért harcolunk kell.
4: Every inch of ground that we take back from the enemy, we fight for.
5: Minden négyzetcentiméter területért, amit vissza akarunk foglalni az ellenségtől, harcolunk kell.
4: We should not be surprised by trouble or, as Peter calls them, fiery ordeals.
5: Nem szabad meglepődnünk azon, hogy harcaink lesznek, hogy küzdenünk kell.
4: I remember as a new Christian, the first couple times I get into some really difficult places, I was surprised by them. I wasn't warned.
5: Emlékszem arra, hogy friss újjászületett hívőként csodálkoztam azon, hogy nehézségekkel szembesültem.
4: Do not be surprised at the fiery ordeal among you.
5: Nem figyelmeztettek engem előre. Az első Péter levélben van erről szó, hogy
4: which comes upon you for your testing. And as though some strange thing were happening to you.
5: Hogy legyetek óvatosak azokban a helyzetekben, azokban a próbákban, amik jönnek ellenetek, mert ezek a ti megpróbáltatásokat vannak.
4: I think we have to train new believers and young believers to expect difficulties.
5: Úgy gondolom, hogy tanítanunk kell az új hívőket arra,
4: I'm not saying that we don't teach them the glories of faith and to be strong that way.
5: Fognak szembesülni. Tanítanunk kell arra, hogy hitben tartsanak ki. But
4: sometimes the gospel is presented that the Christian life is just a wonderful life.
5: Időnként az evangéliumot úgy prédikálják, hogy a keresztény élet az csak egy nagyon
4: but
5: szép jó élet.
4: But as you and I know, the truth is, when we set ourselves to serve the King and the Kingdom, we have hardship.
5: De nem kell mondanom nektek, hogy ha mi odaszálljuk magunkat Isten
4: királyságának
5: az előrevitelére, akkor nehézségekkel szembesülünk.
4: We have resistance and opposition.
5: Ellenállással és harcokkal szembesülhetünk.
4: We have persecutions.
5: Üldözéseket
4: élhetünk át.
5: És számíthatunk ezekre, mint az Úr szolgálatának normális velejáróira.
4: Even departing from a sinful stronghold in life requires many battles sometimes.
5: Ez ahhoz, hogy távol tudjuk tartani magunkat szellemi erősségek hatásától, az is harcba kerül a keresztény életben.
4: Many times people become tired of the battle and they give up.
5: Sokan ebben a harcban belefáradnak és végül feladják.
4: We are commanded by our commander in chief not to be conformed by the world around us.
5: A parancsnokunk azt parancsolja nekünk, hogy ne engedjük, hogy a körülöttünk lévő világ formáljon bennünket.
4: The values and practices of the world, we are not to be conformed to that.
5: Mi nem alakulhatunk a világ értékrendje
4: szerint. But it's not always easy resisting the pressure of the world, which is trying to squeeze us into its mold.
5: De sokszor nem könnyű ellenállnunk a világ formáló arakító elejének, ami próbál
4: rá
5: préselni minket ebbe a helyzetbe.
4: And of course Satan is happy to assist in that.
5: Isten is figyelmeztet arra bennünket, hogy találkozhatunk nehézségekkel, és a sátán gondoskodik
4: is erről.
5: És És az Új Szövetség üzenete ezzel kapcsolatban nagyon egyszerű, azt mondja, hogy legyél erős.
4: It requires us to endure.
5: Ez azt igényli, hogy kitartóak legyünk.
4: I was listening, you know, to Alan's stories, that just the kinds of things that him and Eileen endured, but they pressed through for the breakthrough.
5: Alan történetét és az ő életükről kapcsolatos elbeszélés arról, hogy hogyan tartottak ki egészen addig, még az áttörés meg nem valósult.
4: They stood on the word of God. They stayed true to their calling.
5: Ráálltak Isten beszédére és kitartottak az elhívásuk mellett.
4: They refused to give up.
5: És nem adták fel.
4: In Romans 3, Paul says this.
5: A Róma 3-ban Pál a következőt mondja.
4: We also exult in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance.
5: Mindannyian szembesülünk üldöztetésekkel, és ezek kitartást eredményeznek bennünk.
4: And perseverance, proven character.
5: És a kitartás
4: and
5: pedig
4: proven character, hope.
5: Kipróbált jellemet, a kipróbált jellem reményt. És a remény pedig nem szégyenít
4: meg. That's that's quite a mouthful of words there.
5: Egy
4: we need to maintain hope. Hope doesn't disappoint.
5: Ez egy olyan szó itt, hogy a remény
4: nem
5: szégyenít meg.
4: All come out, arise of passing testings and tribulations.
5: Ezek mind arról azzal kapcsolatosak, hogy a próbák idején kitartunk.
4: The word means suffering or persecutions.
5: A szó, a szenvedés szó, vagy üldöztetés.
4: And of course persecution can come from the government, as we see in some nations today.
5: Üldöztetés az jöhet például az adott ország kormánya részéről, ahogy ezt a napjainkban is
4: or
5: látjuk néhány helyen.
4: Or from other factions in society.
5: Vagy a társadalom más területeiről.
4: The last couple years when I preached in India, I met pastors from Orissa where many have lost their lives for the gospel.
5: Az elmúlt néhány évben, ahogy Indiában jártam, ott találkoztam olyan pásztorokkal, akiktől hallottam emberekről, akik az életüket áldozták az örömhírért.
4: But we have other persecutions and pressures that come against us from other people.
5: De vannak más üldöztetések és próbák, amik más embereken keresztül jönnek.
4: Set in our heart to love God with all our heart and to serve Him with all our lives.
5: És egészen addig, amíg az életünket odaadjuk arra, hogy teljes szívünkből keressük az Urat és őt szolgáljuk az egész életünkkel.
4: There are others around us that are happy to pour cold water on that.
5: Lesznek körülöttünk olyan emberek, akik örömmel készek lesznek
4: like
5: arra,
4: David,
5: hogy
4: vizet öntsenek
5: a mi életünkre, és próbáljanak lehűteni minket ebben.
4: And as people we need to admit that that's hard for us sometimes. We have to press past those things.
5: És emberekként nehezünkre esik ez időnként, de mégis át kell nyomulnunk ezeken a helyzeteken.
4: To keep us from going forward.
5: Az ellenségnek mindenféle trükkjei és cselei vannak, hogy próbáljon minket megakadályozni abban, hogy előre jussunk.
4: Sometimes the simplest things are overlooked when we look at spiritual warfare.
5: Időnként a legegyszerűbbnek dolognak tűnik egy ilyen szellemi
4: harc.
5: A legegyszerűbb dolog véghezvitelében is az ellenség olyan dolgokat tehet akadályként az utunkban, ami bonyolultá
4: teszi a dolgot. One factor in the war is that sometimes Satan uses the sins and scandals of other believers to discourage us.
5: Az egyik része a szellemi harcnak és a sátán taktikájának, hogy más hívőknek a bűneit és az ezzel kapcsolatos megbotránkozást helyezi az életünkben. Hogyha új friss keresztények vagyunk, vagy egy olyan mozgalomba kapcsolódunk be, ahol újabb vagyunk, és egy vezető életében meglátunk valami bűnt, sok ember számára botrányát, akkor eldönthetem azt, hogy továbbra is engedelmességben járunk.
4: But when leaders do that, it discourages many people from going on.
5: De sok embert elbátortalaníthat a tovább az útjukon való további járásban az, hogyha valamilyen botránkozást látnak.
4: The last few years we've seen this in the body of Christ, and it's very critical that, as has been said, that leaders live holy lives.
5: Az elmúlt évben láttuk azt, hogy vezetők elhagyták a szent életmódot, és ez
4: we've had several leaders in the United States that have divorced their wives.
5: Az Egyesült Államokban sok több hívő vezetőt láttunk, akik elváltak a feleségeiktől.
4: Some of them continued in ministry without missing a beat.
5: Többen közülük folytatták a szolgálatot.
4: What this says to the rest of the body of Christ is obvious.
5: Mit üzentek ezzel Krisztus teste többi részének?
4: If you can't make your marriage work, you can divorce your spouse and get another one.
5: Azt üzenték Krisztus teste többi részének, hogyha nem működik a házasságod, akkor nyugodtan várják, és házasságnak újra. Ez azért nagyon fontos a vezetők számára, hogy
4: mintáknak kell legyünk az emberek számára.
5: A másik kérdés persze az, hogy egyedülálló emberek részt tudnak-e venni a házasok felé való
4: szolgálatban.
5: Minél több bűn van, amit elfogadhatónak tartanak Krisztus testén belül, annál több bűn lesz
4: ott. So our people war against all these kinds of things that pull them in different directions.
5: És az emberek, ahogy küszködnek ezekkel a dolgokkal, ezek különböző irányokba húzhatják őket.
4: Tomorrow I want to look at some things that the enemy uses in relationships to weaken us in battle.
5: Azokról a dolgokról, amiket az ellenség a kapcsolatainkban használ arra, hogy gyengítsen bennünket a harcban.
4: We must learn to trust the Lord even in times when it seems dark.
5: Meg kell tanulnunk azokban a helyzetekben is bízni az Úrban, amikor teljesítőknek látszik a helyzet. Vagy amikor úgy tűnik, hogy az Úr elcsendesedett és nem szól.
4: Isaiah 50:10 says, who is among you that fears the Lord?
5: 50:10 azt mondja, hogy ki az, servant, aki közületek féli az Urat és engedelmeskedik az ő szolgálának.
4: That walks in darkness and has no light.
5: Aki sötétségben jár és nincs világossága.
4: Let him trust in the name of the Lord and rely on his God.
5: Hadd bízzon az ő Urában és támaszkodjon
4: az ő Istenére. So even people that are trusting the Lord and are seeking to obey him sometimes go through difficult times.
5: Még azok az emberek is, akik bíznak az Úrban és engedelmeskednek neki, időnként elmennek nehéz időszakokon.
4: We fear God and we obey him and yet we walk through some times where it seems dark.
5: Szolgáljuk Istent és vele járunk és átmegyünk sötét helyeken.
4: It's in those moments where this scripture tells us we just have to trust in the Lord.
5: Ezek azok a percek, ezek azok a helyzetek, amikor azt mondja az írás, hogy bíznunk kell az Úrban.
4: This command to be strong is repeated many times in both testaments.
5: Az a parancs, hogy legyünk erősek, az többször is elhangzik az Ó és az Új Szövetségben is.
4: But here Paul not only says be strong, but he says be strong in the Lord.
5: De Pál azt mondja, nem csak azt mondja, hogy legyél erős, hanem azt mondja, hogy legyél erős az Úrban.
4: We must know that our strength is in the Lord and not in ourselves.
5: Tudnunk kell, hogy az erőnk az Úrban van és nem magunkban.
4: That might seem obvious to say.
5: Ami nyilvánvalónak mondhat így kimondva.
4: And yet I've seen many who very self-confidently and boastfully engage with the enemy.
5: De ismerek többeket, akik nagyon magukban bíztak, és ilyen módon megkötözte őket
4: az ellenség.
5: És emiatt veszteségek érték, mert magában bíztak. De nekünk az ő szentségében, az ő erejében kell bíznunk.
4: It's our faith in him that must grow.
5: A belévetett hitünknek kell növekednie.
4: It's our faith that overcomes the world, not our fleshly zeal.
5: Azt mondja a Biblia, hogy a mi hitünk az, ami legyőzi a világot, és nem a testi erőfeszítésünk.
4: Says this.
5: A 140-es Zsoltár a következőt mondja.
4: Psalm 140 verse 7.
5: Hetedik vers.
4: O God, the Lord, the strength of my salvation.
5: Ó Isten, az én üdvösségemnek ereje.
4: You have covered my head in the day of battle.
5: Te fedezted el az én fejemet a harc napján.
4: In the times where I have come out of a season where I realized that I was actually able to overcome something.
5: Az életemnek egy olyan időszakában, amikor úgy találtam, hogy képes voltam győzni bizonyos területen.
4: That I realized it was God that was protecting me and fighting for me through that time.
5: Észre kellett vennem azt, hogy Isten volt az, aki ebben az időszakban megőrzött engem, és ő harcolt helyettem.
4: 144 says the same thing.
5: 144. Zsoltár ugyanezt mondja.
4: Blessed be the Lord my rock.
5: Áldott legyen az Úr az én kősziklám.
4: Who trains my hands for war.
5: Aki harcra tanítja az én kezemet.
4: And my fingers for battle.
5: És az ujjaimat a
4: my loving kindness
5: harcra.
4: And my fortress. My stronghold and my deliverer.
5: Ő az én erősségem és az én megszabadítom.
4: My shield and he in whom I take refuge.
5: Az én pajzsom és akiben
4: who subdues my people under me.
5: És ővet embereket.
4: He's basically admitting that it's the Lord that helps him in battle.
5: Ez alapvetően azt jelenti, hogy az Úr az, aki megsegítette őt a harcban.
4: And of course David lived this way. He would always inquire of the Lord before he would go to battle.
5: Természetesen Dávid így élt, és mindenben alávetette magát az Úrnak, mielőtt a harcba ment.
4: Israel, the importance of following the Lord's instructions in battle if we want success.
5: Izrael életében is láthatjuk azt, hogy mennyire fontos az Úrnak az útmutatása szerint harcolnunk, ha győzni akarunk.
4: Be strong in the Lord and the strength of his might.
5: Pál azt mondja, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében.
4: And then he goes through the list of armor and weapon that he gives us.
5: És aztán tovább megy a harci felszerelésében,
4: a leírásában. As soldiers must use the armor and weapons that the commander-in-chief gives us.
5: Azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy nekünk katonáként az a felszerelést kell használnunk, amit a parancsnokunk utasításba adott nekünk.
4: Imagine if you will an army in which everybody brings their favorite tool or weapon to war.
5: Képzeljétek el, hogy néz neki az a hadsereg, ahova minden katona otthonról hoznál a saját kedvenc fegyverét és a saját elgondolása szerint küzdene.
4: Everybody wears what they want to wear.
5: Mindenki azt a felszerelést viselni, amit akarna.
4: Not the picture you think of a well-disciplined army.
5: Akkor elképzelhetitek, hogy ez nem egy jól képzett hadseregnek tűnne.
4: God understands the war that we're in.
5: Mivel Isten tökéletesen érti azt a harcot, amiben mi benne vagyunk.
4: The kind of armor that we need.
5: Ő tudja azt, hogy pontosan milyen fegyverekre van szükségünk.
4: I'm fairly simple in my approach to ministry.
5: Nagyon egyszerűen közelítem meg a szolgálatot, mégpedig úgy, hogy egyszerűen azt kell tennünk, amit a Biblia mond.
4: I'm not interested in.
5: Vannak olyan újabb mozgalmak, amikre nem
4: armor,
5: nagyon érdekelnek, hogy fegyverként egyszerűen vegyük fel az Úr Jézus Krisztust.
4: And the weapon that we have for both defense and offense is simply the word of God.
5: És a fegyver, az a fegyver, amit pedig védelemre és támadásra is használunk, az pedig Istennek a beszéde.
4: So the king tells us what to wear and what weapons to use.
5: A király elmondja nekünk, hogy mi az, amit viselnünk kell, és milyen fegyvereket kell használnunk.
4: We cannot use the kind of human or carnal weapons that many are encouraging right now.
5: Nem használhatunk olyan emberi testi fegyvereket, amelyekben sokan bíznak manapság.
4: 2 Corinthians 10:3-4 says this.
5: 2 Korintus 10:3-4 a következőt mondja.
4: For though we walk in the flesh,
5: hogy bár testben járunk, nem test szerint harcolunk,
4: for the weapons of our warfare are not of the flesh,
5: mert a mi harcunk fegyverei nem testiek,
4: but divinely powerful for the destruction of fortresses,
5: hanem hatalmasak Istennek, hatalmasságok és erőségek lebontására.
4: So each of us must learn to use the divinely provided armor and weapons.
5: Mindannyiunknak meg kell tanulnunk az Isten által nekünk adott fegyvereknek a használatát.
4: These are those that God says will destroy the fortresses that need to be destroyed.
5: Ezek azok, amikről azt mondja Isten, hogy meg fogják semmisíteni azokat az erősségeket, amiket meg kell semmisítenünk. Ezek azok a fegyverek, amelyek megőriznek minket a tüzes
4: nyilaktól.
5: Sokkal jobb a számunkra, előnyösebb az, hogyha engedelmeskedünk és azokat a fegyvereket használjuk, amit ő adott nekünk, mint
4: hogyha
5: kitalálni, hogy mivel harcoljunk. A gyülekezetben otthon is el szoktam mondani, tanítani szoktam arra, hogy mik azok a fegyverek, amiket viselni kell, amiket harcolnunk kell. Ezekben a napokban a legtöbb dolgunk, amiket Amerikában használunk, Kínában gyártották.
4: You need divinely issued armor and divinely issued weapons.
5: De azt tanítottam a gyülekezetbe, hogy Isten által készített fegyverzetet és fegyvereket kell
4: használnunk.
5: Ezt azért különösen fontos Amerikában használni, mert némelyek csak azért cserélik le a dolgokat, mert korszerűbbnek tűnik, mint amit előzőleg használtak, összegok és erőségek lebontására. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk az Isten által nekünk adott fegyvereknek a használatát. Ezek azok, amikről azt mondja Isten, hogy meg fogják semmisíteni azokat az erősségeket, amiket meg kell semmisítenünk. Ezek azok a fegyverek, amelyek megőriznek minket a tüzes
4: nyilaktól.
5: Sokkal jobb a számunkra, előnyösebb az, hogyha engedelmeskedünk és azokat a fegyvereket használjuk, amit ő adott nekünk, mint hogyha magunk akarjuk. kitalálni, hogy mivel harcoljunk. A gyülekezetben otthon is el szoktam mondani, tanítani szoktam arra, hogy mik azok a fegyverek, amiket viselni kell, amiket harcolnunk kell. Ezekben a napokban a legtöbb dolgunk, amiket Amerikában használunk, Kínában gyártották.
4: You need divinely issued armor and divinely issued weapons.
5: De azt tanítottam a gyülekezetben, hogy Isten által készített fegyverzetet és fegyvereket kell
4: használni.
5: Ezt azért különösen fontos Amerikában használni, mert némelyek csak azért cserélik le a dolgokat, mert korszerűbbnek tűnik, mint amit...

0: Series at home, I told the church that everybody needed to check their armor to see where it was made.
1: Kitalálni, hogy mivel harcoljunk. A gyülekezetben otthon is el szoktam mondani, tanítani szoktam arra, hogy mik azok a fegyverek, amiket viselni kell, amiket harcolnunk kell. Ezekben a napokban a legtöbb dolgunk, amiket Amerikában használunk, Kínában gyártották. De azt tanítottam a gyülekezetbe, hogy Isten által készített fegyverzetet és fegyvereket kell
0: használni.
1: Ezt azért különösen fontos Amerikában használni, mert némelyek csak azért cserélik le a dolgokat, mert korszerűbbnek tűnik, mint amit előzőleg használtak. Önismereti programok, pszichológiai tanulmányok.
0: Other kinds of programs and marketing that are seen to be some kind of an improvement on the simple things that God gives us.
1: És más olyan programok, amik próbálják azokat az egyszerű dolgokat, amiket Istentől kaptunk, úgymond továbbfejleszteni.
0: The church in America runs from one new program to the other, looking for the latest thing that will help grow the church.
1: Az amerikai gyülekezet egyik helyről a másikra futkoz, és hallgatják az új dolgokat.
0: As soon as they tire of one thing, they run for another thing.
1: Egyszer az egyik dolog után futnak, máskor a másik
0: and
1: dolog után.
0: Like I said, I'm pretty simple. The Bible tells us here how to wage war.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy én ebben elég egyszerű vagyok, mert Isten beszéde pontosan megmondja nekünk, hogy hogyan kell harcot viselnünk.
0: Things that are outside the Bible and things that are not tested.
1: És nem nagyon vagyok, tehát nem érdekelnek azok a dolgok, amik a Biblián kívüliek.
0: What voices they listen to.
1: És az otthoni gyülekezetnek is elmondtam, hogy mik azok a hangok, amikre hallgatniuk kell.
0: Even many Christian voices today are not speaking the full counsel of God, the true counsel of God from Scripture.
1: Mert sok keresztény hangtól sem hallhatunk most tiszta tanítást azokról, amiket Isten mondott.
0: In the last days there will be many winds of doctrine, many fads and things that will take the church but will not be helpful.
1: És az utolsó időkben sokféle áramlat lesz, sokféle tanítást lehet hallani, amelyek mind értéktelenek lesznek.
0: And I know America sends these things around the world.
1: És tudom azt, hogy Amerikából kiküldik ezt a világ minden részére ezeket a tanításokat.
0: And programs that really don't help at all.
1: Olyan programokat, amik semmiben
0: so
1: sem segítenek.
0: That you don't accept everything that comes from America.
1: Óvatosaknak kell lennetek, hogy ne fogadjatok automatikusan el mindent, amely Amerikából jön. Hogyha nem csak az Úrba vetjük a bizalmunkat, és úgy próbálunk megállni, akkor bajba kerülünk.
0: And we have a church of weak Christians that can't stand against the onslaught of evil.
1: És ha egy olyan gyülekezetünk van, ami gyenge és nem tud megállni az ellenséggel szemben.
0: And many are shipwrecked because they didn't simply follow the instructions of the king.
1: És sokan hajótörést fognak a hitükben szenvedni, mert nem követték pontosan a királynak az utasításait.
0: I'm using an iPad and I must have tapped it wrongly and I've got to find my place here.
1: iPad-et használok és véletlenül rossz helyen értem hozzá a kijelzőt, most elvesztettem a vázlatban.
0: It is God that enlisted you as a soldier and you must serve him and never quit.
1: Hogyha van olyan harcos, egy fickó, aki alád van beosztva, akkor soha nem hagyhatod.
0: Some like being a soldier for a battle or two and then they think they want some time off.
1: Vele való foglalkozást, lehet az, hogy egy katona időnként szabadságra megy.
0: The truth is that all soldiers get weary in battle.
1: De igazából minden katonának felkészültnek kell lenni a
0: harcban.
1: És nem vonulhatunk vissza csak azért a harcból, mert elfáradtunk vagy
0: elbátortalanodtunk.
1: Nem Isten az, aki elhívott téged erre a harcra?
0: Alan's illustration of the chair is very powerful because God places us somewhere.
1: Ellen illusztrációja az like a lefektetett székkel nagyon erőteljes volt, mert Isten helyezett el bennünket.
0: Like a commanding officer that stations you somewhere to do a job.
1: Mint egy parancsnok, aki elhelyez egy haderőnek egy részét valahova.
0: Every place that he places us, there are times where we don't want to remain there in battle.
1: És minden ilyen elhelyeztetés időleges.
0: Our problem is simply that we want to be happy.
1: Ott kell szolgálnunk, ott kell harcolnunk, hogy vagyunk. Lehet, hogy nem örülünk ennek túlságosan.
0: And so our flesh wants to resist anything that hinders our happiness.
1: És a mi testünk próbál ellenállni mindennek, amitől nem vagyunk boldogok,
0: amit nem örülünk. So Joshua is told before battle, you have to be strong. You're going to have to stand in the day of battle.
1: Józsué is azt mondta a katonáinak, hogy erősnek kell lennetek a harcban, ki kell tartanatok.
0: Blind zeal is soon put to a shameful retreat. lion to zeal.

0: Az a cél.
1: But holy determination or resolve built on principles will lift up its head like a rock in the midst of the waves.
0: A szent elhívás az, az a vihar közepette is megtart bennünket.
1: The Bible says that those who know their God will be strong and do exploits.
0: Akik ismerik Istenüket, azok
1: azok so kézzel that if God enlisted you, he's gonna support you in the battle.
0: Mivel Isten hívott el benneteket, ő támogatni fog titeket a harcban.
1: Our Marines in the US have a phrase that says no man left behind.
0: Az amerikai haditengerészetben van egy olyan mondás, ami azt mondja, hogy egy embert se hagyjatok hátra.
1: And you might be in a position feeling like you're fighting alone, but you have the king and his army behind you.
0: Lehet, hogy lesznek olyan időszakok, amikor magányosnak érzed magadat, de sose felejtsd el, hogy a király az ő haderejével ott van mögötted.
1: But my main point today is that we have to simply follow orders and follow through with what we're given.
0: Fogok történeteket mesélni később, de vannak olyan dolgok, amiket követnünk kell, és amiket meg kell jegyeznünk.
1: We might be fearful, we might have pressure, we might be tired. It doesn't matter, we have orders.
0: Lehet, hogy félünk, lehet, hogy fáradtak vagyunk, lehet, hogy egyéb problémáink vannak,
1: like
0: de vannak parancsok.
1: Like Alan tells us in the king's army,
0: a királyi hadseregben
1: if we have any rest, it's a privilege.
0: Hogyha van pihennivaló időnk, akkor az egy kiváltság.
1: If we get anything to eat, it's a privilege.
0: Hogyha van ennivaló, akkor az egy kiváltság.
1: Our job is simply to say, sir, yes, sir, and obey orders.
0: A mi dolgunk egyszerűen az, hogy azt mondjuk, igen, uram, és engedelmeskedünk.
1: But we must learn not to run off the battlefield.
0: És meg kell tanulnunk, hogy nem futunk el a csatamezőről.
1: Now, there is a time and a need for rest. I don't negate that.
0: Van ideje és van szüksége a pihenésnek. Én nem tagadom ezt.
1: When I first started in ministry, I was a farmer.
0: Amikor elkezdtem szolgálni, egy farmer voltam korábban.
1: Farmers work 7 days a week.
0: Farmerek napi heti 7 órát, 7 napot dolgoznak.
1: Fed, whether it's Sunday or Wednesday.
0: Mert az állatokat etetni kell, független attól, hogy szombat
1: and
0: vagy vasárnap.
1: So I carried
0: van.
1: My farming work ethic into ministry.
0: És magammal vittem a farmeri munkamorálomat a szolgálatba.
1: And you know, all of us need a day a week of rest, where we, if we can, or we get away from the pressures of things.
0: És tudjátok, hogy mindannyiunknak szüksége van heti egy nap pihenésre, amikor távol tartjuk magunkat
1: so as
0: a munka
1: as possible, at least while I'm home, I observe a day where I disengage.
0: Ezért én is próbáltam ezt megvalósítani az életemben.
1: And we'll even take extended times at times.
0: És tenni erre.
1: But what I'm talking about is where we want to leave the battle.
0: Amiről beszélek az az, hogy elhagyni a harcot, vagy a
1: csatakeret.
0: Nem adhatjuk vissza, nem mehetünk nyugdíjba a megbízásunkból. Lehet, hogy elhagynak bennünket a katonáink. Lehet, hogy betegségeken megyünk
1: el.
0: Bármi is a helyzet,
1: we can't walk off the field.
0: Nem hagyhatjuk el a csatateret.
1: In the network that I lead in at home,
0: abban a szolgálati hálózatban,
1: it seems that almost
0: otthon,
1: every week I have to talk to a pastor to encourage him to stay in the battle.
0: Úgy tűnik, hogy szinte hetente kell beszélnem egy pásztorral, hogy ne távozzon el, hanem maradjon meg a csatatéren a szolgálatban.
1: Of course, the joke is that most pastors want to quit every Monday morning.
0: Ezek a pásztorok minden hétfő reggel szoktak jönni hozzám.
1: Pastors will get to a point where they just want to throw their hands up and they begin to question, am I the man for the job or the woman for the job?
0: Sok pásztorral előfordul, hogy széttárják a kezüket és azt mondják, hogy hát nem vagyok biztos benne, hogy én vagyok az, akinek ezt tennem kell. Belefáradnak az emberek kritizálásába. Belefáradnak az engedetlenségbe, a lojalitás hiányába, a kemény munkába.
1: And the enemy just wears them down and
0: az ellenség teljesen elfárasztja őket, kimeríti őket, és fel akarják adni a szolgálatot. Sok alkalommal én is átéltem olyan helyzetet, hogy azon gondolkoztam, hogy abba hagyom.
1: Preaching for about 35 years.
0: Már 35 éve prédikálok.
1: This fall I'll be pastoring the same church for 34 years.
0: És az idei őszön lesz 34. év, vagy ugyanazt a gyülekezetet pásztorolom.
1: Many times I just wanted to have a normal life.
0: De
1: and I knew that if I would not be in ministry, I could at least have a more normal life.
0: Többnyire mondhatom azt, hogy normális életmódot éltem ez alatt az idő alatt. Tudom, hogyha nem szolgálnék, akkor valószínűleg még normálisabb életet. érhetnénk. De egy alkalommal, amikor egy krízis
1: helyzetben voltam,
0: arra készültünk, hogy elmegyünk szabadságra néhány napra.
1: And I was going to write my resignation letter.
0: És megírtam a felmondó levelemet.
1: Even my own children were saying, Dad, you don't need to put up with what you've put up with.
0: Még a gyerekeim is azt mondták, hogy
1: I had already pastored for about 22 years.
0: Apa, nem kéne ezt abba hagynod. Akkor pásztor voltam 22 éve.
1: Nothing, essentially, when we planted the church.
0: A semmiből hoztuk létre a gyülekezetet, mikor
1: plantáltuk. And in two decades, saw very little growth.
0: 20 év alatt volt növekedés.
1: Then we had a season of growth through renewal where the church doubled in size.
0: Akkor volt egy olyan időszak, amikor egy rövid idő alatt megduplázódott a gyülekezet.
1: And the growth seemed to tax everything on our leadership team.
0: És ez a növekedés, ez mindenféle oldalról támadásokat hozott a vezetői csapatban. És elkezdett elfogyatkozni a vezető voltak közöttünk kapcsolatbeli problémák, amikről holnap fogok beszélni.
1: I essentially just wanted out. I was tired.
0: Egyszerűen belefáradtam ebbe végül.
1: I lost two elders who were boyhood friends of mine.
0: Elvesztettem két olyan vént a gyülekezetünk vezető csapatából, akik gyerekkori barátaim voltak. És a gyülekezetünkből más tagok is kiléptek.
1: We had just begun to plant other churches from our home church.
0: Éppen csak elkezdtünk más helyen is gyülekezeteket plantálni az otthoni gyülekezetünkön kívül.
1: And I had given about 100 people away to two different church plants.
0: 100 embert bocsátottunk ki két új gyülekezet plantálására.
1: Then we had the meltdown in the leadership team and some people left there.
0: És ilyen módon is lecsökkent a vezető csapat, és emberek elmentek a gyülekezetből, és így
1: like
0: újra
1: said, Cheryl and the children were also disheartened.
0: Megfeleződött a gyülekezetünk mérete.
1: So I didn't want to put up with any more. We had the bags packed and we were ready to leave.
0: Nem akartam már többé ezt csinálni, ott voltak a csomagjaink becsomagolva, és kész voltam arra, hogy elmenjek.
1: Let's spend the night and we'll leave in the morning. I didn't want to pay for the extra hotel bill.
0: És azt mondtam, hogy akkor most még az éjjel itt maradunk, és holnap reggel megyünk.
1: At 7 o'clock the next morning,
0: a következő reggel 7-kor,
1: which is an ungodly time to get a phone call,
0: ami egy nem Isten szerint való idő egy telefonhívásra,
1: an old prophet from Washington D.C. called me.
0: Egy öreg proféta Washington D.C.-ből felhívott.
1: And he said, Barry, what's going on up there in Ephrata?
0: És azt mondta nekem, Barry, mi a csuda megy végbe ott Ephratában?
1: And so I spent about 2 hours talking with him on the telephone, telling him my story.
0: Körülbelül 2 óra hosszat beszéltem vele telefonon, elmondtam neki a történetemet.
1: 2 hours crying.
0: 2 óra sírás.
1: And he just said one simple thing that really convicted me.
0: Egy egyszerű dolgot mondott, ami végül meggyőzött engem.
1: He said, Barry, if you leave now,
0: ami arról azt mondta,
1: you'll be like a daddy leaving his kids.
0: Hogy Barry, hogyha te most elmész,
1: like
0: akkor olyan vagy,
1: children,
0: mint egy apa, aki elhagyod a gyermekeit.
1: Instantly, the lights went on.
0: Azonnal világosan
1: tűnt bennem.
0: I wasn't
1: doing this for myself.
0: Nem magamért csinálom ezt az egészet.
1: I was assigned this place.
0: Hanem úgy helyeztettem bele abba a pozícióba.
1: The commander-in-chief had told me to do this, and I realized at that point it was my call.
0: A főnök mondta azt, hogy ez az én feladatom, és abban a pillanatban lettem tisztában azzal, hogy ez az én elhívásom. És egyszerűen megértettem azt, hogy Isten akarja, hogy azt tegyem, amit teszek. És ez meggyőzött engem.
1: And you know, I stayed, of course.
0: És tudjátok, természetesen maradtam.
1: But if I had left then, I would have missed what has now become the best years of ministry.
0: És ha akkor elmentem volna, akkor elmondhatom, hogy most már tudom, hogy a szolgálatom legjobb éveit adtam volna
1: fel. And
0: when
1: I teach principles of breakthrough,
0: és amikor a növekedés, az áttörés alapelveiről tanítok, és mindezekről a dolgokról,
1: for me the most important thing to know,
0: számomra a legfontosabb dolog az, hogy tudjam,
1: is that many times the warfare is the hardest at the threshold of breakthrough.
0: Hogy a legtöbb esetben a szellemi harc akkor a legnehezebb, amikor az áttörés jön. Az egyik ilyen eset volt, amikor Alan Vincent felhívott engem.
1: We had dinner and I told him my story.
0: Együtt vacsoráztunk, elmondtam a történetemet neki.
1: I could tell he understood.
0: Elmondhatom, hogy megértette.
1: I said, will you help me? And he agreed.
0: Megkérdeztem, hogy segítségemre lenne ebben.
1: He helped us rebuild the leadership team.
0: segített újraépíteni a vezetőcsapatot.
1: And although things in the church are never perfect,
0: és jól lehet a gyülekezetben természetesen semmi sem tökéletes, de most már 12 éve békesség van és jó növekedésünk van.
1: If I would have quit, I would have missed all this.
0: És hogyha akkor abba hagytam volna, akkor mindenről lemaradtam volna.
1: I now look forward to our elders meetings.
0: Most már egy jó várakozás van bennem, amikor a vezetői gyűlésre megyek. A gyülekezet vénei a legjobb barátaim. Békesség van közöttünk.
1: A long time, and I come back, and things are better than when I left.
0: El tudok, távol tudok lenni, el tudok menni a gyülekezetből hosszabb időre, és mikor visszamegyek, hazamegyek, akkor jobban mennek a dolgok, mint mikor eljöttem. A gyülekezet most már négyszer nagyobb.
1: People say, Barry, how did you come up? You have a wonderful leadership team.
0: Sokan azt mondják, hogy Barry, hát neked egy csodálatos vezetőcsapatod van.
1: The team works together so wonderfully.
0: Együtt működik olyan klassz módon ez a vezetőcsapat.
1: How did you do this?
0: És azt mondják, hogy hogyan csinálod ezt, megkérdezik tőlem.
1: I always give some credit to Alan because of his help.
0: És ilyenkor mindig Alannek meg szoktam emlékezni Alanről, és neked a dicsőséget azért, amiben segített. De azt is hála illeti, aki azt mondta, hogy ne adjam fel a szolgálatomat.
1: I just kept going.
0: Ostoba lettem volna, akkor feladom, és nagyon jó,
1: you hear advice to cut your losses and, you know, go into something else.
0: Vannak, akik azt tanácsolják, hogy hagyd csak abba, és csinálj valami
1: mást. Put my head down, plod through, ask God for help, pray, call Alan, those kinds of things.
0: De nagyon fontos volt, hogy azokban a helyzetekben tudtam tanácsot kérni, és kaptam segítséget.
1: Regardless of what you're called to do,
0: független attól, hogy mi a te elhívásod,
1: and regardless of how insignificant and unable you feel that you are,
0: és mennyire jelentéktelennek és elégtelennek érzed magad annak a dolognak az elvégzésében.
1: The same direction for a long period of time.
0: A kitartás azonos irányban hosszú időn keresztül.
1: Will produce some results.
0: Az mindenféleképpen eredményt
1: fog hozni. I'm a good pastor, I really don't.
0: Valóban nem gondolnám, hogy valami nagyszerű pásztor vagyok.
1: There are many others that are better at pastoring people.
0: Vannak sokak, akik jobbak az emberek pásztorlásában, mint én.
1: But I want to encourage you not to quit.
0: De szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ne adjátok fel.
1: I had another test when we were building our building.
0: Egy másik próbán is átmentem, amikor a gyülekezeti házunkat építettük.
1: I knew that God had told us to build.
0: Tudtam, hogy Isten mondta, hogy építsünk.
1: And we discussed this with Alan, and he probed us with many questions.
0: Ezzel kapcsolatban is tanácsot kértünk Ellentől, és próbára tett minket több kérdéssel.
1: We didn't have the money to do it at the time, all the money anyway.
0: Nem volt meg akkor az összes pénzünk, ami szükséges volt ehhez.
1: As soon as the decision was made to go forward, we started to receive some opposition.
0: De meg kellett tennünk ezt a döntést, és volt ezzel kapcsolatban néhány ellenkezés, némi ellenkezés velünk
1: szemben. A number of people said, well, this will never happen.
0: Néhány ember azt mondta, hogy hát ez sose fog végbe menni.
1: Even some of the prophetic people prophesied this shall never happen.
0: Még néhány profitai alajándékkal rendelkező ember is profitált arról, hogy ez nem fog sikerülni. Ez az egyik legkomolyabb vezetői próba volt, amin átmentem.
1: We needed to raise about $3 million to pay for the building.
0: $4 million kellett összehoznunk ahhoz, hogy felépítsük az épületet.
1: A close friend of mine who was a prophet of a sort.
0: Egy közeli barátom, aki egy
1: profita. He prophesied to me that I will lose my firstborn son at the laying of the foundation.
0: Azt profétálta nekem, hogy az elsőszülött fiunkat el fogjuk veszíteni, amikor az alapot letesszük.
1: And I will lose my secondborn daughter at the hanging of the doors.
0: És el fogom veszíteni a második fiamat, amikor az ajtókat a fejére akasszuk.
1: That's an example of the abuse of the prophetic.
0: Ez a példája a profétálás helytelen használatának.
1: I didn't tell the children, of course.
0: Nem mondtam el persze ezt a gyerekeimnek.
1: I told Alan and I told our elders and that was it.
0: Hanem elmondtam Alannek és a vezetői csapat többi tagjának, a véneknek,
1: you know,
0: és ennyi
1: it
0: volt.
1: Just was, there's a lot of stress involved and sometimes in leadership.
0: Ezzel csak azt akarom bemutatni nektek, hogy időnként nem kevés stressz van a vezetésben.
1: Sometimes you just don't know if you want to go on or if you should go on.
0: És sokszor elbizonytalanodsz és nem tudod, hogy hogyan vagy egyáltalán kellett tovább menned az adott dologban.
1: I had friends telling me it wasn't going to happen.
0: Voltak olyan barátaim, akik azt mondták, hogy nem fog
1: sikerülni. Well, it did happen.
0: De végül megtörtént.
1: We were able to pay it off in about a year and a half.
0: Körülbelül másfél évvel ezelőtt tudtuk kifizetni teljesen.
1: I still have both my children alive.
0: És a gyerekeim is életben vannak.
1: I tell you that story because you need to know what God's called you to do.
0: Azért meséltem el.
1: Sometimes you just have to set your face Don't listen to the other voices and obey the commander.
0: Ezt nektek, hogy megmutassam, hogyha biztosan tudjátok, hogy Isten hívott el benneteket valamire, akkor ne hagyjatok más, ne hallgassatok más hangokra. Hogyha te egy katona vagy, és valahol kijelölték az állomás helyedet, akkor ne akarjál máshol
1: szolgálni.
0: Hanem maradj meg oda, ahol a kinevezésed szól, és legyél abban hűséges, abban az elhívásban.
1: You have to be strong.
0: Erősnek kell lenned.
1: I tried to look at the Greek and Hebrew words for strong.
0: Próbáltam utána nézni az erős szó héber és görög
1: eredetének.
0: Próbáltam valami bonyolult módon elmagyarázni ezt nektek.
1: But it's just as simple as what God said. You just have to be strong.
0: De ez egyszerűen olyan erős, olyan egyszerű, mint ahogy Isten ezt gondolta.
1: So to me, one of the biggest tricks of the enemy is to discourage you from holding your post.
0: Az egyik legnagyobb trükkje az ördögnek az, hogy próbál megakadályozni benneteket a kitartásban.
1: One of the most effective tactics of spiritual warfare is to refuse to quit.
0: És az egyik leglényegesebb alapelve a szellemi hadviselésnek, hogy soha nem szabad abba hagyni és feladni.
1: You might be tired of pressing for a healing in your body for a long time.
0: Lehet, hogy belefáradsz abba, hogy nyomulsz a gyógyulásodért a testi betegséggel kapcsolatban.
1: I was in Argentina in the late 90s and was praying for the sick.
0: 90-es évek végén voltam Argentinában, ahol betegekért imádkoztunk.
1: And I heard a lady near me scream.
0: Hallottam egy mellettem lévő hölgyet, ahogy kiált, és a terem hátuljára
1: mutogatott.
0: 9 éve volt vak ez a hölgy.
1: And instantly could read the sign on the back of the auditorium.
0: És hirtelen
1: her doctor came the next day to verify that she was healed and that she actually was totally blind.
0: A terem hátulján lévő feliratot, és másnap jött egy orvos és igazolta azt, hogy megnyílt a szeme, ami teljesen vak volt. A pásztora elmesélte nekem, hogy ezért a hölgyért már vagy 100 alkalommal imádkoztak.
1: What would have happened if she didn't come for prayer that night?
0: Mi történt volna, hogyha nem jött volna el aznap este az
1: imánkalomra?
0: Gyakran csak arra van szükség, hogy következetesen kitartsunk. Lehet, hogy hosszú idő óta küzdünk ugyanazzal a
1: bűnnel.
0: Lehet, hogy küzdünk a bizalmatlansággal, vagy a tisztelenséggel más hívők felé. Lehet, hogy kritikus vagy a környezetedben lévő más
1: gyülekezetekkel.
0: Egyszerűen meg kell értenetek azt, hogy sokszor ez az ellenség taktikája.
1: The only way through to victory is to stay standing.
0: A győzelemnek az egyetlen útja az, hogy állva maradsz és kitartasz és ott maradsz a csatamezőn. Hogyha feladjuk, akkor veszítettünk. A harc az kemény, nehéz. Egy csomó olyan dolgot érint, ami a bántásunkra lehet, ami ellenünk van.
1: If we want the Father to say well done, good and faithful servant.
0: Hogyha azt szeretnénk, hogy az Atya azt mondja nekünk, hogy jól van, jó és hűséges szolga.
1: What are the options?
0: Akkor mi lehetőségünk?
1: Some of you are ministering in very difficult situations right now.
0: Néhányatoknak a szolgálata nagyon nehéz helyzetben van most.
1: Your nation is in a difficult situation.
0: A nemzeteitek nehéz helyzetben vannak.
1: And your church is being affected by those things.
0: És a gyülekezetekre ez hatással van.
1: I don't know that I can change any of that.
0: Nem hiszem, hogy tudnék ezeneken a helyzeteken változtatni. De tudlak titeket bátorítani, hogy tartsatok ki.
1: What I'd like to do in closing is just pray for some of you.
0: Amit szeretnék most tenni az alkalom bezárásaként, szeretnék imádkozni néhányatokért.
1: There's a verse in Psalms 29 that says this.
0: Van a Zsoltárok 29-ben egy vers, ami azt mondja.
1: The Lord sits as king of the flood.
0: Az Úr helyezett király
1: az árvizek
0: fölé. És ő helyez királyokat.
1: The Lord will give strength to his people.
0: Az Úr ad erőt az ő népének.
1: The Lord will bless his people with peace.
0: Az Úr áldja meg az ő népét békességgel.
1: Some of you feel like you've been swimming against a flood of evil or difficulty.
0: Sokan úgy érezhetitek, hogy a nehézség árjával úsztok, és a gonoszság árjaival.
1: But the Lord sits as king of the flood.
0: úsztok szemben,
1: and you know he's king forever.
0: Minden ilyen áradat felett.
1: We have a promise that there will never be a time on the face of the earth.
0: Ígéretünk van arra, hogy soha nem lesz olyan idő a föld színén,
1: where the kingdom of God will cease to advance.
0: Amikor Isten királysága nem fog előre menni.
1: It might feel that way when the nations are shaking.
0: Lehet, hogy így érezheted azokban az időszakokban, amikor a nemzeted rázkódik.
1: God is up to something.
0: De lehet, hogy ez csak azért
1: and
0: van,
1: we,
0: mert Isten valamit tenni akarott.
1: Must stand.
0: És nekünk az ő szolgáiként ki kell tartanunk.
1: So the promise is that the Lord will give strength to his people.
0: Az az ígéretünk van, hogy az Úr ad erőt az ő népének.
1: If you're in one of the situations, regardless of what the nature of it is, but that you have been tempted to give up, or you've been tired by the situation.
0: Hogyha te ilyen helyzetben vagy, ehhez hasonló helyzetben vagy, és az a kísértésed, hogy add fel a szolgálatodat,
1: I just want to pray for you for perseverance.
0: Akkor szeretnék imádkozni,
1: and
0: érted, hogy képes legyen kitartani.
1: And he will bless you with peace.
0: És azért, hogy az az erő, amire ígéretünk van, és a békességre,
1: like the Holy Spirit has tugged
0: az jön az életedre, amire ígéretünk van. Kérlek, hogyha ilyen helyzetben vagy, akkor ott a helyeden állj fel.
1: You might be thinking about quitting.
0: Lehet, hogy gondolkodtál már azon, hogy feladod, abba
1: hagyod. You know,
0: lehet, hogy voltak olyan hetek vagy hónapok, amikor ezen gondolkodtál, amikor ezen a ponton voltál. Most arra fogom kérni, hogy Isten tegyen valamit az életedben. Nem tudom megoldani a helyzetedet, de tudok imádkozni.
1: If you're around somebody that's standing, maybe you just want to lay your hand on their shoulder and pray with me.
0: Hogyha van a közeledben olyan valaki, aki most felállt, akkor kérlek téged, hogy tedd a vállára a kezedet, és imádkozz együtt velem érte.
1: Of these soldiers to you.
0: Atyám, eléd hozom most mindezeket a katonáidat.
1: I know you love them and care for them in spite of the difficulty they've endured.
0: Tudom, hogy te szereted őket és támogatod őket mindazon nehézségek közepette, amikben ők kitartottak
1: eddig. Good and faithful servant.
0: És el fog jönni az az idő, amikor majd te azt mondod nekik, hogy jó és hű szolgám.
1: But at this point in time,
0: de ebben a mostani időpillanatban,
1: I ask you to fulfill your promise.
0: Kérlek téged, hogy töltsd be a te ígéretedet.
1: And I ask you to give them strength to endure.
0: És kérlek téged, hogy adj erőt nekik a kitartásra.
1: And I ask you to bless them now with peace.
0: És kérlek téged, hogy áld meg most őket békével,
1: so
0: békességgel.
1: I speak peace to your soul.
0: Békességet szólok a ti lelketekbe.
1: Like Jesus calmed the seas.
0: Ahogy Jézus lecsendesítette a vizeket,
1: to the sea that was raging.
0: Amikor Jézus szólt a tengerhez a viharban,
1: we break the power of anxiety.
0: Megtörjük az idegességnek, feszültségnek az erejét, a hatását,
1: and
0: és belépvetjük a bizalmunkat, Urunk.
1: Strong in your might, in the strength of your might.
0: És megvalljuk, hogy megerősítjük magunkat a te hatalmas erődben.
1: So right now I ask you to impart strength in Jesus name.
0: Most arra kérlek téged, Uram, hogy töltsd be őket erővel Jézus nevében.
1: You've experienced, I speak healing to those places in your heart.
0: Némelyeknek a szívében mély sérülések vannak, most gyógyulást szólok ezekre a sebekre. Érintsd meg, Uram, ezeket a helyeket.
1: We break the power of discouragement.
0: Megtörjük az elbátortalanodásnak az erejét.
1: We break the power of fear toward the future.
0: A félelem, a jövőtől való félelem erejét.
1: And just now I ask you to enable them to smile at the future.
0: És most kérlek téged arra, Uram, hogy tedd képesek-e őket arra, hogy mosolyogjanak a jövőre.
1: Knowing that your kingdom will continue to increase.
0: És legyenek meggyőződve arról, hogy a te királyságod egyre növekedni fog. Ezekért a dolgokért Jézus hatalmas nevében imádkoztam. Amen. Isten áldjon meg benneteket.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 8. része, melyben Barry Wissler tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: A 3 Mózes 23-at kinek van ötlete, hogy miért olvastuk fel? Mert általában az első közös fölolvasós dolgot mindig okkal szoktuk. Milyen üzenet lehet szerintetek ma? Mi? Húsvét, vasárnap, karácsony, húsvét, vasárnap. Tehát, hogy ünnep és összegyülekezés. Így van. Arról szeretnék ma beszélni, hogy miért járjunk gyülekezetbe. Miért járok én gyülekezetbe? Nem fogok minden aspektusára kitérni, mert nincs erre azért időnk, de azért néhányat közösen átnézünk. Ugye a 3 Mózes 23-ban 7 nagy ünnepről van szó, és amivel kezdődik, az, ha megnézitek, az a plusz 8. ünnep, ami nincsen benne a fő ünnepek között, de mégis ezzel kezdi az Úr, azt mondja, hogy szól Izrael fiainak, mondd meg nekik az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek, ezek az én ünnepeim. 6 napon át munkálkodjatok, a 7. napon a nyugalomnak, a szent összegyülekezésnek a szombatja van, ne csináljatok semmit. Azon a napon az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. Tehát mielőtt a 7 főünnepről beszélne, a szombatról kezd el beszélni, és a szombat a zsidókhoz írt levélbe tudjuk, hogy az az Úrral való békesség, megbékélés a nyugalomnak a helye és ideje. Ezt tudom, hogy a zsidókhoz írt levélből tudjuk, nyilvánvaló, hogy ez minden napod, szombat, az Úrral való nyugalom a megigazulás miatt. Róma 5.1. Megigazulva hitáltal, békességünk, nyugalmunk van Istennel a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Tehát a megtérés, bűnbocsánat, megigazulás következtében tudtunk bemenni a nyugalomba. A nyugalomba bennmaradni, bemenni, bennmaradni a zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetébe 4 fontos dolgot, feltételt mond a Biblia, hogy mi az. Egyrészt az engedelmesség, a hit, a lágy szív, mert ugye a kemény szívűség miatt, és a zúgolódás, vagyis, ami kint tartotta, vagyis a hitnek a beszéde, a pozitív. Más a pozitív beszéd, és más a hitnek a beszéde. A pozitív beszéd az, hogy mondom csak a pozitív dolgokat alap nélkül. A hitnek a beszéde pedig mindig Isten ígéretére nézve mondom, és az Isten ígéretébe vetett bizalomból mondom ki a pozitívat, a reménységemet és a hitemet. A kettő között ez a különbség. Ami lényeges, hogy az összegyülekezések az Istennek a tervébe van, azt mondja, hogy ezek az én ünnepeim. Ez már a legelején, azt olvassuk a Biblia legelején, hogy azért teremtett napot, holdat, csillagokat, égi testeket, hogy ezeket az ünnepeket jelezze. Az ünnepek, ha megnézed, mindig egy Isten által kijelölt, nem csak időpont, hanem összegyülekezési időpont Isten népe számára. És akkor most megnézzük. Az a helyzet, hogy olyan kultúrában élünk, hogy napjainkban Európa, Kelet-Európa, Közép-Kelet, Nyugat, még keletebbre is, aztán a tengeren túlra is, egyszerűen minimálisra csökkenti még a keresztények közötti gondolkozásmód is az lett úrrá, vagy egyre inkább úrrá, hogy az elkötelezettséget minimálisra csökkenteni, és maximalizálja a saját vágyoknak a betöltését. Hogy nekem vannak vágyaim, és azok nekem jogom van, hogy kielégüljenek, stb. Ezek között kell amikor olyan kultúrába, olyan közegbe élünk, meg kell tanulnunk és újból értékelnünk kell, meg kell tanulnunk az Istentől kapott ajándékokat fölismerni, hogy igazából a gyülekezeti összejövetelek látogatása az nem pusztán egy heti program, hanem Istentől egy számunkra kijelölt olyan lehetőség, hogy a természet fölötti módon, természet fölötti erejébe, jelenlétébe oly módon bekapcsolódjunk és becsatlakozzunk, amit otthon egyedül külön nem tudunk megcsinálni. Vagyis Istentől előre elkészített ajándékok, az összejövetelek, ami lehetőségek a vele való oly mértékű találkozása és a jelenlétének oly módon való átélésére, ami egyébként nem működik. Számomra az összegyülekezés és a gyülekezeti alkalmak az nem egy törvénykező elkötelezettséget jelent. Számomra ez nem teher, akkor sem, hogyha fárasztó. Mert így gondolkodok, és nem engedem másképp beülni az agyamba. És az a helyzet, hogy úgy gondolkodok, és a szemem előtt, az elmémbe olyanokat engedek megfogalmazni, hogy örömmel látom a szemeim előtt, örömmel gondolkodok azokról az helyekről, időpontokról, szolgálatokról, amikor összejöhetünk Isten népe, amikor inkább tudok másokra összpontosítani, és inkább tudok másoknak a szükségeire fókuszálni, mint a sajátoméra. Ez Istentől egy lehetőség, de áldás is. Mert különben egy rendkívül önző világban egy önző, idézőjeles keresztény életet élünk csak, ami az önző keresztény életnek semmi köze a krisztusi, a keresztény élethez. Mert vagy önző vagyok, vagy krisztusi. Akkor nézzünk néhány felsorolást. Az első, én azért járok gyülekezetbe többek között, hogy másoknak szolgáljak, és mások szolgálatára legyek. Ezt jó, hogyha leírod. Tehát ez egy gyakorlati mód. Tehát sokkal több öröm van mások szolgálatába, sokkal több örömöt találsz a mások szükségeinek a betöltésébe, mint annak a keresése, hogy megtaláljam annak a módját, hogy valaki, valamilyen szolgáló az én szükségemet betöltse, és nekem szolgáljanak. Próbáld ki egyszer. Tedd rá az életedet. Készülj így az összejövetelre. Legyen neked hétről hétre megújuló, tudom, hogy minden nap szombat, de legyen a vasárnapi napod egy olyan, amikor félreteszel minden más programot, és az legyen számodra egy elsődleges, hogy én elmegyek a testvéreimmel együtt lenni, hogy szolgáljak nekik. Hogy Isten belém helyezett ajándékait, belém helyezett talentumai, ma is kamatoztatni szeretném, szeretnék jobban megismerni tégedet, Uram. És tudom, hogy ez azáltal fog működni és menni, hogy a testvéreim szükségeire odaszánom az életemet. És ahogy erre beleteszed a lényed, az időd, a gondolataidat, Isten fogadni bizonyságokat, és amikor körbe megy a Klára a füzettel, akkor nem kell úgy kettő-háromszor is megnyaggatni egy-egy testvért, hogy iratkozzon föl, és akkor összejön öt, hanem úgy kell a végén nekem kihúzogatni, mert olyan sok vállalkozó van, hogy írjál föl engem, nekem is van bizonyság, én is akarok bátorítani, én nekem is van bizonyságom, akarok vigasztalást nyújtani, akarok jó ima meghallgatást elmondani, akarok valakit bátorítani, aki elcsüggett. Ámen. Mondd a melletted levőnek, én is ezt fogom csinálni. Mondd a másik melletted levőnek, jövő héten így fogok eljönni. Tudod, amikor eljössz egy Isten tiszteletre, nagyon sok lehetőséged van arra, hogy szolgálj a másik felé. Nagyon sokféle lehetőséged van. Ezek Isten ajándékai. Tehát ajándék és lehetőség, hogy szolgálhassak. Mert mikor ezt a lehetőséget megragadod, azt veszed észre, hogy kiadsz valamit, az ajándékaidat használod, de közben az ajándékaid növekednek. Te növekedsz hitben. Például ma reggel hívott a Péter, hogy ugye ma az Attila szolgált volna. Megbeszéltük tegnap, hogy mi, hogy, mint, egyház, épülés, stb. Stb. Na, erre megbetegedett. Nincs ott a pásztor, nincs ott a másik pásztor, nincs a másik szolgáló, nincs a harmadik, a negyedik, az ötödik szolgáló. Hát akkor ki csinálja a Péter? Nincs a dicséret vezető, nincs a dicséretbe levők, stb. Hát ki csinálja? Hát akkor az Eszter. Akkor nincsen fordító, akkor hogy legyen, mert hogyha se Attila, se a többiek, akik fordítani szoktak, nincsenek, akkor hogy legyen? Én is elkezdtem akkor imádkozni, meg minden. Én Józsué jött, el is küldtem azt a Biblia verset reggel, mind a kettőtöknek. Lehet, hogy nem olvastátok, de a Messengerben mind a kettőtöknek átküldtem. Józsué egyből, hogy legyél bátor és erős. Amikor Isten kihívásokat ad, soha nem azért adja, hogy megszégyenítsen. Amikor Isten kihívásokba ereszt bele és hív bele, tudod miért csinálja? Mert tudja, hogy számíthat rád. Tudja, hogy képes vagy megcsinálni. És amikor ezt fölvállalod, fölveszed, ezáltal egy olyan terhet veszel föl, nem készültél rá. Eszter készült arra, hogy két embernek tolmácsoljon. Nem készült. Megcsinálta? Meg. Te készültél, hogy ma prédikáljál. Nem készültél. Megcsináltad? Áldás volt? A Diego-t kérdez. Áldás volt, Diego? Micsoda? Azt mondja, hogy... Ja, most már... Jó, csak vicceltem. Amikor eljössz összejövetelre, és amikor úgy érzed, hogy odaáll például a Klára és kihívás előtt vagy, azt tudod, hogy micsoda lehetőség arra, hogy hitben növekedjél. Hogy hitben előbbre lépj. Hogy eljössz az összejövetelre, és találkozol egy testvérrel, aki maga alatt vagy. Látod, hogy egyszerűen bánatos. Látod, hogy fáradt. Alleluja. Szia, Misi. Még otthon is tudod ám azt olvasni. Igaz? Örülök neki, hogy szeretsz olvasni. János evangéliumában azt olvassuk, én, az Úr, ha a Mester megmostam a lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek. Gyere el, hogy megmosd a testvéred lábát. Most nem kell a fürdőszobából kihúznod a vödröt meg a lavort, és mindenképpen belerángatni a testvért, vagy leönteni. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy fölfrissíteni. Nem tudom, hogy te tudtál, de azt, hogy a pusztában nem minden nap zuhanyoztak. Ezt tudtad-e, hogy a pusztában nem minden nap volt fürdőszobában kádfürdés? És tudjátok, hogy egy beteg se volt? Nem, csak én mondom, nem. Hát a gyerekek nem hallják. A másik, azt mondja, János 13-ban szintén, ott a lábmosás után azt mondja, hogy most megmostam a lábaitokat, és most egy parancsot is adok. Ti szeretitek a parancsolatokat. Azt mondja, hogy én most adok egy újat. Annyi parancsolatot tanultatok az elmúlt években és évtizedekben, most egy újat adok, hogy szeressétek egymást. Ezt adta, parancsba adta. Ahogy én szerettelek titeket, ti is szeressétek egymást, és erről ismerjen meg mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy hozzám tartoztok, hogy Jézus követők vagytok, hogy egymást szeretitek. Nem arról ismernek meg, hogy most Dávid sátorás, nem arról ismernek meg, hogy ilyen gyülekezet is, olyan gyülekezet is, hanem arról ismerjenek meg, hogy keresztény vagyok, hogy Jézus tanítványa vagyok, hogy tudlak szeretni. Képes vagyok a lábadat megmosni. Emlékeztek, amikor a szabadításos összejövetelek szoktak lenni, akkor felolvasunk és megvallunk jó néhány igazságot. Többek között a szabadulás miért is van, ezért, azért, amazért, de ki emlékszik egy-kettőre? Hogy félelem nélkül szentségben és igazságban szolgáljuk az Urat, második mi szokott lenni, gyökeret verjünk alul és gyümölcsöt teremjünk fölül, aztán hirdessük a népek között, legyen egy szaporodás, növekedés, és szeretettel szolgáljunk egymásnak. A Galata levél 5. fejezet 13. verse azt mondja, hogy szabadságra lettetek elhívva. Csak hogy ez a szabadság nehogy ürügy legyen, hanem szolgáljatok szeretettel a testnek. Szabad vagyok, mert én nem vagyok a törvény alatt, kegyelem alatt vagyok. Én nekem nem mondod azt, hogy el kell jönni Isten tiszteletre. Nem mondod azt, hogy összejövetelre itt kell lennem. Nem mondod azt, hogy nekem 3 órára itt kell lennem. Akkor jövök, amikor éppen jól esik. De ma nem esik egyébként. És mert nem esik ma. Remélem. Nem ezért megyek el, hanem miért megyek el? Hogy szeretettel szolgáljunk egymásnak. Mondd a melletted levőnek, itt vagyok, hogy szeretettel szolgáljak feléd. Szóval ezért a második. Én azért járok gyülekezetbe, hogy másokat bátorítsak és buzdítsak. Tehát, hogy szolgáljak, ez az első. A második micsoda? Hogy bátorítsak és buzdítsak. Tudod, a digitális kommunikáció fantasztikus korszakában élünk, a videók, a blogok, a weblogok, minden van. De az a helyzet, hogy a testvérek összegyülekezésében van valami, ami pótolhatatlan. Nem tudsz interneten keresztül, megállunk titeket a neten keresztül úgy, ahogy vagytok az Úr Jézus Krisztus nevében, ott, ahol éltek, egészségesen, betegségben, bármibe hagytok, Isten szeretetet töltsön be. De még sincs valami a internetes bekapcsolódáson keresztül, ami a személyes kapcsolatokban benne van. És ezt Isten tervezte. Istennek gondja van, pótolhatatlan ajándékai, lehetőségei, kegyelme működik a testvéri személyes kapcsolatokon keresztül, ami semmilyen másmilyen módon nem pótolható. Amikor találkozol személyesen a gyülekezetbe a testvérekkel, akkor lehetőséged van arra, hogy személyesen bátorítsd. Személyesen metakommunikálj vele. Mert te látsz engem, de én nem látlak téged. Te látsz engem, hogy artikulálok, meg jó hangosan próbálok beszélni, most beléd nézek, de én nem látom, hogy te mit csinálsz, mert ott fekszel az ágyba, másik a fotőjbe, ott van a kezedbe a limonádé, meg ki tudja még mi, habzik, de az a helyzet, hogy amikor eljössz személyesen, van valami olyan lehetőséged, ami sehogy máshogy nem tud, hogy ott van melletted, kimész a WC-re, találkozol X-el, Y-nal, és tudod személyesen bátorítani. Lehet, hogy nem mondasz neki egy másfél órás tanítást, csak lehet, hogy átöleled. Mert amikor látod, hogy valakinek szüksége van, van, amikor nem tudsz helyén való dolgot mondani, csak lehet, hogy az a legjobb, megöleled, és csak annyit mondod, hogy szeretlek, becsüllek. Vagy csak köszöntöd őt szent csókkal. 1 Tesszalonika 4.18-ban azt írja Pál apostol, hogy vigasztaljátok és bátorítsátok egymást. Ezért vagyunk. Harmadik dolog, én azért járok gyülekezetbe többek között, hogy bátorítsam és buzdítsam, ösztönözzem ezzel a pásztorunkat is. Nem vagyok abban biztos, hogy közülete sokan tudjátok, hogy a pásztornak nem csak az a 3 vagy 4 óra, amit foglalkozik a gyülekezettel a héten, hanem esetleg van más is. De amit legkevesebb, amit tudok tenni az én pásztoromért, de nem csak aki ott prédikál, mert vannak itt több pásztorlási ajándéka szolgáló emberek, akik házi csoportokat vezetnek, munkacsoportok vezetői, imacsoportokat vezetnek, szolgálói területeket vezetnek felelősséggel. Tudod, van úgy, hogy meg tudsz tenni néhány dolgot, és nem olyan sokba kerül. Egyszerűen azzal tudsz bátorítani, azzal tudsz buzdítani és ösztönözni, hogy jelen vagy. Nem csak fizikai testben, hanem itt vagy. Az elmédbe, a gondolataidba is, Misi. Azaz. Tehát, hogy próbálsz ide figyelni. Tehát, mert ez erőfeszítés. Ez a szenvedés. Ez a szenvedés. Szenvedj egy kicsit velünk, Misi. Tehát, hogy miért? Mert nem azt csinálom, ami éppen nekem tetszik. Nem azt csinálom, ami éppen nekem az eszembe kerül, hanem odafigyelek. De tudjátok, hogy a sok 21. század figyelem zavaros gyereke számára az egyik gyógyszer, hogy rendszeresen járjon gyülekezetbe. Mert ha a szülő megtanítja, hogy az istentiszteleten figyeljen oda, tudod, hogy mi mindent segítesz abba, hogy a gyereket sikeres legyen az iskolába, és majd később a munkahelyen? A legkevesebb, amit meg tudsz tenni, értem, a szolgálókért, hogy személyesen itt vagy. Hogy gyülekezetként összegyülekezek. A testvérem mellé adom magam. Oda szánom nem csak a testem, hanem a figyelmem, az elmém, a gondolataim, az érzéseim, a gesztusaim. Amikor dicsérjük az Urat, én magam is dicsérem az Urat. Amikor énekeljük nem a kedvenc dalomat, nem azt, amit éppen szeretek, hanem éppen, ami éppen zavar, mert túl hangosan dobol, túl hangosan szól a basszus, mit tudom én, besípol a akármi. Nem ezért dicsérem az Urat, mert minden harmóniában van, hanem azért dicsérem a testvéreimmel az Urat, mert ezért élek. Ezért lettem teremtve, hogy Isten dicsőítésére legyek. A testvéreimmel együtt. És én azért eljövök, hogy a szolgálók megkapják tőlem minden héten újból és újból a bátorításnak azt az adagját, hogy ott vagyok. 4 Mózes 3, 5-től 8-ig. Szólt az Úr Mózesnek, hozd elő Lévi törzsét, állítsd őket Áron pap elé, hogy szolgáljanak neki, ügyeljenek az ő dolgaira. És az egész gyülekezet ügyére a gyülekezet sátor előtt, hogy végezhessék a hajlé körül való szolgálatot, ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának minden eszközére és Izrael fiainak ügyeire, hogy végezhessék a hajlé körül való szolgálatot. Satöbbi, satöbbi, ez a 4 Mózes 3-ban, ez a szolgálati rendről szól. De a szolgálati rendnek van egy kulcsa. Nem úgy van, hogy van egy szolgálati területed, és azt függetlenül csinálod, mert én nekem most ez a szolgálati területem, és az most ezzel vagyok el. Nem tudod helyes és megfelelő módon csinálni, csak akkor, hogyha mit csinálsz először, Áronra figyelsz, és az Áron dolgaira fordítod a figyelmedet. És még mielőtt a saját személyre szabott, vagy családra szabott, vagy nemzetségre szabott szolgálatoddal törölsz, előtte először Áronra, Áron dolgaira, utána pedig az egész gyülekezet ügyére szánod oda magad. Mert különben csak egy ilyen kis elszigetelt, izolált kis részecske célokkal foglalkozunk, és nem illik bele az egészbe. Bármely területe tartozik rád, imacsoportvezetés, dicséretvezetés, vagy akármilyen házi csoportvezetés, gyerekszolgálat, vagy vetítés, vagy bábozás, vagy akármi, akkor tudod Isten dicsőségére csinálni, hogyha a vezetőre nézve, és az egész gyülekezet látására nézve végzed azt a feladatot. Ez egy fontos dolog, hogy ne egy külön medrekbe, irányokba tudjuk csinálni a dolgot, hanem egy mederbe tudjunk haladni, egy felé tudjunk haladni, egy irányba tudjunk. Emlékeztek? Ja, az nem most volt. Mikor volt Imi az a házi csoport vezetői? Ja. Kedden volt házi csoport vezetőin, és ott az összehangolódás, egy csatasorba állásról beszéltünk, hogy annak van bizonyos menetrendje és szabályszerűsége. Fontossági sorrendje, prioritásai vannak. Egy sereg akkor tud győzni, hogyha az csatasorba áll. Mindenki odáll. Úgy érzem, nem érzem, idejét érzem, kedvem van, vagy nincs kedvem. Aludni szeretnék, fáradt vagyok, éhes vagyok, pörköltet, süt húst, minden, most emésztenem kell, stb. Mindegy. Én azért járok a gyülekezetbe, hogy pásztort, szolgálókat is bátorítsam, ösztönözzem és támogassam ezáltal is. Negyedik dolog. Azért járok gyülekezetbe rendszeresen, mert ez része az életem prioritásainak. Ezzel kinyilvánítom és kifejezem mások fele is a tanítványi életem fontossági sorrendjét. Azzal, hogy rendszeresen eljárok istentiszteletre, bizonyságot teszek, hogy én tanítvány vagyok. Nem időnként, kedv szerinti, érzés szerinti, szükség szerinti fogyasztóként élem a keresztény életemet, hanem elkötelezett tanítványi életem van. Ezért járok többek között gyülekezetbe. Ha képes vagyok elmenni a munkahelyemre dolgozni, képes vagyok elmenni gyülekezetbe. Ha képes vagyok elmenni családi ebédre, képes vagyok elmenni gyülekezetbe is. Ha képes vagyok elmenni iskolába, képes vagyok elmenni istentiszteletre is. Lehet ezt mondani törvénykezésnek, de én nem azért járok, mert törvény, hanem azért, mert szeretettel akarok szolgálni a testvéreimnek. Érted a kettő között a különbséget? Én azt akarom, hogy az életemben ne legyen semmilyen ürügy, mentség, magamat fölmentő, semmilyen apróbetű záradék a lelkembe, a lelkiismeretembe, hogy megnyugtathassam magamat, hogy miért nem megyek el. Én ezeket kiradíroztam. Nincs ilyen záradék az életemben. Nincs ilyen apróbetűs ürügy. Így döntöttem. Tegnap egy esküvőn voltunk, összeadtuk a házi zsuzsát, Fejes Ákost, házasa. Dicsőség az Úrnak. Így szűk körbe döntötték el, hogy a családdal, stb. Van. Ott volt egy fiatal pár, és hát beszélgettünk szeretetről, meg stb. A szeretet az döntés. Én úgy döntöttem. A szeretet az nem érzés kérdése. Én azért járok gyülekezetbe, mert szeretlek téged, és szeretem a gyülekezetet, szeretem Isten népét. Így döntöttem. Nem azért járok, mert így érzem. Majd megszokja az érzésem. És megszokta. belejön. Máté 22:37-től 40-ig azt mondja, Jézus ezt mondta neki, az első és a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Máté 6:33-at ismeritek, keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát. És akkor vannak az apró betű záradékok a keresztények életébe. Leginkább a karizmatikusokéba. Na, ezeket törölt ki. Én azért járok gyülekezetbe, mert ezzel kinyilvánítom és kifejezem Isten és emberek fele, szellemi lények fele és emberek fele is, hogy a tanítványi életemnek ez egy fontossági sorrendje. A szeretet az döntés. Én úgy döntöttem. A szeretet az nem érzés kérdése. Én azért járok gyülekezetbe, mert szeretlek téged, és szeretem a gyülekezetet, szeretem Isten népét. Így döntöttem. Nem azért járok, mert így érzem. Majd megszokja az érzésem. És megszokta. Belejön. Máté 22:37-től 40-ig azt mondja, Jézus ezt mondta neki, az első és a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Máté 6:33-at ismeritek, keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát. És akkor vannak az apró betű záradékok a keresztények életébe. Leginkább a karizmatikusokéba. Na, ezeket törölt ki. Én azért járok gyülekezetbe, mert ezzel kinyilvánítom és kifejezem Isten és emberek fele, szellemi lények fele és emberek fele is, hogy a tanítványi életemnek ez egy fontossági sorrendje.

Még azt mondja, Jézus ezt mondta neki, az első és a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Máté 6.33-at ismeritek, keressétek először Isten királyságát és az ő igazságát. És akkor vannak az apró betű záradékok a keresztények életébe. Leginkább a karizmatikusokéba. Na, ezeket töröld ki. Én azért járok gyülekezetbe, mert ezzel kinyilvánítom és kifejezem Isten és emberek fele, szellemi lények fele és emberek fele is, hogy a tanítványi életemnek ez egy fontossági sorrendje. Fordulj a melletted levőhöz, mondd el, itt leszek a jövő héten is. Ötödik. Én azért járok gyülekezetbe, hogy részt vegyek az Isten közös dicsőítésében és imádásában. Én ezért járok gyülekezetbe. Meg tudod ezt tenni otthon is, hogy dicséred az Urat, de kétlem, hogy meg tudod azt csinálni, hogy úgy verd a dobot, mint a Gábor. Kétlem, hogy meg tudod azt csinálni, hogy úgy szintiz, mint az Imi, vagy énekelj, mint a Kati, stb. Vagy úgy csináld a dolgokat, mint ahogy a többiek. Van valami különleges is a Szent Szellem által fölkent és megajándékozott és betöltött abba, hogy többiekkel együtt, közösen, testvéreimmel dicsérhetjük és imádhatjuk az Urat. Az Efezusi Levél első fejezetét, ha megnézitek, Isten a mi teremtésünkkel valamit kifejezett, és azt mondja, hogy terve van a te életeddel, mégpedig arra teremtett, hogy legyél az ő kegyelme dicsőségének magasztalására. Azért élj, és azért élsz, azért tudsz levegőt szívni, azért dobog a szíved, miért? Hogy dicsőítsd Istent. És amikor erre közösen odaszálljuk magunkat, abban van valami olyan plusz, ami Római Levél első fejezetében olvasok, egymás hite által tudunk megerősödni, épülni, amit nem tudsz otthon megcsinálni. 34. Zsoltár 4-es verse azt mondja, hogy dicsőítsétek velem együtt az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Tehát velem együtt, én ti veletek, magasztaljuk együtt az ő nevét. Mondd velem együtt, édesatyám, szeretlek a testvéreimmel együtt téged dicsérni. Úr Jézus Krisztus, kedves Szent Szellem, szeretlek téged a testvéreimmel együtt áldani és magasztalni és imádni. A hatodik, én azért járok gyülekezetbe többek közt, hogy részt veszek az összejöveteleken, akkor is járok, és azért akkor is járok az összejövetelekre, hogyha az esetleg az igényeimnek nem feltétlenül felel meg. Vagy az elvárásaimnak. Vagy úgy látom, hogy hát a szükségeimet nem töltik be. Akkor is járok a gyülekezetbe. Akkor is részt veszek az összejöveteleken, hogyha nem mindenfen felel meg az igényeimnek. Ha azt mondom, hogy nem kaptam semmilyen szellemi táplálékot, akkor nagy valószínűséggel nem voltam éhes.

0: mint amilyen az elvárásom, vagy az ízlésem, a stílusom. Az a helyzet, hogy előbb-utóbb rá kell, hogy jöjj, hogy nem azért élünk, hogy fogyasszunk. A fogyasztói társadalom kinevelte az igények és a szükségek, a kívánságok betöltését szolgáló közeget, és az ezt elváró embereket. A keresztények is úgy vannak, hogyha nekem vannak szükségeim, akkor én azért megyek istentiszteletre, hogy azokat tessék betölteni. Ha nem töltöd be, minek menjek el? Én azért jövök el, hogy tudjak önzetlenül adni. És tudtad, hogy ez benned is benned van. Ott a szívedben. Ez a természet van benned. Ezt teremtette, rakta, pumpálta, öntötte beléd Isten, mikor újjászült. Ez a szívedben ott van. Ez nem csak egy elmélet. Ha belenézel a szívedbe, becsukod a szemedet, akkor látod, hogy ott van a szívedbe a vágy arra, hogy adjál. Ott van a szívedbe a vágy arra, hogy szolgálj. Ott van a szívedbe a vágy arra, hogy önzetlen legyél. Hogy mást építs, mást bátoríts, mást vigasztalj. Tudjátok, hogy szolgálóként az egyik legnagyobb öröm, amikor az emberek élete pozitívra való sorsának a pozitívra való fordulását látod. Az egyik legnagyobb öröm, és amikor látod a kudarcokat, átéled az embereknek a elutasítását, negatív beszédeit, stb. Ezek nem jó érzések. De tudod, hogy ezeket messze fölülírja az, amikor látod, hogy egy ember megszabadul, megváltozik az élete, megváltozik a gondolkozásmódja, meggyógyul, az anyagi élete rendbe jön, a házassága helyreáll, stb. Tudod, hogy ez milyen erőt és bátorságot, reménységet ad, és mennyire tudja motiválni az embert, ha te pedagógus vagy, minek mentél pedagógusnak? Nagy valószínűséggel nem azért, mert sehova nem voltál jó, hanem azért, mert ott van a szívedben az, hogy valaki segítsél, a gyerekeket támogass, tanítsad, valamire ösztönöz. Nem? Szeret, és micsoda öröm egy pedagógusnak az, amikor látod, hogy sikerült valamit átadni. A legtöbb gyerek életében ezt nem látod. Mégse hagytad abba. Mert az az elenyésző, kisebbség, kevesebb gyerek, akinek az életében látod, hogy volt értelme belefektetni az idődet, az energiádat, látod, mennyire tud az motiválni, amikor 30 gyerekből van 2, akinek érdemes volt a matematikát leírni, és meg elmagyarázni, és ért. Nem igaz? Érti mind a 30? Dehogy. A 28 miatt ott hagynád a tanári állásodat? Nem, mert szereted a gyerekeket, de az a két ember, aki megtermi azt a gyümölcsöt, micsoda energiát, bátorítás, reménységet ad, nem? Volt értelme. Isten arra hívott el, hogy mások szükségeit rajtad keresztül betöltse. Mondd most a mögötted vagy előtted levőnek. Isten arra hívott el, hogy rajtad keresztül betöltse az én szükségemet. Az a helyzet, hogy egyetlen gyülekezet se tökéletes. Nincsen tökéletes dicsőítés stílus sem. Szeretem az embereket, amikor a tökéletességre törekedne, de valamit megsúgok nektek, zenészek, énekesek, technikusok, nincsen tökéletes. A törekedés az jó. Törekedjél. A törekedés az azt jelenti, hogy törsz. Tudod, mi a törek? A törek az, hogy a szalmát összetörik. És a szalmának ilyen apró darabokra összetört masszáját nevezik töreknek. Ezt rakták, taposták az agyakba, ettől lett a vályog. Amikor azt mondja a magyar nyelv, hogy törekszünk a tökéletességre, akkor az azt jelenti, hogy eljössz a gyülekezetbe, hogy meg tudj törni. és törek legyél, hogy utána beletapossanak az agyakba, beletapossanak a földbe, hogy utána szép ilyen kis... agyagtéglák, hogy fájogtéglákká tapossanak és formáljanak. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Mondok neked valamit. Egyetlen pásztor van csak tökéletes. És az nem én vagyok. Egyetlen pásztor, aki tökéletes is, az a názereti Jézus Krisztus. Egyetlen házi csoportvezető sincs tökéletes. Csak Jézus Krisztus. Mondd a melletted levőnek, én sem vagyok tökéletes. Ne azt mondd, hogy a Pali se tökéletes lesz. Azt én mondom. Tehát én azért is járok gyülekezetbe, mert eltökéltem, hogy én nem a szükségeim betöltésére és az igényeim betöltésére jövök, hanem azért jövök, hogy tudjak adni. Amen. Róma 12.5-ben és az 1 Korintus 12.ben emlékeztek, ott a Krisztus teste egészéről, a rész és az egészről van szó. Ó, halleluja! Nagyon érdekesek azok a mobil applikációk, fantasztikus, nagyon jók azok. De a Róma 12.5-ös, hogyha odalapozol benne, akkor az van megírva, hogy sokan vagyunk egy test a Krisztusban. És egymásnak is tagjai vagyunk. Ez hogy létezik? Te vagy a kezem? Én vagyok az orrod? Valahogy így. Én tudok valamit olyat látni, amit te nem. Te tudsz valami olyat csinálni, amit én nem. A harmadik tud valahova oda menni, ahova mi nem. Érzed? Egy dolgot. Most meg tudod azt csinálni, hogy a kérésemre azt csinálod, amit mondok, hogy becsukod a szemed 5 másodpercre. Most. 5, 4, 3, 2, 1. Köszönöm. Ez az engedelmesség. Ezt úgy hívják. Ha becsuktad. Most egy céllal csináljuk ezt, hogy csukd be a fizikai szemedet szintén 5 másodpercre, de azért, majd mindjárt szólok akkor, hogy lássál valamit szellemben. Mit szeretnénk most látni szellemben? Angyalokat most. Kifejezetten erre figyelj, hogy láss angyalokat szellemben, most becsukjuk. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ki volt az, aki látott angyalt? Anna, te hol? Ott? Mekkorát? Nagyon. Te? Anna ott látott egy nagyot, Zsuzsa itt látott ilyen alakba. Én egy nagyot láttam szintén itt, így. Így. Ki látott még? Igen? Azt. Nem zavarja a kijelző. Az 1 Korintus 12.27-ben az van, ti Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Tehát a testednek különböző részei vannak. A tested némely része érzékel olyat, amit a másik nem. A testednek némely tagja tud olyat csinálni, amit a másik nem. És ezt Isten direkt csinálta így. Nem azért, hogy kitoljon a többi taggal, hanem azért csinálta, hogy ráébredjen mindentag, hogy szüksége van a másikra, és ráébredjen mindentag, hogy a testnek szüksége van rá. Szükséged van a testvéredre? És szüksége van a testnek te rád? Szüksége van a helyi gyülekezetnek rád? Na ezért járok gyülekezetbe. A hetedik, amiért gyülekezetbe járok, és azért járok rendszeresen gyülekezetbe, nem pusztán esetenként, hanem rendszeresen, nem csak akkor, amikor úgy érzem és kívánom, hanem rendszeresen, és az az imám, hogy Isten kegyelméből ott tudjak lenni minden egyes összejövetelen, ami Istennek a terve és akarata. Ha elutazok a városból, akkor keresek arra lehetőséget, hogy részt vegyek egy összejövetelen vasárnap, ha nem vagyok itt. Nem azért, mert törvénybe iktattatott, hogy vasár és ünnepnap szentmisét hallgass, hanem azért, mert szeretem az én testvéreimet, és szeretem a Krisztus testét, és elköteleztem magam Krisztus teste építésére és szeretésére. Ezt így döntöttem. Ez a szabad akarati döntésem. Kinyilvánítom azt, hogy tanítvány vagyok, és a mestert követem azáltal is, hogy az összejöveteleken számíthatnak a testvéreim rám. Nem azért megyek el, mert éppen szükségem van, és elvégeztem magamból, hogy vagyok olyan lelki állapotban, hogy bemenjek a testvéri közösségbe, és végighallgassam a nemespalit. Nem ezért megyek el, hanem azért megyek el, mert szolgálni akarom az én testvéreimet. Szolgálni akarom a vezetőket is. Szolgálni akarom az utolsó sorban levőket is. Jegyzetes? Utána megmutatod nekem? Jó van. Én nem szeretném sose azt mondani, hogy most egy gyülekezetmentes időszakra, szünetre van szükségem. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy nekem most egy családmentes időszakra van szükségem, miután apa lettél, vagy anya lettél. Az valami skizoid dolog. Ha apa lettél, anya lettél, akkor ebből nem tudsz szünetelni. Tudod, meddig leszel apa és anya? Mindig. Igen. Igen. Nem addig még 14 éves, 18 éves lesz. Utána is. Utána is. 8-as. Én azért is járok rendszeresen gyülekezetbe, hogy ezáltal mintát adjak. És egy példát adjak a családomnak, és a családom tagjainak, a szeretteimnek. Én példa akarok ezen a területen is lenni. Tudjátok, hogy azok a házaspárok egészségesebb kapcsolatban és stabilabb házasságban élnek, akik rendszeresen járnak istentiszteletre? Ez egy statisztika. És ezt nem az Amerikai Egyesült Államokba csinálták, ezt én csináltam. És nem egy év, nem csak az elmúlt 18 év, hanem jó néhány évtized alatt. Nem tudod becsapni az igazságot. Ezek igazságok. Az igazság szabaddá tesz. Szabaddá tesz attól, hogy megkívánjam a válást. Az igazság szabaddá tesz attól, hogy megkívánjam a szövetségesemtől való eltávolodást. Még egyszer elmondom, azok a házaspárok egészségesebb kapcsolatban, házasságban élnek, és stabilabb házasságban élnek, akik rendszeresen járnak gyülekezetbe. Nézz körül, és nézd meg. Amikor elkezdenek kimaradozni, akkor a legelső, hogy elkezd az ember imádkozni értük. A legelső ez. És itt nem az a törvény, hogy most ott legyen. Érted? Hanem, hogy milyen szívvel van ott. De először ott kell lenni, utána közben a szív alakul. Mert változunk. Mindegyikünk változunk. Tudjátok, hogy azok a gyerekek nagyon sok, számtalan előnnyel bírnak, akik rendszeresen gyülekezetben járnak, akik gyülekezetben nőnek föl. Az Áronért talán te mondtad azt, hogy jószagot érzel rajta. Nézd meg azokat a gyerekeket, akiket rendszeresen, ha fúj, ha esik, ha jól érzi magát, ha nem, ha elut, ha nem, jól lakott vagy nem, elhozzák a gyereket a szülei. Nézzétek meg a kapcsolatbeli teherbíró képességét. Nézzetek meg a kapcsolatokba való mozgás képességét, a saját énkifejezési képességét, az identitásban való megmaradását, a probléma kezelési képességét, az érzelmi intelligenciáját. Csak hasonlítsátok össze. Ha te jót akarsz a gyerekednek, akkor szülő, hozd el rendszeresen istentiszteletre. Hozd el rendszeresen összejövetelre. Kérd meg, várd el, hogy figyeljen. Kérd meg és várd el, és ne engedj meg olyan dolgot, ami nem lenne jó. Én nekem az a vágyom, hogy és ezt kérem Istentől is. Tehát, hogy megérthesd valamilyen módon a gyülekezetnek a gyülekezeti jelenlétnek az áldásait, pozitívumait, plusz formáló erejét, lehetőségeit, de ugyanakkor pedig tudom, hogy ezek kihívások is egyúttal. Melyikőtök emlékszik a Henderson Palira? Henderson Pali nem tudom hány éve van már itt Magyarországon, egy amerikai misszionárius ide nősült Magyarországra, megtanult magyarul, és most a Pest-Lőrinci Agape gyülekezetet vezeti. Amióta ismerem, én nekem ami áldás volt többek között rajta keresztül, egy másfajta szemlélettel állt sokszor a pásztori találkozókon a dolgokhoz. Amikor a magyarok mi problémákkal, nehézségekről beszéltünk, ő kihívásokról beszélt. Ő következetesen nem terhekről, problémákról, hanem challenge-ről. Ez csak gondolkozásmódváltás. Tehát, hogy a kihívásokat, a problémákat, hogy hogyan szemlélem, a nehézségeket hogyan látom. Minden egyes probléma, nehézség, megoldatlan dolog, egy kihívás, egy lehetőség. És amikor elkezded úgy szemlélni, akkor azt látod, hogy én eljárok azért is rendszeresen istentiszteletre, hogy nem csak, hogy mintát adjak, példát adjak, hanem azoknak a kihívásoknak, ha úgy tetszik, nehézségeknek, neki dőljek, és hittel megfussam, amikkel a gyülekezetbe, a kapcsolatokba találkozok. Tudod, hogy ezekkel a problémákkal, nehézségekkel, úgy tetszik, kihívásokkal, otthon az ágyba és a fotőbe nem találkozol? Ott senki nem lép a sarkadra. Senki nem mondja azt, hogy büdös a szád. Senki nem csukja be a szemét és alszik, vagy horkol, miközben te prédikálsz. Ez így van. Vagy szoktatok? De az a helyzet, hogy mondjuk el együtt, mennyi édesatyám. Én szeretném megérteni. Akarom megérteni. Annak a fontosságát, lehetőségeit, áldás forrásait, hogy rendszeresen itt vagyok a gyülekezetben. Mert te erre hívtál. Én meg erre igent mondok. Ugyanis a következő az, a kilencedik, hogy rendszeresen járok a gyülekezetbe azért is, tudjátok miért? Mert a Biblia ezt mondja. Ilyen egyszerű. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 24-es 25-ös vers, 10-24-25. Egyébként, hogyha megnézed, az új szövetség kétharmada, az gyülekezetekről szól, kifejezetten összegyülekezett tanítványok közösségeiről, és ezeknek szól. Tehát az új szövetség kétharmada az így íródott le. A zsidókhoz írt levél szavai is igen erőteljesek, azt mondja, figyeljünk oda egymásra. Azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani. Hogyan tudnánk egymást jobban szeretni és jó dolgokat tenni. Ne hagyjuk abba azt a törekvést, hogy rendszeresen összegyülekezünk. Újra és újra, bár tudjuk, hogy vannak olyanok, akik ezt elhanyagolják. Másik fordítás azt mondja, hogy összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint ahogy a némelyek szokták. Sőt, bátorítsuk is erre egymást, gyere el legközelebb is, menjünk el együtt. Mert látjuk, hogy az a gonosz nap közel van. A gonosz nap, mit jelent a gonosz nap? Az utolsó idő, honnan lehet fölismerni, hogy a szeretet elkezd hűlni. Miért? Mert a törvénytelenség növekszik. Istennek a beszéde, ha úgy tetszik, az az igazságnak a törvénye, azt mondja, hogy legyünk ott, gyere el, gyülekezzünk össze. Amikor ennek ellenem megyek, szembe megyek, és nem csinálom meg, gyakorlatilag növekszik a törvénytelenség, ahogy ezt megteszem, a lelkembe, a szellemembe a szeretet érzése, a szeretet tapasztalata, a szeretettség szintje csökken. Ha több szeretettséget szeretnél, több szeretetet szeretnél átélni, akkor gyere rendszeresen Isten tiszteletre. Ez nem azt jelenti, hogy ha eljössz rendszeresen Isten tiszteletre, akkor mindenki csak cirógatni fog. Mert a szeretet az erős. Erősebb a halálnál. Erősebb a sírnál. Abba erő van. Tizedik. Én azért is járok rendszeresen gyülekezetbe, mert szeretem a gyülekezetet. Mondom melletted levőne, szeretem a gyülekezetünket. Szeretem a gyülekezetbe az embereket, szeretem a gyülekezetbe az erőseket, az erőtleneket, fiatalokat, időseket, megért embereket, és az éretleneket is. Szeretem. Szeretem a szolgálókat, akik kiállnak prédikálni, kézbe veszik a mikrofont. Szeretem az úrvacsorai közösséget, közös dicsőítést. Ha pedig szeretek valakit, akkor szeretem, ha ott vagyok, ahol ő is ott van. Hogy tudjak tenni valamit értük és számukra. Ezért is rendszeresen eljövök, mert szeretem az én testvéreimet. Szeretem a gyülekezetet, mert ez az én szellemi otthonom. Ez az én szellemi családom. Ez az a hely, ahol otthon vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy azért vagyok itthon, mert nincs máshol lennem. Hanem így döntöttem. Így döntöttem. János 2.17-ben olvassuk azt a 69-es Zsoltárban kijelentett Zsoltár verset, ami emlékszem, amikor odaálltunk Palival az Ellen elé, nem tudom, emlékszel, hogy megáldjon, fölkenjen, szolgálatba állítson. Egy mondatot imádkozott értem, és ez volt az a mondat, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt. Akkor kicsit úgy voltam, hogy csak ennyi. Hát a nagy apostoltól. De az a helyzet, hogy ez elég megélni. Sok van benne. Igen. Igen. A Zsoltárban ez a mondat van tovább is. Mert a 69-es Zsoltárban, amit idéz János, ott úgy van, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázói gyalázásai pedig rám hullanak. Ez is benne van a pakliba. Hidd el, hogy tisztában vagyok azzal, hogy aki itt van, nem mindenki gondol rám, fantasztikus, de jó, hogy eljöttünk, ez a Pali végig beszélt, elvitte az időt, már 6 óra lesz, 4 perc múlva, és végig beszélt egy órát. Te tudom, hogy így van. Meg amikor kirakjuk majd a jövő héten a Facebookra, ezeket megvágva, a Zoli megvágja, stb. Stb. A többiek fölteszik. Egy csomó ember épül és áldásmondással van, de nem mindenki. De az a helyzet, hogy így döntöttem, és erre születtem. És ha őszintén a szívedbe nézel, erre szült tégedet, újjá Isten. És mondd velem együtt, édesatyám, nagyon hálás vagyok azért. Ugyanazt a szellemi DNS-t örököltem, ami az első szülöttben van, a názereti Krisztusban van. A te házadhoz való féltő szeretet emészt. Szeretem a te házadat. Szeretem a gyülekezetet. Szeretem a testvéreimet. Itthon vagyok. Tudod, egyre gyakoribb az a szemléletmód egyébként ebbe a korba, hogy a gyülekezetbe járást, a gyülekezeti összejöveteleken való részvételt az emberek csupán egyfajta tevékenységnek tekintik. Ez nem egy tevékenység. Ez egy hitbeli cselekedet. Engedelmességbeli cselekedet. Ez egy szellemben való előrelépési lehetőség. Isten ajándékaival, kegyelemével való együttműködés. Növekedési lehetőség. Vannak, akik egyet a sok vasárnapi program közül látják az Isten tiszteleti összejövetelt. Ez nem egy a vasárnapi lehetőségek, program lehetőségek közül számomra, hanem számomra ez a vasárnapi program. Ez prioritással bír az életembe. Van, akik számára tudom, hogy a fogyasztói igények betöltésére szolgáló helyként és időként látják az Isten tiszteletet, de téged és minket arra hívott el Isten, hogy egymás szeretetben szolgáljuk. Önzetlenként adjunk. Bátorítsunk, éljünk a másikért. Egyetértesz ezzel? Igen? Vannak, akik az összejöveteleket ilyen alkalmi összejövetelekként, lehetőségekként látják, ahol egy anonimitásban elrejtőzködhetnek mások előtt, és személytelenül, névtelenül mégis kvázi úgymond Isten tiszteleten vehetnek részt. Ezért előnyben részesítik a minél személytelenebb, nagyobb stílusú összejöveteleket. Ez nem célom a nagy gyülekezetek kritizálása, mert mi is most benne vagyunk egy olyan időszakban, hogy célunk, célkitűzésünk, hogy a 200-as határt átlépjük. Célunk és célkitűzésünk, hogy növekedjünk, mert ez Isten akarata. Az Isten akarata, hogy tegyünk mindenkit tanítvánnyá. Ha már megtértem, akkor váljak tanítvánnyá. Ha tanítványá váltam, akkor éljek tanítványként. Ha tanítványként élek, akkor szálljam oda magamat, hogy másokat is tanítványá tegyek. Tehát tanítványá válni, tanítványként élni, és másokat is tanítványá tenni. Így van? Ha ezt következetesen tesszük, a tanítványok száma növekszik vagy csökken? Növekszik. Így van. Célkitűzésünk. De mégis van egy olyan jelleg, amit a testi természet kedvel, amikor elvegyülhetek a tömegben, és nem kell a személyességemet fölvállalnom, egyfajta anonim személytelenségben megbújhatok a tömegben, és nem kell magamat adni a személyes kapcsolatokba. Érted ezt? A tanítvány pedig kilép a személyes kapcsolatokba. Ha nincs a személyes kapcsolat, nem érhet sérelem. De nem is kapsz barátságot. Az evangélium, az Isten királysága elképzelhetetlen barátság nélkül. Mert azt mondta Jézus, én barátaimnak mondalak titeket. Nem szolgahadat toborzott ő. A következő, tehát egy olyan szemléletmódú, keresztények között is nagyon elharapózott szemléletmódú világban élünk, ahol elmegyek összejövetelre, de olyanokat választok, ahol nem tartozok senki felese felelősséggel vagy elszámoltathatósággal. Vagyis ne tudjanak rólam semmit. Ha már tudnak, az már nem olyan jó. Ahol független lehetek, és azt csinálhatok, amit akarok. Én nem ilyen családba szeretnék élni. Ha a gyereked azt csinál, amit akar, ha a gyerekedről nem tudsz semmit, vagy a férjedről, feleségedről nem tudsz semmit, azt csinálhat, amit akar, akkor az nem az, amiről a Biblia beszél, az nem házasság, az nem család. Mi szellemi család vagyunk. Egymásnak részei, egymásnak tagjai vagyunk. Mert egyébként az, ami ma a világban úgy dívik, és lehet látni, hogy főleg nagyvárosokban levő keresztény közegben is, és hát leginkább a legnagyobb város Magyarországon, ugye Budapest, leginkább a budapesti gyülekezetek között dívik ez a szemléletmód, amit felsoroltam, de ezt egy szóval a Biblia tudod, minek mondja? Önzés. Pál apostolon keresztül pedig azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus azért halt meg és támadt föl, hogy mi többé ne önmagunknak éljünk, hanem ő neki és másoknak, ő általa. Képes vagyok erre? Képes vagy erre? Mondd velem együtt, igen Uram, képes vagyok az önzetlen életre, mert Jézus Krisztus bennem él. Tudjátok, az is egyre inkább, például a Facebookon itt-ott-amott tele van az internet különböző videókkal, meg animációkkal, egyre népszerűbb az a bibliainak hangzó, de mégis én azt mondom, inkább populista állítás és érvelés, hogy igazából Nem szükséges a gyülekezetbe járás, és nem fontos a gyülekezetbe való jelenlét, mivel a gyülekezet az nem épület, a gyülekezet az nem helyszín, hanem a gyülekezet az emberek. Ez önmagában ez igaz, hogy a gyülekezet az nem helyszín, és a gyülekezet az nem épület, de ennek nem következménye, és nem helyes következtetés, hogy akkor ezek szerint nem fontos elmennünk a helyszínre és a gyülekezetre, mivel az a helyzet, hogy mégis azoknak az embereknek mondja Isten, hogy gyűjjünk össze. Azoknak az embereknek mondja Isten, hogy jöjjünk egy helyre, és imádjuk együtt, dicsérjük együtt, szolgáljuk együtt az Urat, és egymást is. Az a helyzet, hogy ez Isten parancsa, hogy összegyülekezzünk. És én ezzel szeretném befejezni, hogy én nem törvényből járok, mert akkor halálos bűnt követnék el, hanem azért járok a gyülekezetbe, mert szeretek gyülekezetbe járni, és szeretem a gyülekezetet. Nyilván sok más ok is van, és sok más is össze lehetett volna szedni, hogy miért járunk rendszeresen, aktívan, miért veszünk részt a gyülekezeti összejöveteleken a testvéri közösségben, de az a helyzet, hogy én hálás vagyok Istennek az egyházért, és hálás vagyok Istennek az eklézsiának különböző rész közösségeiért, a helyi gyülekezetekért, mert ezek a helyi gyülekezetek azok, ahol meg tudjuk élni, mint szellemi család, Istennel és egymással való testvéri, atyai, fiúi, nővéri, hugi, bátyi, öcsi kapcsolatokat. Ez Istennek a találmánya. Isten találta ki ezt az egészet, de valahogy ebbe az egész rendbe, rendszerbe valami olyan bölcsesség van elrejtve, ami a Krisztusnak az élete, Krisztusnak a jelleme és karaktere, a föltámadásnak az ereje, a gyógyításnak az ereje, Isten természet fölötti ereje van ebbe elrejtve. Azt, hogy megértsd, hogy mi Isten elhívása, mi Isten szeretete mélységének, magasságának, hosszúságának, szélességének a mértéke, azt a szentekkel együtt, a testvéri közösségben tudjuk. Azt, hogy átéljük azt az erőt és azt a hatalmat, amivel bír a föltámadott názereti Jézus Krisztus, aki ott ül a trónszéken, azt átélni nem tudod másképp, csak együtt a testvéri közösségben, mert azt mondta, hogy arra hívott el, hogy megismertesse a fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, akik a mennybe vannak, az föltámadásnak az erejét és azt a bölcsességet, ami a Krisztusban van elrejtve. Azt egyének nem tudják. Azt nem lehet úgy, hogy kaptam valami látomást, elragadtattam a mennybe, és utána erről írom a könyveket, erről csinálom a filmeket és a posztolásokat, stb. Stb. Ezek jó bizonyságok, de az a helyzet, hogy Istennek a bölcsessége nem ebben jelentetik ki, hanem a testvéri közösségbe, kapcsolatokba, amikor együtt dicsérjük az Urat, együtt hallgatjuk őt, együtt mozdulunk szellemben, együtt tudunk oldani, kötni, áldani, gyógyítani és szabadulást hirdetni. Amen. Erre hívott el az Úr. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy gyertek el következő héten.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
4: I like the haze. Hey!

Amikor odajön egy kéregető ember, és azt mondja, hogy adjak már neki pénzt kenyérre, meg tejre, és akkor mondom, akkor menjünk be a boltba, és akkor veszünk, amit szeretnek aját. És az mondja, nem akarja ő csak a pénzt, és akkor majd ő megveszi. Akkor már tudod, hogy neki nem a kajára van szüksége. Ő nem kaját akar venni. Ő nem éhes arra. Amikor egy testvér azt mondja egy keresztény, hogy nem kaptam semmilyen szellemi táplálékot, akkor nagy valószínűséggel az azt jelenti, hogy szellemileg nem is éhes. Ha a gyülekezet egy kicsit másképpen csinálja a dolgokat,